0: legfantasztikusabb döntés, amit hozhat az ember az életébe. És ezt ugye nem tudjuk panelokba belekötni, tehát ez nem egy panelima, hanem egy tényleg egy őszinte szívből jövő ima, amit az ember az életének azon a pontján hozza meg, amikor tényleg előtt az a pillanat, hogy felszámolja a bűnös életét, és odafordul Jézus Krisztushoz, és elfogadja őt, tehát megváltójaként, és igényli Istentől a názáreti Jézus Krisztusnak a váltság áldozatában elvégezett igazságokat. Tudnillik azt, hogy Jézus a mi bűneinkért halt meg. Azt mondja a Biblia rólunk, hogy mi mindnyájan olyanok lettünk, mint a pásztor nélkülű való jó. Eltévedtünk, és mindenki a maga útjára tért. És sok esetben beszél például arról is Isten, hogy nincsen egy igaz se a földön. Mindenki hiánya van az Isten dicsőségének, tehát szűkölködünk az Isten ismeretébe, sőt, lehet, hogy most van olyan, aki nem is ismeri Istent, és úgy hallgat minket, hogy Isten fölajánlja neked, nektek azt, hogy az életeteket megfordítsátok, ez a ti döntésetek, és ez úgy történik meg, hogy egy nagyon őszinte imával odafordulsz az Úrhoz, és elmondod neki azt, hogy neked igenis szükséged van rá, és szükséged van arra, hogy amit elvégezett a Golgotai kereszten 2000 évvel ezelőtt, az jöjjön be az életünkbe, és tulajdonképpen változtassa meg a sorsunkat és az életünket, és megteheted most velem egy imával, hogyha szeretnéd, ebben tudok segíteni, hogy együtt elmondunk egy imát, ami hiszem azt, hogy őszinte szívből fog jönni belőled, úgy, hogyha kész vagy, akkor én lassan, amit elmondok, te azt mondd utána, el is kezdem akkor. Mennyei atyám, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak az Istene, te a Biblia Istene vagy. Az egyedüli igaz Isten. Nincs rajtad kívül más Isten. Én a te teremtményed vagyok. Te alkottál meg engem, te ismersz engem, te tudsz mindent rólam. Tudod azt, hogy én bűnös ember vagyok. Hogy egész életemben úgy éltem, hogy lázadtam ellened. Lázadtam a beszéded ellen, az igazságaid ellen. De én most itt vagyok előtted. Megállok. És elismerem azt, hogy én bűnös ember vagyok. De én, Uram, most döntést hozok a szívembe, hogy el akarok fordulni ettől a bűnös élettől, amit éltem. És odafordulok hozzád, názáreti Jézus Krisztus, kinyitom előtted a szívemet, és behívlak téged. Jöjj az életembe. Elismerem azt, hogy te vagy az örökkévaló Isten fia. Elismerem azt, hogy az én bűneim miatt haltál meg. Az én bűneim miatt temettek el. És az én bűneim miatt támadtál fel. Köszönöm neked, hogy föltámadtál. Köszönöm, hogy a feltámadásod által elhoztad nekem az örök életet. Én most kinyitom a szívemet előtted, és behívlak téged. Jöjj az életembe. Bocsáss meg minden bűnömet. És adj egy új kezdetet nekem. Köszönöm neked. Amen.
1: Amen. Amen. Hogyha valaki meghozta ezt a döntést, akkor én is nagyon örülök neki, és köszönöm veled, hogy az életed legjobb döntését hoztad meg, és ezt még a jövőre tekintve is mondom, hogy a jelenlegi időben és a jövőbeli időben is ez életed legjobb döntése, amit meghoztál, és bátorítalak arra, hogy orientálod be egy gyülekezetbe, csatlakozz, nézd meg, hogy a környezetedben milyen közösség van, akihez tudsz csatlakozni, ami ott van a közeledben. Természetesen én gyülekezetet mondtam most, de templomokról is szó van, szóval felekezettől függetlenül bátorítalak arra, hogy nézzél meg nyugodtan többet, és ahol jól érzed magad, ahol megkapod a családi hangulatot és a lelki táplálékot, akkor csatlakozz ahhoz a közösséghez, és érezd jól magad.

0: ez egy napközi, ahol minden héten szombaton 3 órától tartunk imaórát, gyülekezet, feelinget, tanítással, imádkozással, dicsérítéssel, illetve március 12-től lesz lehetőség arra, még ez nem 100%-os, egyébként van TikTok felületem, ahol én ezt majd még ott közlöm, valószínű, hogy ha minden jól megy, akkor, és Isten is akarándja is élünk, akkor egy alapozó és egy haladó bibliaiskolát szeretnénk a 11. kerületbe, március 12-től kezdve a Cserepes házban úgy hívják. Még én a pontos címet nem tudom, a kollégáim, testvéreim és a szolgatársaim intézik ezt a helyet, úgyhogy, de az biztos, hogy ott lesz, tehát a Cserepes ház.
1: Akkor a lényeg az, hogy Jónás Feri néven megtalálhatunk téged a TikTok platformon, és akkor ott majd tudhatunk részleteket ezzel kapcsolatosan.
0: Igen, ott tájékoztatok mindenkit. Hát nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Istené minden dicsőség, hogy a legfantasztikusabb üzenetet és a legjobb dolgot, ami történet az emberrel, ezt átadhattam. Köszönöm, Ármándó is.
1: Én köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy, és hiszem, hogy még leszel, és majd szólsz és üzensz olyan dolgokat, amiket Isten szeretne közölni az embereknek, és te pedig átadod ezt az információt. Isten áldjon meg
0: Amen.
1: Téged.
0: Isten áldjon meg benneteket.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, és ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk. Jónás Ferivel mentünk végig a bemerítkezés témájáról, immáron második alkalommal beszélgettünk erről, illetve Nikodémusról, ezért úgy gondoltam, hogy nézzük meg, hogy az evangélium mit is mond erről pontosan, úgyhogy az előző szegmensben elolvastuk János evangéliuma 3. fejezetét, most pedig megnézzük a János evangéliuma 4. fejezetét, végig fogom olvasni az első verstől a végéig. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie. És így jutott el samáriai egyik városhoz, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő délfelé járt. Egy samária asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samária asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő egyénet sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó vízforrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjed, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondod, hogy férjed nincs. Mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem a férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony akkor így felelt. Uram, látom, hogy proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van ez a hely, ahol Isten imádni kell. Jézus így válaszolt.

0: Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádatokat keres magának. Az Isten lélek, és aki imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt: tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: én vagyok az, aki veled beszélek. A tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy az asszonnyal beszél, de mégsem mondták egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondta nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt tanítványai: mester, egyél! Ő pedig ezt mondta nekik: nekem van eledelem, amit egyek, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték: valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik: az én eledelem az, hogy teljesítem annak az akaratát, aki elküldött engem, és bevégzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondtátok-e, hogy még 4 hónap, és jön az aratás? Ímé mondom nektek: emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy az aratáskor, amiért nem ti fáradtok, mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Abból a városból pedig a samáriak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott: megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek. Az asszonynak pedig meg is mondták: már nem a te beszédedre hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. 2 nap múlva pedig elment onnan Galileába. Bár maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy nincs becsülete a prófétának saját házájában, mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileiak, akik látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett az ünneppel, mivel ők is ott voltak. Azután ismét a galileai Kánaánba ment, ahol a vizet borrá változtatta, Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdából Galileába, elment hozzá és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki: ha nem látok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő újra kérte őt: uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus erre így válaszolt: menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még útban volt hazafelé, amikor szembe jöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük: hány órakor lett jobban? Azt mondták neki, hogy tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben mondta neki Jézus, a te fiad él, és hitt ő, valamint egész háza népe. Ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdából Galileába. Hamarosan folytatni fogjuk még bibliai történetekkel az órát, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen, kedves hallgatóink. Ezt pedig azért tesszük, mert az előző órában, és már több hete Jónás Ferivel a keresztelkedés témájáról beszéltünk, az újjászületésről és arról, hogy mi az üdvösség feltétele, úgyhogy ezeket nézzük meg. Most pedig János evangéliumának a 4. fejezetét olvastam végig.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, és eddig Jónás Ferivel mentünk végig Nikodémus történetén, illetve pont beszélgettünk a keresztelkedésről, ezért úgy döntöttem, hogy olvassuk végig a János evangéliumának a 3. fejezetét, hiszen pont ez az a témakör, amit átbeszéltünk, és itt ír róla a Biblia egészen pontosan, úgyhogy nézzük is meg ezt az igerészt. Tehát János evangélium a 3. fejezet első versétől végigolvasom. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél, tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincsen vele az Isten. Jézus így válaszolt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem látja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, mikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét. Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Testtől született test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked. Újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit látunk, arról teszünk bizonságot, de nem fogadjátok el a mi bizonságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az ember fia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van. Mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, ott tartózkodott velük, és keresztelt. János is keresztelt Ainonba, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek oda mentek és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jézushoz, és ezt mondták neki. Mester, akik veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonságot tettél, íme az keresztel, és mindenki őhozzá megy. János így válaszolt. Semmi sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam. Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldöttem el. Akié a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll, és hallja őt. Újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az öröm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindennek. És arról tesz bizonságot, amit látott és hallott, de bizonságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadja bizonságtételét, a pecsétet tett arra, hogy Isten igaz. Mert aki az Istentől küldetett, az Isten beszédeit szólja, mert annak ön mértékkel mérve adja a lelkét. Az Atya szereti a fiút, és kézébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Következő szegmensünkben meg fogjuk nézni a negyedik részét is ennek az evangéliumnak. Egyébként a János evangélium a harmadik fejezetét olvastuk végig, hiszen erről beszélgettünk Jónás Ferivel, és ezt fogjuk folytatni majd, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk ismét egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolk Armandó vagyok. Ez pedig a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, de nem akár hogyan az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a bizonságtételekben gyakran beszéltek a bemerítkezésről, majd felmerült a kérdés, hogy ez üdvösség feltétele vagy nem, illetve hogy a nyelveken szólás üdvösség feltétele vagy nem. Ebben segítségemre volt Jónás Feri barátom, aki bejött, és nagyon jókat mesélt ezzel kapcsolatosan, illetve kifejtette a véleményét, és úgy döntöttem, hogy nézzük meg azokat az igeverseket, amik passzolnak ehhez a témához, vagyis ami konkrétan erről szól, úgyhogy megnéztük János evangéliumában ezeket az igéket, és most pedig nézzünk olyat, ami már Krisztus halála és feltámadása után történik, és szintén kijelenti Isten, hogy fontos a bemerítkezés, fontos a megtérés és a bemerítkezés, ezt pedig Péter által teszi majd a Szentlélek kiontatása után, úgyhogy nézzük meg ezt a történetet, ez pedig a Bibliában az apostolok cselekedetei második fejezetében található, úgyhogy ezt fogom végigolvasni nektek. Nem az egész fejezetet, hanem a 14. verstől, amikor a Szentlélek kiáradása után Péter apostol beszédet tart Pünkösd napján, Pünkösd ünnepén. Nézzük tehát a 14. versétől. Akkor Péter a többi 11 apostollal együtt felállt, és hangosan így szólt az összegyűltekhez. Zsidó testvéreim, és ti mindnyájan, akik Jeruzsálemben laktok, kérlek, figyeljetek rám, hadd mondjam el nektek, mit jelent ez. Nem részegek ezek, mint ahogy ti gondoljátok, hiszen még csak reggel 9 óra van, hanem a történik most, amit Joel próféta előre megmondott. Azt mondja Isten, az utolsó napokban majd kiárasztom a szellemem minden emberre, és profétálnak fiatalok és leányok. A fiatalok látomásokat látnak, az öregek pedig álmokat álmodnak. Azokban a napokban szolgáimra is kiárasztom a Szent Szellemet, férfiakra is, meg nőkre is, és ők is profétálni fognak. Fönt az égben csodákat mutatok, lent a földön meg jeleket, vért, tüzet és füstfelhőket. A nap elsötétedik, a hold pedig vérvörös lesz. Ezután jön el az örökké való hatalmas és dicsőséges napja, de mindenki üdvözül, aki az örökké valót hívja segítségül. Izrael férfiai, hallgassatok rám! A Názáret városából való Jézus olyan férfi volt, akit Isten maga igazolt és ajánlott nektek azok által a csodák, erők és jelek által, amelyeket ő vitt véghez köztetek, Jézuson keresztül. Mindannyian láttátok ezeket a csodálatos dolgokat, és magatok is jól tudjátok, hogy mindez igaz. Jézus a kezetekbe adták, ti pedig gonosz segítségével keresztre feszítve megöltétek. Isten azonban előre tudta, hogy ez így lesz, mert minden az ő terve szerint történt. Jézus elszenvedte a halálát, fájdalmát, de Isten feltámasztotta őt, mert lehetetlen volt, hogy ő halála fogva tartsa. Hiszen Dávid is azt mondja róla, mindig az örökkévalót látom magam előtt, itt van a jobb oldalamon, hogy bizonságban legyek. Ezért örül a szívem, és nyelvem boldogan szól. Még testem is abban a reménységben él, hogy nem hagysz a halál birodalmában, nem engeded, hogy a szented teste a sírban pusztuljon el. Megmutattad nekem az életre vezető ösvényeket, közel jössz hozzám, és betöltesz örömmel. Testvéreim, nyíltan megmondhatom nektek, hogy Dávid, aki őseink közé tartozik, meghalt. Eltemették, és a sírja itt van Jeruzsálemben, mind a mai napig. Ő azonban proféta volt, és tudta, hogy Isten megígérte neki, sőt, meg is esküdött rá, hogy egyik leszármazottját teszi királyá Dávid trónján. Mivel Dávid ezt előre látta, ezért a messiás feltámadásáról beszélt, amikor ezt mondta, nem maradt a halál birodalmában, és teste nem pusztult el a sírban. Így tehát nem Dávid, hanem Jézus az, aki Isten feltámasztott a halálból. Erről mi mindnyájan tanúskodunk. Ezután Jézust a legmagasabb helyre emelte fel Isten, jobb keze felől maga mellé ültette. Ekkor Jézus megkapta az atyától a megígért Szent Szellemet, aki ezt most kiárasztott. Ez történik most a ti szemetek láttára, és ezt halljátok. Hiszen nem Dávid ment fel a mennyben, amint ő maga mondta, így szólt az örökkévaló az én uramhoz, ülj mellém a jobb oldalamra, amíg ellenségeidet hatalmad alá kényszerítem. Ezért tudja meg Izrael egész népe, hogy Isten úrrá és messiássá tette azt a Jézust, akit ti a keresztván megöltetek. Ehhez semmi kétség nem fér. Ezek a szavak úgy szíven találták őket, hogy azt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Akkor most mit tegyünk, testvérek? Péter erre így válaszolt. És most jön a lényeg, ami miatt az egészet olvassuk, kedves hallgatók. Térjetek vissza Istenhez, és merítkezzetek be mindannyian Jézus a messiás nevében. Isten meg fogja bocsájtani bűneiteket, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát, mert azt ígérte nektek és gyermekeinek, meg azoknak is, akik távol vannak, mindenkinek, aki Istenünk, az örökké való magához hív. Péter még sok egyebet is mondott nekik, hogy figyelmeztesse és biztassa őket. Meneküljetek ki ebből a gonosz nemzedékből, akik elfogadták Péter beszédét, még azon a napon bemerítkeztek. Így körülbelül 3000 csatlakozott hozzájuk. Ezek kitartóan foglalkoztak az apostolok tanításával, részt vettek a közösségben és a kenyér megtörésében, és együtt imádkoztak. Hát ez nagyon-nagyon csodálatos történet volt. Itt is láthatjuk azt, hogy rögtön Isten szavára 3000-en bemerítkeztek, úgyhogy teljes mértékben egyetérthettünk Jónás Ferivel azzal, hogy aki ténylegesen megtért tiszta szívéből, azután bemerítkezik. Most gyorsan nézzük meg, hogy milyen volt ez a jeruzsálemi közösség, ez a 3000 fő, aki csatlakozott hozzájuk. Az apostolok által sok jel és csoda történt, ezért mindenkiben Isten iránti félelem és tisztelet támadt. A hívők egy akaraton voltak, és amiük csak volt, mindent közösnek tekintettek. Akinek valami vagyonuk volt, eladták, és az árát szétosztották a testvérek között. Mindenkinek annyit adtak, amennyire szüksége volt. Napról napra rendszeresen összegyűltek a templomban, otthonaikban, megtörték a kenyeret, őszinte szívvel és boldog örömmel együtt ettek és dicsérték Istent. Még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. Az Úr pedig napról napra gyarapította a csoportot olyanokkal, akik üdvösségre jutottak és csatlakoztak hozzájuk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok a mai nap folyamán is. Ne feledjétek, kedves hallgatók, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trajó, én Sztojka Armandó voltam. Sziasztok!
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

a mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódíj.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik.
2: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap!
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
3: A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznek, közölte a TISZA frakció. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül vezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vett fel, értékelték. Hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását is. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik, ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a fővárosi közfejlesztések tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte, a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működőképességének és fizetőképességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Szigorú ellenőrzési hullám veszi kezdetét a budapesti szociális és közéleti juttatások területén. A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint átfogó felülvizsgálat indul a kerületi szociális osztályokon. Az eljárás célja a jogosulatlanul igénybe vett fővárosi lakhatási és rászorultsági támogatások kiszűrése. A revizorok az elmúlt 2 évben jóváhagyott összes fővárosi pályázatot tételesen ellenőrizni fogják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Hey, reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked.
4: Üdvözlöm a hallgatókat az FM 100.3-as frekvencián. A Roma Szalont hallják, és a mikrofonnál Kökény Anna. Csodálatosan indult az év, hiszen tegnap egy fantasztikus vendégünk volt itt a Roma Szalonban, akinek tényleg igazán mesés életútja volt, de hogy a mi életutunk ebben az évben hova fog vezetni, abban segítségünkre lesz Rádiódik most már állandó asztrológusa, Kányi Zsófi, szeretettel köszöntelek.
5: Szervusz, Anna.
4: Most tudod, mint nevettem, amikor először itt voltál nálunk, akkor nem tudtam a neved, emléksz, azt mondom, Kánya Zsófi, és a múltkor eszembe jutott, ennek a nőnek még egyszer megtanulom a nevét, és hát így is alakult, aki ugye kínai asztrológus, kínai asztrológiával foglalkozik, számunkra mindig izgalmas az, hogy mielőtt állunk, hogyan állnak a csillagok, ha jól emlékszem, a múlt év az talán a sárkányé volt, ugye?
5: Így van.
4: És még benne vagyunk.
5: Még benne vagyunk, pontosan.
4: Meddig vagyunk a sárkány évében?
5: Hát egészen pontosan 2025. február 2-ig, mert a jinfa és a kígyó éve az egészen pontosan 2025. február 3-án 15 óra 11-kor kezdődik.
4: Olyan félelmetes sárkány, kígyó, biztos, hogy ezek olyan félelmetes dolgok. Mennyire hoz majd nekünk ez a kígyó, jót vagy rosszat? Ezek a kérdések foglalkoztatnak most engem, és hogy a sárkány beváltotta-e az ígéretét? Te hogy érzed, drága Zsófi? Hát
5: készültem, hogy fogod kérdezni, hiszen még benne vagyunk, és ígérem, hogy kitérek rá, csak egy picit más, hogy állítottam össze ennek
4: rendben
5: a tematikáját, úgyhogy icipicit máshonnan kezdeném.
4: Parancsolj!
5: Hát először is mindenkinek boldog új évet kívánok. Viszont a kínai új év, az, ahogy említettem az előbb is, ugye nem most kezdődik, tehát még van egy kis időnk rákészülni, meg megismerkedni vele. Akik esetleg nem tudnák, hogy melyik év mikor kezdődik, vagy hogy ez a naptári év, amit tulajdonképpen valóban csak a naptárban kezdődött el, és lapoztunk egyet, tulajdonképpen sem az asztrozófiában, sem a különböző asztrológiai ágakban nem január 1-ével kezdődik. Tehát van egy pici eltolódás mindegyik közt. És a tulajdonképpen a természet sem indul meg ugye január 1-én, tehát semmi nem történik, tehát hideg van, kicsit zord az idő, időnként ködös, meg párás, úgyhogy tulajdonképpen nem indul el semmi, és ha a kínai asztrológiát nézzük, akkor ott is ugye több irányzat van, és amiről először fognak hallani a kedves hallgatók, az lesz a tavasz ünnep, tulajdonképpen a január 29-én induló, ami a hold ünnepe, tehát a hold új év és a hold fázisaira épül. Amivel én foglalkozom, ez pedig a szoláris év, ugye a nap útját követve, és ennek a számításai alapján készítem el a horoszkópokat, úgyhogy én mindig ezt veszem alapul. És akkor ez indul majd február 3-án, 4-4 körül.
4: Na hát.
5: Budapesti idő szerint ezt azért hozzáteszem. És ugye így az időeltolódásoknál ezt figyelembe kell venni a számításoknál. Hát ha belefogunk egy kicsit az egész, hogy visszatekintsünk az elmúlt évekre, hogy milyen volt, vagy esetleg a sárkány évét, ha megnézzük, hiszen még ugye javában tart. Ami nagy változást hoz a 2025-höz viszonyítva, ugye, hogy most belép a tűz elem. Tehát a kínai asztrológia az elemek tana tulajdonképpen, és tehát nem a bolygókkal foglalkozunk, hanem az őselemekkel. És az őselemeket bontogatjuk ki, hogy azok milyen energiát tartalmaznak, mit hordoznak. És ugye 24, ez még a Jangfa sárkány éve, ahogy mondtad is, itt ugye a fa okán a tanulás, a tapasztalás, a fejlődés, a biztonságra törekvés, az pedig ugye a sárkányból adódik. A belső értékeknek a felszínre hozása volt, ami ugye előtérben volt, és nagyon fontos üzenet volt az önállósodás, az, hogy a saját belső erőnket használjuk, azt tapasztaljuk meg. És magunkban kellett megtalálni, vagy kell megtalálni és megkeresni azokat a lehetőségeket, és kihasználni azt a potenciált, ami bennünk van, hogy a saját megoldó kulcsainkat használjuk, és nekifele mutogassunk. Tehát ez volt a tanítása, illetve még mindig az, hogy tanuljuk meg. És ahogy beköszönt ugye a 25-ös év, beköszönt a fa és a tűzelem, tehát most már a tűz jön be, és a föld az ugye, földelemet azt elhagyjuk, és azt lehet mondani, hogy első ránézésre ilyen gyengébb energiáknak tűnnek, azért is, mert a fának is, ugye az asztrológiában, főleg a kínaiban, ugye van a yin és a yang elem, vagy jel, amit használunk. Az egyik a yin, ez a befogadóbb, ez inkább a nőiesebb minőség, ami befogadóbb, elfogadóbb, egy úgymond lágyabb energia, ez a befelé fordulóbb. A másik, a yang, ugye az a kifele forduló, ez a inkább férfiasabb, erősebb, karakteresebb energiák. És most első ránézésre mind a kettő, ez a yin-fa is, és a kígyó is yin energia, és azt gondolhatnánk, hogy ez egy ilyen gyengébb, lágyabb, befogadóbb év, és vagy túl gyenge, túl... Hát igen, gyenge, ez kell mondanom. Nem is az, hogy egyszerűbb, hanem
4: hogy nem
5: lágyabb.
4: Erős energiák, igen, lágyabb.
5: Igen. De ez nagyon csalóka, mert ha megnézzük ugye a yin-fát is, erre 2023-ban már beszéltünk itt róla, igen. Ugye az volt a nyúl éve,
4: igen.
5: És ott elmondtam, és minden, ami ott volt, tehát ez a yin-fa energia, ez most is beköszön, mert itt lesz velünk, ami azt jelenti, hogy ha analógiában belegondolunk vagy gondolkodunk, akkor a látszárú növényeket tudnám mondani, a kúszó növényeket. Ezek az icipici kis finom, a fűszál, a kisvirág, ugye, de ezek...
4: Kis indák.
5: És ugye gyengének tűnnek, de ha ránézel, vagy tapasztaltad, akkor iszonyatos erő van bennük, tehát céltudatosak, tehát a kúszó növény is, ugye, hát a legnagyobb sziklafalon, vagy a tűzfalon megkapaszkodik, és a szél nem bírja letépni.
4: Igen.
5: Akkor ezek a pici növények, főleg ezek az első, amik megjelennek, ugye a fagyos talajból, vagy a szikár talajból, a repedésekből feltörnek, és vígan élnek, és virágoznak.

0: vagy hogyan képzeljük el, hogyan hat ez az életre?
1: Hát végig menjünk inkább sorba, és akkor nem fogunk így belekeveredni, de ha megnézzük, hogy mit tartozik a fához, kis ismétlésként, ugyanez még az idei évhez is tartozik, ugye a növekedés, a fejlődés, a haladás, ide tartozik a tanulás, a tapasztalás, a teremtés, a szabadság és a változás is, és míg a yin-fához pedig, ami most fog következni, oda hát valóban ezek a kis, az együttműködés, a diplomácia, a rugalmasság, tehát minden, amit most az előbb elmondtam, ugye a növények kapcsán.
0: Aha, értem.
1: Ugyanezt rávetíthetjük az emberi viselkedésre, vagy a cselekedetekre, tehát a célkövetés, a kompromisszum, a visszafogottság, kisebb ellenállás irányába való haladás, ezt is itt említeném.
0: Kisebb ellenállás irányába haladás. Ez nagyon érdekes, hát amit mondtál. Ez,
1: hogy nem fejjel megyünk a falnak, hanem gondolkodunk, és nem esünk kétségbe, hanem megkeressük azokat az utakat, ami járható.
0: A járható utat pontosan választani, ez nagyon tetszik.
1: És hogyha emberi tulajdonságokat nézzünk, mert azért így is szétbontottam, hogy kicsit könnyebb legyen beazonosítani, ugye amikor céltudatosak vagyunk, vagy kitartóak, a diplomácia is ide tartozik, ezt említettem. Ugye a info emberek sokkal készebbek a kompromisszumra, tehát nem szeretik ezeket az összeütközéseket, tehát nem konfrontálódnak szívesen. És ugye mindig van egy B vagy C tervük, tehát hogyha az első út nem járható, akkor keresünk másikat. Úgyhogy teljesen jó, és a visszacsatolva, amiről az előbb beszélgettünk, ez biztos, hogy ebből a szempontból szerencsés év lesz. Aztán, ha megnézzük, hogy könnyebben tudunk majd alkalmazkodni a környezetünkhöz. Született, tehát a yin-fa ember született békítő, tehát ezt is szokták mondani rá. Tehát fontos számukra a fejlődés, szeretik megvalósítani önmagukat, és hát nem szeretik, ha akadályozzák őket. De nem nagyon esnek emiatt kétségbe, hogy mondtam az előbb is, ugye megtalálják azt az utat, ami nekik számukra járható. És megint csak visszacsatolva a növényekhez, ugye, hogy ők is visszafogottnak tűnnek, de nagyon határozottak, tehát pontosan tudják a céljukat, és kitartóan követik is azt, és előbb-utóbb el is érik. Lehet, hogy lesznek kanyarok az életben, és nem az az első út, amit először kitaláltak, vagy meghatároztak. Nem a legegyenesebb lesz a célra vezető, de megtalálják az útjukat. És hát megemlíteném azért azt, amikor kibillent állapotban van valaki, és hát ez a negatívabb tulajdonságok. Ide tartozik mondjuk az önbizalom hiány is, a manipuláció, a spekuláció, vagy a következetlenség. Ide sorolhatjuk az érdekkapcsolatokat is, vagy azt, hogy befolyásolhatóság, vagy befolyásolás, mások manipulálása, befolyásolása.
0: Hát és igen. Ez adódik abból egyébként, amit mondtál, hogy nagyon szépen csendben építeni felfelé az ember útját, hát bizony abban negatív értelemben még akár a manipulatív viselkedés is bele tud tartozni.
1: Hát hiszen találkozunk mindkettővel, tehát az is, amikor valaki valóban saját erejéből céltudatosan halad, és akkor tanul, tesz érte, úgy változtatja, hogy neki jó legyen, de közben ne ártson másoknak, és ugye ismerjük a másik oldalt is, amikor másokon keresztül gázolva, igen, és manipulálva, igen, próbál előre haladni.
0: Igen, igen, igen.
1: Úgyhogy hát ez nagyon könnyű a beazonosítása. Csak
0: de egyébként, amit először mondtál, azok a tulajdonságok, a pozitívak, azok egy nagyon intelligens gondolkodást vázoltak fel előttem, úgyhogy lehet, hogy ez a intelligenciának egyfajta időszaka is valamilyen szinten.
1: Hát így van, és mindegyiknek, tehát hogyha bármelyiket nézzük, most bármilyen év lenne, mindegyiknek van ugye magas szintje, tehát ugye amikor magasabb oktávon élünk meg bizonyos dolgokat, és van olyan is, amikor ugye sajnos hát
0: valljuk
1: be, alacsonyabb szinten és alacsony oktávon, és akkor annak a, mindennek a negatív oldalát, ezt már tapasztaltuk.
0: Éljük, jó.
1: És éljük, igen. Hát ami még a negatív tulajdonsághoz tartozik, ez az erőszakosság, a makacság, versengés, vagy a csőlátás, indulatosság is tartozhat ide, és amit mondtunk, a mások befolyásolása. Ez tartozott ugye a yin-fához, a pozitív és a negatív tulajdonságok. Hát akkor nézzük a kígyót, a tüzet.
0: Igen, az nagyon érdekel engem.
1: A kígyó hát a tűzenergiát képviseli. És hát ugye a tűznek tudjuk, ugye nagy hatalmas teremtő ereje van. És ugye az egyedüli elem, amely képes az összes többi elem.

0: életemet átalakítani, tehát a halmazállapotát megváltoztatni.
1: Így van.
0: Úgyhogy mindenre hatással van, bármivel kerül kapcsolatba, hogy az változást fog generálni. És ugye ez maga a cselekvés. Tehát eddig, amíg ugye a jangfa jangföldé volt, és ugye saját erőnket kellett megtapasztalnunk, igen, azzal kellett kezdenünk valamit, mert akkor csak úgy tudtunk haladni valamilyen irányba, meg megerősíteni saját magunkat és a cselekvőképességünket. Most ez már valóban tűzenergia, és azt jelenti, hogy tényleg csinálni kell, és cselekedni kell, mert most már nem lehet várni. Úgyhogy azokat a lépéseket meg kell tenni, amit elterveztünk, és ugye az elmúlt évekre, ha visszatekintünk, azért szépen fel van építve, van egy ilyen szép íve az egésznek, és majd erről is fogok beszélni. És hát, hogy milyen energiák tartoznak ugye a tűzhöz, hát, amit mondtam az előbb, ugye ez a nap analógiája is lehet, hát ide a melegség, ugye, az jut eszünk belőle, az erő, az energia, az energikusság, aztán a kiszámíthatóság, tehát mint ahogy a nap is mindig keleten kell, nyugaton nyugszik, ehhez is tartozik, ugye a teremtő erő, az optimizmus, a lelkesedés, a lelkesítés, aztán a szenvedély, a szenvedélyesség, és az ösztönösség is ide kapcsolható. Aztán, ha megnézzük ugye az emberi tulajdonságokat, akkor ugye megint csak mondom, hogy magas oktávon, harmonikus esetben, az erős, energikus, határozott cselekvőerő, a melegséget sugárzó, segítőkészség, a jótékony, nagyvonalúság, az őszintesség is, ennek is ugye a pozitív kicsengése, a rutinorientáltság, kiszámíthatóság és a maximalizmus. Itt azért felhívnám a figyelmet.
1: De tetszik minden, amit elmondtál.
0: És a maximalizmusnál azért nagyon kell figyelni arra, hogy ne essünk túlzásokba.
1: Hogy van az, igen, a maximum, igen.
0: Igen, akár segítőkészségben, vagy segítségben, segítségadásban, vagy akár abban, hogy ne hajszoljuk túl magunkat. Tehát tudjuk azt, hogy hol a határ, mi az, amit bírunk, hogy biztos bele kell, hogy még ezt tuszkoljuk abban a munkába, vagy most már itt megállt kell parancsolni, és akkor igenis pihenni kell. Mert itt azért átsúszhatunk abból, hogy amikor már túl késő, és nem lehet változtatni, akkor ugye akár az egészségünk rovására is tud menni.
1: Igen.
0: Hát aztán a lelkesítés, azt, hogy másokat hogyan lelkesítünk. Tehát tudunk, sokkal jobban tudunk magunkat is fel tudjuk egy kicsit úgymond tuningolni, meg másokat is tudunk lelkesíteni, hitet adni, optimizmus. Igen, ez is ide fog tartozni. Aztán a intűzokán érzékenység, a segítős segítség, az intelligencia, és ezt pont említetted az előbb is, de azért most csak utolírtam a papíromat is. És hát azért megint csak az alsó oktávját is mondanám, mert azért ugye nem árt, ha magunkra ismerünk, és ezen kicsit hangolunk, amikor az agresszió, az erőszakosság, a leuralni másokat, vagy nem tűrjük az ellentmondást például, vagy hirtelen természet is ide sorolható. Aztán, hát igen, előbb mondtam, hogy kiapadhatatlanak hisszük az energiánkat, tehát erre ügyelni kell, tehát erre emlékeztetnék mindenkit, hogy tényleg csak óvatosan, lelkesedve, de azért ésszel. Hát összeolvasva a két energiát, mert gondolom erre kíváncsi mindenki, hogy mi várható 2025-ben, és ebben az évben azért támogatva lesz sok mindennel, tehát az a feladatunk és az egyéni és a kollektív fejlődésben is, hogy legyenek céljaink. Ez nagyon fontos, hogy legyen célunk, kisebbek is, nagyobbak is, mert ez lesz támogatva. Akkor tervezzünk több lehetőséggel, hogy az első nem sikerül, de nem kell kétségbe esni, hanem keressünk más járható utakat, ne ragadjunk le egyetlen elképzelésnél. És mert ugye több út, jó út is lehetséges, tehát nem biztos, hogy csak az az egy, ugye több opció is szóba jöhet. Aztán legyünk kompromisszumkészek, sokkal könnyebb így elérni a célunkat. Aztán lesznek olyan időszakok, ami ugye a hajthatatlanságot mutat, vagy makadságot is hozhat, hogy a kívánt eredményt el akarjuk érni. Hát, hogyha visszanézzük, ugye, amit az előbb mondtam, tehát választjuk ki azért azt, hogy melyik, amivel nem ártunk másoknak, nekünk, magunknak se, másoknak se nem kell keresztül gázolni, lesznek megoldható és járható utak. Aztán most célszerű felismerni a lehetőségeket, és alkalmazkodni a körülményekhez, és kitartóan haladni a cél felé, ha kell módosítsunk megint csak. Tehát nagyon sok minden jelzi ezt, hogy igen, lehet módosítani, ez inkább a rugalmasságot tükrözi, tehát hogy maradjunk rugalmasak, és akkor menni fog. Nem kell kétségbe esni.
1: Aztán szám, mondod még, mert most annyira tetszik, de mond tovább, és aztán majd hozzászólok, jó, hogy én mit éreztem közben.
0: Jó. Mondhatod, és akkor majd...
1: Olyan érdekes, mert nagyon tetszik nekem, hogy mondtad a célok kitűzését. Éppen ezt éreztem az év végén, hogy új célokat szeretnék kitűzni, és hogy arra több járható utat is felépítettem az életemben. Én remélem, hogy mások is ezt érzik, és ami még nagyon érdekes, vagy különleges, hogy a negatív aspektusban semmi passzivitás nincs, tehát nem az van, hogy depresszió vagy elhagyatottság, hanem esetleg harag, dükitörés, stb. Tehát akkor úgy látszik, ez a tűz nem azt fogja szolgálni, hogy visszavonulnak az emberek negatív időszakban, hanem igenis hangosak lesznek, és akár negatív értelemben, tehát a negatív aspektusban, nem tudok rá jobb szót, akkor akár harciasak is tudnak lenni, ugye ez? Vagy én ezt rosszul olvasom
0: nem,
1: most?
0: Nem, nem, nagyon jól mondod, ráéreztél az ízére, mert ugye a napnak az energiája, tehát a kígyóban, ugye a yang tűz az, ami rejtve ugyan, de benne van, és az dominál, és hogyha a napot nézzük, ugye ott melegséget ad, ugye központi szerepe van a napnak, hatalmas az energiája, olyan, mint hogy kifogyhatatlan, kiapadhatatlan energiaforrás lenne, de bizony azért vannak napkitörései.
1: Igen.
0: Úgyhogy bizony, ez benne van, és ez a negatív része. Úgyhogy ezt jó, ha tudjuk. De ha megnézel egy kisgyereket, aki olyan, általában ők ilyen a yang tűz emberekben az arcukra is valahogy ki van írva, tehát látszik rajtuk az a pozitivitás, a pozitív energia, kicsit ilyen kerekebb az arcuk, fülig ér a szájuk, ragyog a szemük folyamatosan, és olyan hangosak, olyan vehemensek, és akkor nem tud halkan örülni. Ez biztos felismered az utcán, vagy a környezetedben, hogyha van ilyen.
1: Nyilván a kis unokámon is látom. Minden hangos, minden megnyilvánulás, igen.
0: Érdemes megnézni a képletét, valószínű, hogy van yang tüze, ha csak nem. Amit még említeni szeretnék, a szimbolikus csillagok. Ezek is nagyon fontosak, amikor egy képletet nézünk, és lesz segítségünk, tehát egész évre szólóan, tehát azért ott lesz a segítség, hogy kapunk egyfajta támogatást, de bizonyos esetekben érdemes kérni, vagy körülnézni, vagy csak beszélgetni valakivel is. Lehet, hogy lesz a társaságban, vagy ott a környezetben olyan valaki, akinek lesz egy jó ötlete, vagy van egy ismerőse, vagy tud egy járható utat, és akkor ezt így kell rá tekinteni. Uh-huh. Tehát az a segítőkészség, ez benne van az évben, meg a segítség kapás is, de mondom így, hogy ha éppen nincs, vagy nincs ötleted, de lesz, mert támogatva van, akkor érdemes beszélni róla, és akkor többen lehet,
1: de
0: hogy
1: jó,
0: több
1: nagyon tetszik
0: ötletelni, és előbb-utóbb megjön a segítség.
1: Tehát nem kell magunkra maradni a céljainkba, vagy az akadályainkba, hanem igenis ki kell nyújtani másfelé is a kezet, hogy esetleg erről mit gondolsz, neked van-e erre rálátásod, stb. Ez nagyon tetszik nekem, ez mindig az intelligenciát tükrözi nekem egyébként.
0: Igen, én szeretem a pozitív oldalát nézni, tehát ezt érdemes, tehát a negatívot azt nem, hát nyilván tudjuk, hogy azok mik, és nem minden nap vagyunk de nagyon boldogok, vagy kiegyensúlyozottak, de hát nem árt, hogyha fel tudjuk magunkat hozni egy kicsit, amikor arra van szükség.
1: Hát ez a lehetőség benne van ebben a tálban most. Tehát érdemes erre rányúlni, ami a pozitív.
0: Hát a tűz az mindenképp, ugye a lobbanékonyság is, meg a szenvedély, tehát erről az oldaláról közelítjük meg, akkor abszolút optimista vagyok.
1: Egy kicsit a család is a tűz, tudod,
0: igen,
1: a tűzhely, ugye?
0: A család itt, igen, pontosan.
1: A közösség.
0: Család. Igen. És ugye mozgalmas lesz, hát a tűzokán is, a infaokán is, de amúgy is van még benne olyan szimbolikus csillag az induló képletben, ami azt mutatja, hogy a mozgás, a mozgalmasság, a jövésmenés, akár szellemi, akár fizikai síkon ez benne van. És ugye a gondolkodás, az, hogy járjon az agyunk, ötleteljünk, rugalmasak maradjunk, mozduljunk ki a komfortzónánkból, és cselekedni, csinálni, ugye ez nagyon fontos lesz. Az, hogy most már tényleg tevékenyen tényleg tenni kell. És hát ugye tehát az információ áramlás is, az is sokkal intenzívebb lesz, de ez már ugye elindult korábban is, de ez még fokozódik, és még inkább így lesz. Aztán lehetnek benne költözések, kisebb, nagyobb, de ez már ugye mindenkinek az egyéni képletéhez viszonyítva lehet meg érdemes megnézni, de mondom, ez a mozgás, ez benne van teljesen.
1: De jól hangzik.
0: Hát ami még hasznos lenne, az egy ilyen kollektív tudatemelkedés. Annak az ideje itt van.
1: Tényleg?
0: Igen, igen.
1: Na hát azért ez nem menjünk el emeleti ilyen gyorsan. Vannak erre utaló jelek azért már az elmúlt évben is talán, hogy ennek ideje lenne egy ilyen kollektív tudat szintemelkedésnek. És talán látszanak is ennek a magjai, amik el vannak vetve.
0: Hát zseniális vagy, tehát annyira ráérzel, mindig most már évek óta figyelek.
1: Tényleg?
0: Mindig ráérzel arra, hogy mi az az igazi gyújtópontja, vagy mi az a maga, ami benne van, és ez az üzenet abszolút benne van a képletben. De hát ugye azt ne felejtsük el, hogy mindenki csak saját maga tud, magában tud változásokat elérni. Tehát azért az nem úgy van, hogy nagy hatással vagyunk a külvilágra, mindenkinek magában kell elkezdeni, és akkor utána a kisebb közösségekben, nyilván a családban, a munkaközösségben, az ismeretségi körben, és aztán itt szépen lassan egyre többen és többen leszünk.
1: A Karamell mondta nekem, Molnár Ferenc Karamell egyszer, hogy ő abban hisz, hogy a piciből kell elindítani a tiszta gondolatokat, minden jó dolgot, a mikro közösségből kell kifelé, hogy ő ebben hisz, és nekem ez akkor úgy tetszett, hogy ezt mondta, de te ugyanezt mondod
0: így van,
1: ezek szerint.
0: Így van, pontosan így van, igen. És hogy megnézzük az év indulási képletét, hogy most már erre rátérünk, akkor ugye ebben még sokkal több üzenet van. És azért hívom ezt üzenetnek, azokat az állásokat és konstellációkat, ami mondjuk benne van a képletben. Ezek ugye egy-egy ilyen tranzit vagy időszakra mondjuk azt, hogy fejezzem, hogy mindenkinek érthető legyen. Tehát az, hogy most egy évről beszélünk. Igen. És az egy év ugye egész évre szól, és annak ugye a Yin-fa kígyó évében vagyunk.
1: Igen.
0: De ugye mindennek van egy születési időpontja, tehát akár egy gyerek ember születésének, egy szerződés születésének,
1: értem,
0: egy üzletkötés, vagy bárminek, amitől ugye házasságkötés is ide tartozik, vagy tényleg bármi, amiről szól lehet, vagy egy munkakapcsolat. És hogyha annak az születési időpontját megnézzük, akkor ugye nem csak az az év van benne, hanem benne van a hónap is,
1: így van,
0: a nap is, az óra, perc, stb., amiből számítunk egy képletet.
1: Igen.
0: És ugye a születési időpontjában az évnek vannak üzenetek, tehát ez már nem egész évre vonatkozik, csak fontosak.
1: Uh-huh.
0: Azért, mert ebből nagyon sokat lehet tanulni, és ad egyfajta útmutatást, hogy mi az, amivel azért még dolgunk van.
1: Meg, de kíváncsi vagyok meg, most már.
0: Meg, hogy ne felejtsük el.
1: Aha, nagyon jó.
0: És mutat egyfajta ragaszkodást az ötleteinkhez, a vágyainkhoz, az elképzeléseinkhez. Aztán azt, hogy ugye soha nem késő tanulni. És választhatunk is, és mindig választhatunk. És most ez az év, ez lesz az az utolsó év, amikor már, tehát így elmegyünk a falig, amikor már nincs tovább, tehát és amit az előbb mondtam, hogy most már cselekedni kell, csinálni kell, itt van a tűzenergia, megjelent, de ott van még a fa, de jövőre már csak a tűz maradt ki. Tehát 2026-tól egy ideig, tehát a 26-os év arról fog szólni, hogy most mindenhol csak a tűzenergia lesz, tehát ott már muszáj változtatni, ott már nem lesz visszalépés. Tehát itt még mindig van tanulnivaló.
1: Ott sürgetni fog a változás, gondolom. Ott sürgeti azt, aki esetleg még nem lépte meg.
0: Így van.
1: Ugye?
0: Igen, igen, igen, így van. És aztán látszik az is a születési képletből, hogy a jelenlegi helyzet, amiben most vagyunk, ezt ugye kollektíven mondom, mert ugye az egész évre, tehát ez nem egyenre vonatkozik, hanem ugye az egész kollektívra, az emberiségre, hogy ahol most tartunk, ez egy hosszú folyamat. Tehát nem véletlenül vagyunk itt, és nem véletlenül alakultak úgy a dolgok, ahogy alakultak. És ez ugye attól függ, hogy mi meddig engedjük ezt elmenni. De mondom, megint csak egyéni szintről indulunk, annak ellenére, hogy az éves képletről beszélünk, a kollektívről, hogy magunkban indul el a cselekedet, a cselekvés, és ugye ez gyűrűzik kifelé, mint amikor egy tóba beledobsz egy kavicsot, és az gyűrűzik, és az a rezgés, az szépen tova terjed. És akkor el lehet gondolkodni azon, hogy meddig hagyjuk azt, hogy befolyásoljanak kívülről. És ugye itt a Yin-fa, tehát hogy meddig engedjük azt, hogy manipuláljanak bennünket. Ez
1: nagyon
0: megint érdemes
1: érdekes,
0: elgondolkodni.
1: Igen.
0: és meg kell tanulnunk kiállni magunkért, és minél tovább halogatjuk a változást, ugye annál fájdalmasabb ez.
1: Igen, én is erre gondoltam, hogy lehet, hogy valaki 2026-ban akarja ezt a tüzet lereagálni, de mennyivel kényelmesebb már ebben az évben ezt elkezdeni. Akár saját szellemi szintjén, akár a bármilyen területén az életnek, akár párkapcsolati, akár munkahelyi, de még itt költözésről, tehát hogy még arról is szó van, hogyha valaki nem érzi ott jól magát, ahol esetleg van, elnézés, nem értek így ennyi ilyen szinten hozzá, de hogy nekem ez jutott eszem, hogy jobb azt idén megcsinálni, de ne legyünk ilyen patópál urak, hogy jó, majd ráírunk mikorra, mert most itt van a tűz, ami megtámogat minket ezekben a dolgokban.
0: Igen, úgyhogy én most már hosszú évek óta, hogy figyelem a képleteket, meg ahogy alakulnak, tehát az évek, a hónapok, vagy a saját képletemet is néztem, és ugye sok-sok elemzésen túl vagyok, annyira visszaköszön mindig, és ezek, hogyha mondjuk hozzám jön valaki elemzésre, és lehet, hogy nem beszél dolgokról, mert csak valami másra kíváncsi. És amikor így elmondom, hogy mi van a képletében, és mire érdemes figyelni, akkor előbb-utóbb mindig előjön az, hogy hát igen, így van.
1: Más területen is, mint amit kérdezett.
0: Pontosan, esetben. Igen. Tehát mert az úgy látom, hogy az fontos. Aztán, hogy mit kezd az információval, hogy tanul belőle és cselekszik, vagy nem, az bizony már nagyon komoly következményei tudnak lenni, mert ha belegondolunk egy-egy olyan élethelyzetre, amikor halogatunk úgy sok éven keresztül, hogy, és ez nem a mi hibánk, vagy nem azért nem lépünk, vagy cselekszünk, mert mi rontottunk el valamit, hanem csak most vagy kényelemből, vagy kényszerből, vagy azt gondoltuk, hogy nem olyan a helyzet.
1: Hogy eszünkbe se jut a megoldás, mert olyan is van.
0: Igen, vagy félünk, tehát bármi lehet az, ami motiválja azt, hogy miért nem cselekszünk, vagy indokot ad arra, vagy okot találunk arra, hogy ne lépjünk, holott belül pontosan tudjuk, hogy ez nem jó már, és nem tartható. És ez az állás benne van ebben az induló képletben. És ugye most a kollektívre igaz, hogy igen, vegyük észre, mert ha nem, ennek komoly következményei lesznek.
1: Na hát.
0: De van rá mód van megoldani, és az nem azt jelenti minden esetben, hogy fel kell rúgni mindent, ami addig volt, hanem változtatni rajta. És ki kell állni, vagyis azt mondani, hogy jó, ez most eddig volt, és nem tovább, és most másképp szeretném. És hogyha van megoldás, akkor találunk rá közösen megoldást, akár egy munkahelyen, akár egy párkapcsolatban, ha nem, akkor pedig szétválhatnak az útjaink. De az, hogy egymást mérgezzük, annak ugye nincs értelme.
1: Így van. Tehát annak az ideje jött el, hogy ne várjuk meg, amíg mindent rombol egy nem jól működő helyzet. Legyen az világszinten, legyen az egyéni szinten, munkahelyi, párkapcsolati, tehát bármire gondolhatunk itt, de hogy azt jó lesz most a helyére tenni igazából.
0: Így van. Már csak azért is, mert hogyha egyéni képletnél nézném, vagy ülne velem szembe valaki, és neki mondanám azt, ami most itt látható a képletben, akkor, de ha belegondolunk, ez az egészségünk rovására tud menni. Tehát nem betegséget mutat soha, hanem azt, hogyha benne maradok egy rossz környezetben, rossz energiák közt, rossz emberek társaságában, akkor az előbb-utóbb felemészt.
1: Így van.
0: És itt vagy ott, kinek hol, ott jön ki valami olyan dolog, aminek nem kéne kijönni, hogyha ki tudtam volna állni magamért.
1: Igen. Ez mindig így van.
0: Hát a lelki eredetű betegségek pontosan
1: ezt
0: mutatják.
1: Amire nagyon figyelnünk kell tényleg.
0: Igen.
2: Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Yo, yo. Ez itt T-Boss a mikrofonnál.

100.3 Rádiódik. Fogod?

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A 2026-os év legbefolyásosabb feltörekvő vezetői közé választotta Magyar Péter miniszterelnököt a Time amerikai hírmagazin. Azt írják, hogy hatalomra kerülése lehetőséget ad, hogy Magyarország lezárja a történelmének illiberális korszakát, és ez azt bizonyítja, hogy a nép és az intézmények, a jogállamiság és a demokrácia hatalmasabbak egyetlen embernél. Magyar Péter földcsuszamlásszerű győzelme a Brexit utáni korszak legnyilvánvalóbb Európa párti politikai eseménye, szögezték le. A férfiak átlagosan 37, míg a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon a legutóbbi, tavalyi adatok szerint, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az első házasságkötés átlagos életkora mind férfiaknál, mind a nőknél alacsonyabb. A férfiak átlag életkora első házasságkötésük időpontjában 33,5 év, a nőké pedig 30,5 volt. 1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők 22 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé. A nők esetében tehát 8,9, a férfiaknál pedig majdnem 9 évvel tolódott ki az első házasságkötés időpontja. Az első gyermek születése 2025-ben országos átlagban 29,5 év volt a nők esetében. Ugyanez a mutató Budapesten volt a legmagasabb, 32 esztendő. Megölte a nagymamáját egy férfi csütörtök este egy második kerületi társasházban. A feltételezett elkövetőt elfogták, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy csütörtökön 20 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál, nagymamájával veszekszik. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a társasház udvarán rátaláltak egy idős asszonyra, akin a mentők már nem tudtak segíteni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dickben. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 21-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ma esti vendégem, kedves barátom, Cumó Árpád, jazzzongora művész, aki mesél nekünk az amerikai tanulmányairól, családjáról és az életéről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A mai estére egy nagyon-nagyon különleges vendéget hívtam meg, kedves barátomat, ismerősömet, Cumó Árpádot, aki 2005-ben végzett egyébként a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában.
6: Szeretettel köszöntelek, köszönöm a meghívást!
5: Köszönöm, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívást. Nagyon örülök, hogy beszélgethetünk. Szeretnélek egy kicsit jobban bemutatni és megismertetni a hallgatókkal, aki még esetleg nem ismert téged, az életutaddal, az életpályáddal, mert roppant izgalmas tanulmányaid voltak, hiszen te nem Magyarországon folytattad a jazzzenei tanulmányaidat, hanem többnyire Amerikába. Mesélj nekünk erről az amerikai tanulmányútról. Hogyan kerültél ki egyáltalán Amerikába?
6: Igen, én úgy kerültem ki először, hogy 1998-ban volt egy Magyar Rádió jazzongora verseny, Füsti Balogh Gábor, a Bartók Rádió által, a Malosik Robert főszerkesztő által, és az egyik díj az volt, megosztott első helyezettet értem el a Szabó Dániel, az egyik díj az volt, hogy lemezkészítés, a másik meg az, hogy 5-7-es kúzusa a Berklin. És a Szakcsillagotos Béla volt a zsűri elnöke, és akkor hát rám esett az, hogy akkor én menjek 5 hétre Bostonban tanulni a Berkeley-re, és a Dani az csinált egy lemezt Magyarországon. Ez 18 éves voltam akkor. És így kezdődött el az amerikai tanulmányom.
5: Milyen tapasztalatod volt ott kint a Berkeley-n?
6: Hát ugye először én kimentem, én angolul se beszéltem nagyon, mert most nem nagyon, hogy mondjam, így beszéltem angolul, de nem igazán értem, mert tanultam egy kicsit, de ott másképp beszélnek, főleg ott az afroamerikaiak is, meg a jazzzenészeken belül is csomó slang van, azt tudtam, mit beszélnek, de hát ez nekem óriási volt, hát először kicsit ugye így félve a nagyvilágtól, tényleg így hirtelen belecsöppenni a világ egyik legnagyobb hát ilyen college, ilyen egyetemi szint is van, meg ilyen több szakos, hát egy ilyen komplexum Berklee College, ott nagyon sokan tanultak, meg nagyon híres zenész jött ki, meg szóval az egy nagyon régi suli, és hát ugye belecsöppenten is ott minden angolul volt, illetve marra nehéz volt, meg minden, aztán bele kellett szoknom meg pár egy-két hét, aztán így már kezdtem érdeklődni, és aztán felfigyeltek így rám a tanárok, mondták, hogy van tehetségem erre az egészre, és hogy jó lenne, hogyha itt tanulnék. Hát én nagyon szerettem, mert nekem nagyon tetszett a Berkeley, de az nem tetszett, hogy rengeteg olyan dolog van, ami engem úgy nem nagyon érdekelt, de nagyon hasznos dolog.
5: A tanulmányok során, úgy érted?
6: A tanulmányok során, hogy minden másképp van, ami... Van nekik egy metódjuk, amik ők ezt tanítják. A Berkeley metód, ami elég bonyolult, de úgy éreztem, hogy hát inkább én csak játszani akarok, nem akarok ennyire, hogy mondjam, mindig kielemezni. Minden nagyon hasznos volt, és de inkább én azt akartam, hogy játszani az ottani emberek, és lementem egy este a jazzklubba, és akkor ott beszálltam zongorázni, és akkor ilyen háromkor csörgött a telefonom, hát ilyen kollégiumban laktunk, hogy gyere másnap játszani. Na ez volt nekem a löket, és akkor hát ottani afroamerikai zenészekkel, lokális bosztoni zenészekkel játszani, a Deremberet, a trombitás volt ott, akivel akkor a dobos nevét, iszonyat nagy zenészek, ottani amerikai zenészek, és ezekkel, hát szóval energia volt, meg olyan volt, mint hogyha nem is tudom, Miles Davis-t hallottam volna ott élősz. Olyan hatása jött rám ez az egész, hogy ott életben szól a zene, úgy, hogy a felvételeken hallgattam, és olyan lüktetés és olyan energia van, ezt nem tudtam leírni. És akkor azt mondtam, hogy én kész, sehova nem akarok menni, itt akarok élni, itt akarok aludni a jazzklubba, haza se akarok menni. Olyan hatással volt, azt sem tudtam, hol, de ezt most komolyan mondom neked. Azt tudom, hol vagyok. Mert tudod, amikor a zene, amikor transzba vagy a zenével, akkor kész, megszűnik a külvilág. És egy olyan zónba voltam ott, hogy éjjel-nappal csak a zene. Azt tudtam, hogy elfelejtettem majdnem, hogy írni. Ez szó szerint mondom neked. Annyira a külvilág, a metalista izé világ, annyira kizökkent, hogy sem, csak a zene. És ez olyan szinten átformált engem, hogy hazajöttem, és így azt mondtam, hogy nem tudom, megyek, vissza akarok menni. Na, itt volt egy nagyon rögös út, hogy én visszamenjek. És a családom, a szüleim nélkül ezt nem tudtam volna.
5: Ez az 5-7-es kurzus után?
6: 5-7-es kurzus után.
5: Hogy kaptad meg az ösztöndíjat? Hiszen utána szereztél egy ösztöndíjat, amivel vissza is mehettél.
6: Igen. Hát ott mondták a több tanár is ajánlott engem, hogy mindenki jöjjek vissza, és a Berkeley Performance Centerben volt, tehát egy koncerttől játszottam, aki már ott tanult, a német Ferenccel, és Daniel Kamandra volt a basszusgitáros, akkor ő is ott tanult, és játszottunk egy nagyon jó koncertet, és akkor mondták, hogy hát várunk szeretettel, és akkor mondtam, hogy oké, és akkor mennyi ez a pénz?
5: Hát ez
6: mennyit
5: az.
6: Kell fizetni? Hát most már a Berkeley fél évre 35 000 dollár. Mondták, hogy neked semmit.
5: Aha.
6: Neked semmit. És mondom, ez szuper. Full szkalos, teljes ösztöndíj. De viszont az, hogy hol lakjál, mit tegyél, az neked kell állnunk.
5: Hát az se semmi egyébként, tehát az is nyilván egy költség, főleg egy fiatal fiúnak, aki...
6: Hát igen, most az, hogy a kollégium is, az is van, mi havonta 800 dollár, egy plusz a kaja, az van, majdnem 1500 dollár.

0: így tudtam kimenni 21 éves koromban, és így tudtam ott lenni, és így kezdődött el.
1: Hát ez egy nagy áldozat a család részéről,
0: hát
1: természetesen,
0: de... Minden interjúban elmondom ezt, hogy anélkül nem lennék az, aki vagyok. Szóval, hogy igen, ezt a szüleimnek köszönhetem.
1: Viszont amikor kimentél, akkor tárt kapukkal várt téged az ország.
0: Amerika. Hát ő igen, szóval az volt, hogy kimentem, és akkor elkezdtem tanulni, elkezdtem a tanulmányaim, minden, és akkor elkezdtem Bostonba úgy játszogatni, meg minden, és másfél év után, hát ott a Joanne Brecken volt a zongoratanárom egyébként, és akkor az volt, hogy csodálatos volt ez az összeg, amit kaptam, amit hoztam otthonra, de egy idő után elfogyott. És akkor ugye én is próbálgattam így összeszedni a pénzt, hát akkor is már $800 volt, akkor a szoba volt mindegy, kb. 5 négyzetméter, úgyhogy befért egy ágyad is kész Bostonban, és akkor mondtam, hát nem tudom. És akkor ott voltam másfél évig, és akkor gondoltam, hogy megpróbálkozom egy olyan sulit, ami ahol fizetik a lakásomat is. Vagy ezt nem tudok itt maradni Amerikában. Uh-huh. És akkor voltam 23 éves, akkor ugye nem kaphatok olyan állást, hogy tanítás. Szóval még egy ilyen diák voltam. És hát a mastert amúgy is meg akartam csinálni, és hát már nem nagyon maradt pénzem, hogy Bostonban maradjak. Uh-huh. Aztán megpróbálok egy másik iskolát, és hát tulajdonképpen ez volt a Los Angeles-i, a University of Southern California belül van egy institútum, akkor Tenus Monk-nak hívtak, uh-huh. ahova két évente egy zongoristát vesznek föl, uh-huh. És,
1: akkor ez egy óriási dicsőség volt oda bekerülni.
0: Hát igen, abszolút. Hogy
1: de hát már az előző, már a bostoni iskola is óriási.
0: Bostoni iskola is óriási, mert hát most már ezt a Fulszkarosipet, ezt már úgy hiszem meg is szüntették, szóval. Uh-huh. Hát megváltoztak ott is a dolgok, tudod, meg hát minden. Szóval 80-ban születtem, és érdekes volt látni, hogy megy át analógból digitális világba a világ. És igazából ez nekem nagyon sokáig idő, nem tudtam ezt feldolgozni, hogy lehet, hogy megszűnik a CD.
1: Vagy a bakelit lemez.
0: Hát most már megint viszonylag a bakelit csúcsáron adják, érted, de a pénzt akkor sem művész kapja még most, mert azokat a lemezeket már 30 éve legyártották. Most már gyártanak újabbat, persze, de én akkor ugye, hogy a 2000-es években, 2001-ben, és akkor még az időszak között én Magyarországon játszottam, lemezem is jelent meg. 2001-ben az EMI kiadónál lemezem jelent meg. Trio lemezem. A My Time címmel az első lemez volt. Voltunk akkor Belgiumban, és nyertünk versenyeket.
1: Elég sok verseny volt akkoriban, amit megnyertél.
0: Igen. Azok nagyon jók voltak. És aztán én kimentem, meg minden, és közben megszűntük a kiadók.
1: Hát átalakult a világ akkoriban.
0: És teljesen átalakult a világ. És hát már Amerikában is már éreztem, uh-huh. hogy és nagyon sokan panaszkodtak, hogy a lemezeladás nincsenek kiadók, és mára ez nulla lett szinte. Egy-két kiadó maradt fönn.
1: Erre még visszatérünk erre a kérdésre, de akkor végül is kimentél akkor utána Los Angelesbe, és kint folytattad a tanulmányaidat.
0: Hát ez egy álom volt, igen, uh-huh. bekerültem ebből, ott személyesen Hörbienkek hallgatott meg, Ron Carter és Terence Blanchard, és meghallgattak három zongoristát, meg zenekarokat, mert ez egy zenekar, összeállítanak egy zenekart, egy zongorista, egy dobos, egy bőgős, egy trombitás, egy szaxofonos, egy énekes,

0: az előző tanulók, a Gretchen Parlato volt, aki most már nagy nevű énekes, a Lionel Dueke volt az előző ebben a zenekarban, ahova jártak, és akkor mi voltunk a következő évadban, 2003-as, ahova bekerültem. Hát ez akkor öröm volt, mai napig is, hogy engem választott Hörbienkák. A Hörbienkák azt mondta nekem, hogy ülj le, és akkor föl volt írva 40 standard, és akkor abból választanak. És mindenkinek azt mondta, hogy egy kör szóló. Bluesba is. Egy kör szóló. Kész.
1: És akkor mindent megmutatni, amit egész életedben tanultál.
0: Vagy 15-20-30 másodpercben, attól függ, milyen gyors. Zongoránsz le, amit tudsz, és akkor majd hívnak ki egy-két nap múlva. És akkor még én ott maradtam a szállodában, minden, és akkor írtak, hogy Hörbienka engem választott. Tehát ez óriási.
1: Óriási dolog.
0: Óriási öröm volt, meg utána a két éves munka, hogy vele zongorázhattam négykezest, hogy vele beszélgethettem a terembe, vele koncerteztem a Vénsorterre, koncerteztem a Diane Reeves-el, a Diddy Bridgewater-el, akkor a Louis Nash-el, a Jack DeJohnette-el, a Charlie Hayden-nel, olyan nevekkel, akikkel hát álomban sem gondoltam, akiket gyerekkoromban hallgattam. A Red Reportot, meg a Chick Corea-t, meg ilyen olyan emberekkel, akikkel tényleg, és ez, hát ez óriási volt. Ez óriási.
1: Hát én azt hiszem, hogy benne voltál a jazznek abba a pici kis magjába, ami a, hát tulajdonképpen a világ közepét jelenti a jazz műfajban.
0: Hát abszolút az aranykorszakból, mert azok az emberek igen. voltak, akik most már 80 évesek, ugye a Wayne Shorter az már nem él, a Charlie Nash-en, és azok az emberek, akiktől a jazz származott, a Wayne Shorter, ugye a Miles Davis zenekara, értem, uh-huh. Hörbienkák 84 éves, de az kitűnő állapotban van, hál' Istennek, és nagyon sokat turnézik, játszik. De nagyon sok emberek már ugye nincsenek, vagy már nem játszanak, ugye ott volt a Carter, a Jimmy Heaton is. Olyan emberekkel, akik a Harlemi, van az a kép, tudod, amit van egy nagyon híres kép, hogy állnak a Harlemben, tudod, és olyan sok zenész, akik még ismerték, meg játszottak, vagy ott voltak közöttük, tudod, hát ez maga volt az, mint hogyha akkor időben, mit tudom én, azt mondják, hogy a Dankó Pista, meg ilyen emberek közé kell. De ez halál komolyan, mert ez ugyan nekik, igen, ez a nép, jazz, a nép zene, ez ugyanaz, igen. mint itt a cigány zene, érted, ugye? Bemész, és akkor mit tudom, ha a Boros Lajostól vele muzsikáltál, vagy a Hankó, vagy a Öreg Járók, a Sándor, egy zenekarra, érted? Na ez ugyanaz, hát ez ugyanaz, csak hát többen voltak, hát itthon is sokan voltak, csak hát ott még többen voltak, mert Amerika azért az nagy ország.
1: És ott szerezted a mesterdiplomádat.
0: Igen.
1: És ezekkel az emberekkel játszottál végig, és akkor is elég sok verseny volt, ahogy láttam, amit megnyertél te is szólóban, vagy a zenekaroddal.
0: Igen, hát itt Európában itt volt a Belgium, meg volt egy német verseny is, és akkor volt egy spanyol is, és akkor azokon, igen, de ezek még a tanulmányom előtt voltak. Tulajdonképpen ez ilyen európai kis turnék, meg de az Amerikában nem voltam verseny, mert ugye ott 25 éves voltam, amikor végeztem, aztán elmentem New Yorkba élni, meg játszani. Akkor már elindult a nagy, hogy mondjam, dzsungelbe ott a túlélés. Mert ez már az.
1: Egy kicsit most így a tanulmányaid után kanyarodjunk vissza a kezdetekhez, hiszen az nagyon fontos, hogy honnan jöttél, honnan indultál. Természetesen te is zenés családból származol, mesélj egy picit róluk.
0: Igen, hát édesapám...
1: Milyen inspirációkat kaptál?
0: Igen, édesapám dobos, Ol Árpád, és hát a Füstivel is játszott, meg világéletben mindig külföldön voltak, hát tulajdonképpen abból éltünk. Lehet így mondani, és akkor anyukánk volt velünk otthon, meg minden, de apukám mindig külföldön volt, játszott, turnézott nagyon komoly Párizsban, meg nagyon komoly helyeken. És ő mindig vett a lemezeket, uh-huh. és akkor ugye
1: bakelit lemezeket
0: és akkor csak mindig raktam be a lemezeket, és akkor ugye hát a anyukám nem zenész, hát az ő családjáról meg rengeteg cigányzenész van, muzsikus cigányzenészek, és ugye hát ők is nagyon szeretik a jazzt. És akkor hát a Horváth Gyuszi, a Nyuszi fő, ugye a nagybátyám, akkor ugye ott volt a Duka Lemérék, ugye a Duka család, akkor a Patai Jöcsi, nagybátyám, ez óriási muzsikusok, és ők is mindig hallgatták a jazzt. Meg a 80-as években, hogy mondjam, az Oscar Petersont majd minden cigány muzsikus lehet, és akkor tudod, szólókat, tudod, együtt játszottak meg minden rá, meg. És akkor ezek hallottam én, tudod. Uh-huh. És akkor ugye megismerkedtem, itthoni lementem jazz klubokba, és akkor volt a Long Jazz Club, hát 16 éves voltam, és akkor ott hallgattam Olá Kálmánt, a Trio Midnight-ot, akkor a Szakcsi Lakatos, Robit, ugye, akkor a Bélát, az öreg Béla bácsit, akkor a Bécit, a fiát, ugye a Junior, és akkor hallgattam jobbnál a zenéket, és akkor így az egész így ilyen természetes volt, tudod, hogy benne vagy, ez nem tudom, beleszületsz mindegy író családba, akkor akik jönnek fel hozzád, a szüleidnek a barátai, azok is zenészek, akkor ilyen természetes dolog.
1: Tehát fel sem merült, hogy mondjuk közgazdász legyél. Egyébként klasszikus zenével kezdtél.
0: Ez így van. Szóval én a klasszikus zene, az nagyon fontosnak tartom, hogy az nagyon fontos, hogy klasszikus zenét nagyon sokáig, ameddig csak lehet tanuljon.
1: Miért egyébként?
0: Mert az, hogy megtanulj zongorázni, vagy megtanulj bármi hangszeren, az nincs olyan jazz technika is klasszikus, technika van, azt meg kell tanulni, uh-huh. És azt muszáj megtanulnod. Az, hogy normális újrendekezze játsz, normális dinamikát meg tud szólaltatni a hangszert, ugye, és hát nagyon jó tanáraim voltak, és aki Teolasi Kelemen Lívia volt, az egyik nagyon jó tanárom. Aztán elkerültem a Konzibe, a Weiner Leóba, ott voltam egy ideig. És tényleg hogy tudjál kottát olvasni, gyerekkorban elkezdődni, ez már gyerekkorban el kell kezdeni, ez 6 évesen kezdtem el.
1: De hány éves voltál, amikor elkezdtél zenét tanulni, vagy zongorázni?
0: 6 és fél, kb. 7 éves. De hogy előtte én mindig úgy pötyögtem a zongorán, meg a dobon is doboltam, ugye apám dobos, ott volt a dob, és akkor szóval így zenélgettem. Főleg a ritmus, ami nagyon, én dobos szerettem volna lenni, de ahogy mondták anyám, a szüleim, hogy ne, zongoráz, anyám nagyon szerette a zongorát, meg apám is, és akkor vettek egy pianinót, és akkor elvittek egy, és akkor mondták, hogy van rá muzikalitásom, és akkor elkezdtem tanulni zongorát. És nagyon hamar megszerettem a zongorát, és aztán össze csak klasszikus, és akkor ugye, nem is tudom már, 14-15 éves lehettem, milyen tovább képzés, vagy hogy mondják, még akkor volt ilyen konzi felkészítő, meg tudod, és akkor a konziba mentem, és akkor elkezdtem improvizálgatni, meg utánozni a felvételeket, tudod, meg felvételekre beraktam, és akkor elkezdtem a felvételekkel játszani. És az annyira kikapcsolt engem, hogy azt vettem észre, hogy én 8 órán keresztül ezt csinálom, tudod. És akkor mondták, anya, egyé már, hát már így elszédőzte gyerek, tudod. Szóval ez ilyen belekerülsz egy ilyen dimenzióba, és akkor csinálod, és nagyon jól érzed magad, és ez nagyon érezte magam, és akkor tulajdonképpen mai napig is ugyanezt csinálom, csak élesben tulajdonképpen ugyanaz van, ami gyerekkorban.
1: Tehát a jazz az ilyen tulajdonképpen így beférkőzik az ember szívébe, lelkébe, és aztán nem ereszti valahogy.
0: Szerintem minden zenei van, mert hogyha igazából, ha szereted, amit csinálsz, akkor nekem azt Amerikában már mondták. De akkor leszel jó, hogyha profi, amit szeretsz, amit csinálsz, és igazok van. Uh-huh. Szóval, hogyha mindig mondom a tanítványaimnak, hogy figyelj, biztos, hogy szereted, amit szereted, azt a darabot, vagy a szereted, a szám. Akkor érdemes csinálni. Ha nem szereted, akkor az úgy sem lesz jó. Akkor úgyis csak egy ilyen kényszer. Hm. És tulajdonképpen ez az egésznek a mozgató rúgója, szerintem. az egész mindennek. Úgyhogy amit szereted, amit csinálsz, azt jól fogod csinálni. Nyilván vannak pofonok, még mindenki kapok pofonok, meg én is kapok, meg mindenki, de nehézségek, meg amin át kell esni, de hogyha szereted, amit csinálsz, akkor azt abba mindig úgy csinálod, hogy ez mindig nagyon jó legyen. Tulajdonképpen ennyi.
1: A jazz tanulmányaidat mikor kezdted el hivatalosan iskolai keretek között?
0: Fú, hát a postás jazziskola volt, amilyen 15 éves koromban én magamtól bementem és beiratkoztam, ott a Márkus Tibi volt, ott aki tanított, és fú, voltak ott, nem is tudom, ki volt, és ő elméletet tanított, és akkor mondta, hogy elmélet órára, hogy gyere be, még minden. Mondom, ez elméletekem nem is annyira érdekel, zongorázni. És akkor mutatott ilyen felvételeket, meg ilyen transzkripciókat, meg minden, és akkor mondta, hogy beviszlek a Gonda Jánoshoz, hogy akkor felvételiztél a jazz egyetemre. És akkor mondtam, hát ez szuper lenne, meg ez nagyon jó lenne. És akkor elmészek rá Gonda tanárhoz bemit, és akkor Gonda nagyon megdicsért, nagyon tetszett, akkor voltam 16 éve, mondta, hogy szeretettel várunk az érettség után, blablabla, bla, bla, és akkor felvételizél még minden, és akkor megnyertem a zongora versenyt, és Bostonba kerültem ki, ezért nem felvételiztem. Mert akkor tulajdonképpen a jazz tanszakra jártam volna, csak mivel megnyertem ezt a versenyt, ezért Bostonba voltam, és akkor ott tanultam tovább. Tulajdonképpen így félbeszakadt a magyarországi jazz tanszak.
1: Miután végeztél Los Angelesben, utána merre sodort az élet? Na befejezted a tanulmányodat, és mesterdiplomával a Herbie Hancock intézet keretén belül.
0: Igen, hát aztán csináltam zenekart, itthon hazajöttem, volt egy zenekarom, a Electronic Dreams nevű zenekar, aztán csináltam több dolgot csináltam lemezeket, szóló lemezeket, aztán csináltam, hát még így visszatekintve akkori időszakban voltam. Ez az elektronikus jazz nagyon akkor nagyon érdekelt ez. Úgyhogy hogy lehet ezt így hogy mondjam, kiaknázni, meg mik a lehetőségbe. Akkor jött be a komputer, emlékszekre megvettem az első Apple laptopomat, és akkor hallottam ezeket a szan hangzásokat, hogy úgy tud szólni a komputer, mint egy szimfonikus zenekar. Akkor jött be ez az egész, és akkor ezt próbáltam a zenémbe belerakni, meg minden, és akkor így csináltam lemezt, ugye az Electronic Dreams lemezt, aztán hát sok minden volt.
1: New Yorkban is voltál.
0: Na igen, New Yorkban is voltam, ott is voltam, játszottam, meg úgy jó volt, tényleg olyan zenészekkel szuper volt. De az volt, hogy ott is volt valamennyi pénzem, de nem nyertem meg az ötös lottot, hogy ott maradjak én. És az volt, hogy hát próbáltam itt tanítást, meg minden, de hát ez egy hatalmas nagy dzsungel, és mondtam, hogy egy év után, fú, hát nem tudom, hogy itt kéne valamit össze akarok csinálni egy zenekart, és akkor majd visszajövök, és akkor ez a visszajövőkből nem mentem vissza, és akkor itt maradtam, és akkor mindenféle dolgokat elkezdtem itt dolgozni, meg utána elkezdtem itt tanítani, és így hogy mondjam, nem szakadt félbe, csak az amerikai, mert játszom az amerikaiakkal, meg rengeteg kapcsolatom van, most is írnak nekem, hogy nagyon hiányzok, menjek vissza. Nagyon, hát én vissza akarok menni, közben már itthon is van családom, gyerekek, minden, már nem annyira egyszerű ez. Mindannak idején, hogy egyedül mész, és akkor laksz egy lukba, mit tudom én.
1: Igen.
0: Meg van a szobatársad, aki hajnal 3-kor még rockzenét hallgat, most már ezt lehet, hogy nem bírnám ki, most már érted, szóval. És már akkor sem, már úgy voltam vele, hogy már akkor is 26 éves, 28 éves voltam, már kinőttem ebből, azt is éreztem, hogy inkább a saját utamot kell csinálni, és a saját zenémet kell csinálom, és az, ami én vagyok, és ez az út kész.
1: Miben különbözött Boston, Los Angeles, vagy akár New York?
0: Teljesen más. Boston egy nagyon jó diákváros, Los Angeles egy nagyon nyugi, hát egy kaliforniai hangulat, sokkal jobb, sokkal rájösebbek az emberek, azt mondják, hogy átjönnek, nem jönnek át. Egy ilyen lazább tolók, meg tele van rapperrel, meg megy a szól, meg mindenféle zene, más világ. New York meg az egy daráló. Az ilyen nappal megy, 1500 zenész a klubban, azt alig várja, hogy játszom. És alig várja, hogy mindenkinek legyen munkája, és akkor borzalmas nagy hosszú sorok állnak, és hát tulajdonképpen most már New Yorkba csak azok mennek, azok az emberek, akik nagyon sok pénzük van, mert most már New Yorkba, aki akkor ott volt az én közegem, azok már senki nincs New Yorkban, mert nem tudják már most kifizetni. Akkor még ki tudták. Most már olyan árak vannak New Yorkban, hogy az összes rengeteg művész már elment onnan, mert őrület lett. És anyagilag. És hát most már nagyon kevesen vannak. Most már csak azok engedhetik meg jazzen, akiknek nagyon sok pénzük van, hogy ott születtek, vagy valami, és azok ott élnek New Yorkban. Azok persze ott születtek, hát most hol lennének máshol, ez nyilvánvaló, de ők is mondják, hogy őrület van New Yorkban, és nagyon drága, aminek nem kéne, mert New York nem ez volt. New York egy olyan város volt, tele volt művészette, és nagyon támogatták a művészetet. Most már ez ilyen nagyon piacorientált lett, és mindent, meg már átformálódott minden. Piac, a lemez, a minden átformálódott, amiről beszélgettünk az elején.
1: És itthon milyen lehetőségek vannak? Tehát tanítasz több helyen is?
0: Igen, hát...
1: Jelenleg a Zeneakadémián és a Bartók Konziban.
0: Igen, tanítok, és én szeretek tanítani is, és tényleg, hogy mondjam, még nekünk szerintem nagyon sok felelősség van rajtunk, mert mi az a generáció vagyunk, hogy ez a 80-as, az akik még... Nem az internet világában nőttek föl, meg nem az, hogy bekapcsolsz valamit, és minden ott van egy újabb telefonodon, hanem magad építed ki szóval az dolgokat, és én old school vagyok egy kicsit ebben a szempontból, és mindig próbálom azt a tanítványát mondani, hogy ne fogjál be mindenben, egy dolgot csinálj, egy dolgot gyakorolj ki, egy dolgokban legyél jó. Mert most már tudod, minden úgy van, hogy annyi információ, hogy megőrülsz. Régen nem volt ennyi. Régen volt egy lemez, amit egy évig hallgattunk. Vagy volt 10 lemez, amit éve. De az egész lemez megtanultuk. Tudod, most meg fölmész a Spotify, és azt se tudják, hogy ki kivel játszik meg. És a jazzben ez nagyon fontos, hogy ugyanúgy megtanuld a jazznek a történelmét, hogy honnan indul, ki kivel játszik, ki volt ez az ember, aki ezt ki, és ezt próbálom átadni és magyarázni.
1: A növendékeidnek. Egészen megváltozott a világ, és nagyon sokan járnak viszont hozzád, nagyon sokan próbálnak tőled tanulni, és mi az az üzenet, amit próbálsz átadni minden növendékednek?
0: Hát pontosan ez. Az, hogy úgy mondják angolul, az a foundation, az alapnak a foundation, tehát az, hogy miből indul ki, miért van az, hogy a kezdetek, hogy miért, honnan jön az egész, hogy megy tovább, hogy az improvizáció, mi a jazz. Ez a jazz az egy kifejezés, az maga a kifejezés, maga az, hogy fejezed ki magadat. Abba benne, ha nem érzed a jazz, akkor nem vagy jazzzenész. Ez ilyen egyszerű. Ahhoz kell egy érzet, az, hogy te megérzed, hogy azt te tudod játszani. Mert különben nem. Különben azt mondják, hogy akkor ilyen angol corny, egy ilyen valami nem műanyag lesz. Nem lesz eredetűség tőle, tudod. Ennek is megvan a műfajnak a saját stílusa, meg azon belül ugye a bebop nagyon fontos, és akkor a további korszakok, a cool jazz, akkor a Gershwin, a ragtime, a Charlie Parker, meg és akkor tovább, a Coltrane, meg ezek, tudod. És úgy tulajdonképpen ez egy érzet, ez. És akkor amikor erre ráérez valaki érzi, akkor kipróbálja kifejezni ezt a hangszert. És tulajdonképpen ez az, amit a kifejezést próbálsz átadni, meg kinyitni ezeket a kapukat, hogy ezekben mik vannak. Tulajdonképpen ez a jazz oktatás. Uh-huh. Az, hogy megmutatsz olyan dolgokat, amiből tudod tanulni, amiből én is tanultam. Meg mindnyájan itt tanulni. Szóval és tulajdonképpen az, hogy ki hogy formálja át, meg ugye a klasszikus zenével is nagyon sok minden keveredett, a harmónia világ. Ez már saját mindenkinek a mást. Valaki csak ragtime-ot akar zongorázni. Majd napig is van ilyen. Valaki csak, mit tudom én, rock jazz-t játszik, jazz rockot, vagy mindenkinek a saját maga világ, vagy soul zenét, vagy. De hogy mit adsz át, tehát ezt próbálod átadni, az, hogy a kezdetek, ez nagyon fontos, hogy a tradíciót, azt meg kell tudni játszani. Ez ugyanúgy, hogy meg kell tanulni a Bachot zongorázni, meg kell tanulnod a technikát. Tehát ha nem tudod az új rendet, a technikát, akkor nem fogsz tudni, akkor életed végig jötőjel fog zongorázni. Hát ezt pontosan jól tudod, hogy...
1: Ma esti vendégem Cumó Árpád, jazzzongora művész volt, aki mesélt nekünk az amerikai tanulmányairól, családjáról és az életéről. A folytatásért hallgassanak bennünket holnap este 10 órától. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió. Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk, neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Megjelent a részletes szabályozás az iskolakezdési támogatás második részéről. A jogosultak a főszabály szerint 50 ezer forint értékű papíralapú utalványt kapnak, amelyet 2027. március 15-éig lehet felhasználni. Az utalványból nem csak tanszert, könyvet és iskolatáskát, hanem többféle ruházati cikket, sportcipőt, sporteszközt, fejlesztőjátékot, számológépet, pendrive-ot és akár laptopot is lehet vásárolni. Készpénzre nem váltható. A posta november 30-áig kézbesíti az utalványokat, sikertelen kézbesítés esetén pedig külön kell kérni az ismételt kiküldést a Magyar Államkincstártól. Felméri a Szociális és Családügyi Minisztérium, mely minisztériumi munkakörökben tudnának megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalókat fogadni. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár szakmai segítséget is kínál a meglévő dolgozók kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, szükség esetén mentor bevonásával. A minisztériumok október 12-éig jelezhetik igényeiket. A jogszabályok szerint a 25 főnél többet foglalkoztató munkaadóknál az előírt foglalkoztatás arány 5%. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. Kész konfliktust vállalni politikai szövetségeseivel, a kerületi polgármesterekkel is Karácsony Gergely, ha ezzel felszámolható a szerinte rosszul működő parkolási rendszer. A főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt erről, miután több kerület tiltakozott az ellen, hogy a parkolási bevételek tőlük a fővároshoz kerülhetnek, számolt be róla az Index. A Vitézi Dáviddal közös interjúban Karácsony Gergely azt mondta, hogy a parkolási bevételek mintegy 65%-át a működési költségek viszik el. Ezért a jelenlegi rendszer egyáltalán nem hatékony.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 22-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ma esti vendégem Cumó Árpád, jazzzongora művész, aki a tegnapi beszélgetés folytatásaként mesél nekünk a tanításról, a mesterséges intelligenciáról és a zeneiparról. Tartsanak velünk ma este is!
4: És mit tervezel a jövőben? Mert azért úgy tudom, hogy elég nagy terveid is vannak.
5: Igen, vannak meg. Hát nagyon sok koncertem van, hál' Istennek játszok sokat, és az nagyon fontos. Szóval nekem a koncertek mindig olyan, az mindig szól. Nekem ez a közönség, az nagyon számomra az a mozgató. Nincs kinek játszani, akkor nincs játszani, nincs zene. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok mindig a közönségnek, amikor mindig telt ház van. Mert ez nagyon fontos. Mert nélkül, vagy játszottam én három embernek is, de azért ez mégis más, hogyha látod, hogy tele van a hely. És hát én folyamatosan írok, zenét írok, és a mostani projektem a Gypsy Dreams nevű projekt, ami ötvözi a magyar cigányzenét, de nem csak a magyar cigányzenét, hanem úgy a world music cigányzenét, ha lehet így mondani, hogy mert a cigányság nagyon, hogy mondjam, nagyon érdekes dolog ez. Mert ha elmész Andalúziába, akkor ott azt a zenét játszák. Mindig átveszik az ottani zenének a hagyományait, és másképp fejezik ki. És ugyanaz tovább írják. Ez a jazzben ugyanígy van. És most én ebbe merültem el, írtam is ilyen darabok, ilyen számokat, meghívtam egy andalúz énekest, aki énekel a lemezen, Ricardo Fernández de Morának hívják, és szuper, szuper projekt, és hát a tagjai az, a lemezen az Pozsár Eszter fuvolázik, Német Ferenc dobol, Pecek Lakatos Krisztián bőgőzik, és kiadta, ja igen, Ciberi József perkasonzik, nem tudom, még kijöttem. Ja igen, még lesznek sztárvendégek a lemezen, lesz az énekes, és lesznek még pár amerikai, akik szeretném, ha játszanának rajta. Ezek saját dalok lesznek, és ezekkel én koncertezem Magyarországon, vagyis itt is, mert Európában is remélem, hogy ugye volt egy Covid, ami teljesen tönkretette a koncerttermeket, meg a koncertezést. Most már remélem, hogy fogunk tudni játszani külföldön is ezzel a projekttel, úgyhogy nagyon várom, és hát tulajdonképpen ez most nyáron, hogy az iskola nincs, most nyáron tudtam összehozni ezt a lemezt, most voltunk nemrég stúdióban, úgyhogy ez egy saját kiadású lesz, vagy ha nem is saját kiadású, de félig meddig, és épp erről a lemezkiadóról beszélgettük, hogy már nem nagyon vannak lemezkiadók, ugye akik ezzel varadtak, de igazából nekik is nem könnyű a sorsuk, úgyhogy gondoltam, hogy ezt én saját magamnak saját zsebből, de megpróbálom megcsinálni.
4: Egy picit térjünk vissza arra a kérdésre, hogy nagyon megváltozott a világ, a zenei világ. Nem csak jazz területén, hanem a klasszikus zene, vagy a popzene területén is természetesen. 20 évvel ezelőtt neked még volt egy kiadód. Most úgy döntöttél, hogy mégis inkább saját magad fogod kiadni, legalábbis részben a következő lemezed. Mi változott ez hát idő
5: igen,
4: alatt?
5: Igen, akkor még volt kiadó, akik, hogy mondjam, nekik az volt a dolguk, hogy promotálják a lemezt, és azt, hogy összeszervezik neked ezekhez a technikai dolgokat, a stúdiót, kifizessék a zenészeket, a te jogdíjadat is kifizetik, és a royaltyt is kapsz tőlük. És hát ez volt a Magyarországon, mondjuk az EMI kiadó. Ugye a kiadók 2008-ban megszűntek, az egész világon. Mondjuk mondok most egy nagyot, a Blue Note, ugye, aki a világ legjobb lemez, jazz lemez kiadója, ott dolgoztak 300-an, most dolgoznak 3-an. Olyan szinten, de ez már évek óta. Mivel ugye átmentünk digitálisra, na most még hagyjál, hogy CD-re átmenjünk, mert végül is már az is egy félig digitális, nem a lemez, nem bakeli. De az, hogy fölteszel valamit, és a letöltés után nem kapsz pénzt.
4: Hát vagy minimálisat.
5: Nagyon igen, minimális. Nagyon minimális. Most ugye akkori időben az volt, hogy 9 dollár egy lemez, ha 1 millió példány szám fogyott, az 9 millió dollár. Most abból a kiadó nyilván nagyon sokat levett, de abból házakat vettek, meg mit tudom én, miket vettek.
4: Zenészek.
5: De Magyarországon. Meg Magyarországon is, nem kell Amerikába kimenni. A 80-as, 90-es években, meg még, hát most is vannak olyan, mondjuk rockstárok, vagy akiknek megvan ez a körük, hogy megveszik a lemezüket, ezek már saját kiadók van. De nekünk már nincs meg az a lehetőség. Nekem még volt egy lehetőség, akkor még volt egy lehetőség, hogy a boltokban bekerült a lemezen. Például a My Time, és megvették. Aki akart, azt meg tudta venni a boltokban. Most már nincs olyan, hogy van egy kiadó is berakja a boltokban a lemez. Esetleg van még egy-két kiadó, pici kiadó, de ott se dolgoznak emberek. Például ott sincsenek technikai emberek, akik ezt meg tudják teremteni, azt, hogy bekerüljön a lemezed, legyen promotálva a lemezed, eljussanak a médiában a lemezek. Ez most már mind a művészen van rajta. Ha megjelenik egy lemez, és te felrakod a Facebookokra, az az pár száz ember, vagy pár ezer ember, az látni fogja, és onnantól kezd bezár. Kész, nincs. Azt nem fogják tudni, mondjuk, mit tudom én, más olyan platformokon, hogy ha te nem kopogsz be, és mondod, hogy srácok, megjelent a lemezen, mert különben, na most ez már a mi feladatunk, vagyis egy zenésznek a feladata, aki ezt bírja csinálni, az le a kalappal. Most én egy old school vagyok, én az analógián jövök, én nem biztos, hogy ezt tudom csinálni nap 24-ra, mert közben van a családom, ugye közben van a tanítás, meg kell élned ugye az életben, és teljesen átalakult ez, és nagyon sokan az amerikai nagy muzsikusok, akik milliókat adtak el, azok most teljesen más csinál. Nem zenét csinál. Azok abban az időben annyira meg tudták alapozni, hogy ők üzletemberek vettek, mit tudom én. Szóval azokat nem érdekli, de azok is persze érdekli őket, de mondjuk azok szerepelnek egy filmben, vagy kimennek az olimpián, és akkor tartják a lángot, és ezért kapnak 100 000 dollárt. Vagy mit tudom én.

0: ételeket, hiszen ennek azért eleve nagy költsége is vannak egy ilyen marketing kampánynak. Pont. Ezt nem biztos, hogy egy zenész fel tudja vállalni önmagában, egyedül, egy személyben. Tehát tulajdonképpen ez már valahogy ellehetetlenedik a mai korban.
1: Igen, szóval, szóval ez lassan oda fog, nem tudom, hogy meddig, de oda fog jutni, hogy egyszerűen nem annyira nehéz lesz, önálló karriert befut. Mert az is más, hogyha te zenész vagy és bemész, én is játszom zenekarokban, mi nem az én zenekarom. Nagyon szeretek játszani. Nagy muzsikusok, a László Attilával, nagyon sok ember van, akikkel Babos Gyulával kezdtem, szóval Katona Klárival játszani. Iszonyatosan jó zenész, nagyon sokat tanultam tőlük meg. És tényleg van olyan is, hogy és akkor ilyen session, ezt mondják, hogy session zenész vagy, és akkor játszol zenekarokba, elmész te bárhova. Elmész az Azariába játszani, megfizetik, mint tudom. De hogyha te a saját utadat akarod csinálni, na az nem könnyű út, az a nehezebbik út. De hogyha zenész vagy, és a zeneszerző is, mert én az vagyok zeneszerző, akkor ezt valahogy ezt magamnak kell csinálni. Mert máskülönben nem fogja csinálni senki. Szóval nem fogják azt mondani nekem, hogy gyere, írj egy lemezt, vagy mit tudom. Ilyen már nincs. Akkoriban még volt. Volt. De most már hát megszűnt ez a dolog. És viszont az, hogy egy zenész kifejezzen magát, ez nagyon fontos, vagy egy művész. Nem szeret ezt a szót használni, főleg magamra, de mit tudom én, de az, hogy akinek van saját dolga, saját ötlete, saját, amit el akar mondani, az amint egy könyv. Egy író. Én egy író vagyok, és szeretek írni könyveket. A zeném ugyanaz. A zene ugyanaz. Leírom a akkori élettapasztalataimat, csak ezt elmondom, zenémben mondom el. És ezek a lemezek, ezek meghatározó a korszakokban, amikor ez minden muzsikusnál így van, aki él, és akkor abba a korszakban mindig másképp játszol.
0: A műsor elején arról beszélgettünk, hogy neked az egyik egyediséged, az egyik különlegességed az improvizáció. Mitől különleges a te improvizációd? Miért egyedi? Hogy fogalmaznád meg?
1: Nagyon egyszerű. Mindenkinek egyedi, és mindenkinek sajátosságos az improvizációja.
0: Szóval, mégis ez a jazznek a lényege valahol.
1: Hát mindennek a lényege. Hát senkinek nincs egyforma füle sem, vagy óra, vagy ujja, vagy keze. Senki sem egy, hogy mondjam, senki sem nem ugyanúgy kell föl, jár, mindannyian egyéniségek vagyunk, ugye. És mindenki, ahogy leüti azt a hangot, mindenki máshogy fogja szólaltatni. És ezért én is szólaltatom meg, a másik úgy szólaltassa meg. Ebben ez a csodálatos benne, hogy mindenki maga. És az improvizáció ezért csodálatos, mert ott tulajdonképpen mindenki magát adhatja, és ott teljesen ott a pillanatban születik meg, ami megszületik.
0: Tulajdonképpen akkor így mindenki egy zeneszerző, aki improvizál.
1: Ez így van. Ez így van. És szerintem ez mindenkorban megvolt. Én nem tudom elképzelni, hogy Bach nem tudott volna improvizálni. Hát Bach úgy improvizált senki a világon, szerintem. Számomra ő a csúcs, ő a alfa, meg a lehet, hogy Bach, szóval. És tényleg, hogy ennyi darabot hogy tudott írni? Hát hogy tudott írni? Úgyhogy leült és kitalált egy témát, és utána megírta a variációkat, vagy lezongorázta és leírták a gyerekei. Hát ezt ennyi mennyiségű zenét hogy? Na mindegy, de szerintem ez ilyen egyszerű. Ha a gyereket odaültet egy zongorához, az is elkezdi tügetni a zongorát, meg elkezdi megfogja a zongorát. Szóval ez...
0: Amikor te komponálsz, zenét írsz, akkor hogy kezdesz neki? Hogy működik ez a folyamat?
1: Ez egy folyamat. Azt, hogy mondjuk van egy dallam, és akkor azt elkezded tovább folytatni.
0: Improvizálsz rá?
1: Improvizálsz rá, van egy ötlet, és akkor ezt tovább csinálod. És akkor mondjuk leírod, vagy fölveszed, iPhone, mindegy, fölveszed, és meg,

0: visszahallgatod. Akkor tetszik, vagy nem tetszik, és aztán ezt így formálod. És utána megint. Elkezded. Ez így.
1: Tehát ami akkor éppen kijön a lelkedből, a lelki világodból, igen. vagy ami akkor éppen a gondolataidban jár, vagy
0: pontosan.
1: Megragad
0: igen,
1: téged
0: igen.
1: ennek a hatásoknak a
0: igen, igen, a hatás, és akkor így elkezded kereskélni a hangokat, és így kifejezed kiadod magadból.
1: Szoktál használni mesterséges intelligenciát esetleg a zeneszerzésnél?
0: Nézd, hát igen, nem. Nem használtam, de hülyeségre szoktam használni.
1: Például mire használod?
0: Hát én nagyon baromságok, most bocsánat, hogy ezt mondom, de írok ilyen nagyon vicces szövegeket, és akkor a kisfiammal az örögünk, hogy ő megcsinál rá egy zenét. És is szétrőjük magunkat. Én ezt nem tudom komolyan venni, de szóval, hogy már ezt sokan komolyan veszik, meg ebben óriási biznisz van, mert nem kell jó díjat fizetni senkinek, és erre már gyártanak is már olyan lesznek a művészek, aki kiállj. Ez a szomorú benne, de azért nézd, nem használok ki, szerintem ez nem fog működni. Bármennyi is akarják, mert azért emberek vagyunk, kérdező lények, nem gépek vagyunk. És ezzel szerintem mindenki úgy van, hogy hát most jó, most bár nincs olyan ember, aki ne szeretne a zenét, vagy nincs olyan ember, aki ne tudna dúlolni, legalább valamit. És teljesen mindegy, hogy mi. De a zene az élet része. Most gondolod, de nem lenne zene a világban, akkor nagyon fura világ lenne. Akkor az ilyen, amit, hogyha fekete fején lenne minden, és számomra, hát most szerintem ez a lényege, hogy nagyon sokan múlik, tudod, az a mi felelősségünk a zenészeknek, hogy hogyan adják tovább, meg miket csinálnak, meg mibe bennek menne. Erről ne is beszéljünk üzletileg, meg mit tudom én. Az, hogy az a mi felelősségünk, hogy milyen ki, mit adunk át. Mit adunk át az embereknek, mit rakunk le az asztalra. Most leraksz egy rohadt szalámit, vagy egy friss, nem tudom, salátát. Érted?
1: Nem gondolod, hogy megváltoztak az igények is az elmúlt időszakban?
0: Az igények meg, hát ezt nem tudom. Valamennyire nyilván változtak, mert az, hogy naponta 60 ezer szám jelenik meg a Spotify-on, az rettenet. Naponta rettenet. Mennyiségű, ennyi zene soha nem volt a világban, mennyi most van. Rengeteg zene van. Mindenhol zene szól, libe zene szól, csak nem mindegy, hogy milyen zene szól. Na most, ezt nem mi irányítjuk. Ez van 3 milliárdos ember a világban, akik a Spotify-t csinálják, és azok eldöntik, hogy mi megy hova. Ezért harcolnak nagyon sok zenész ezzel. Ugye Prince az úgy harcolt, hogy nem lehetett se a YouTube-on, se a Spotify-on megtanálni a zenéjét. Azt mondta, hogy nem, ez nem az én pénzem, ez nem is én vagyok. Ők felrakják úgy, hogy és a sok milliárd dollárokat az valakinek a zsebébe megy. És ő úgy csinálta, hogy a koncertjeit leadta, és meg tudtad venni CD-n aznap a koncertet. Annyira profi volt, hogy lejátszották a sort, és az abc közben írták a komputeron a CD-re az minőségbe, és utána a CD-t ott azt megvette a koncerten. És szerintem ez a művésznek a feladata, hogy ne, te add át, ami a tiéd, ne. Mert az van, tudod, hogy fölmegy egy felhőbe, és te azon egy forintot nem fogsz kapni, és mások azon viszont meg milliárdokat keresnek. Ez igazából az internetnek ez kivégezte a zenei ipari biznisz, lehet így mondani, mert így tulajdonképpen 3-4 emberhez landol a pénz. Nagyon sok ember ezt meg is mondja, meg nagyon sok sztár, és ezt meg is mondja, hogy vegyék le a zenét, és ha nem kapja meg azokat a stream után a pénzeket, akkor beperelj őket. Szóval ez mai napig megy ez a harc, de viszont a koncerteket azt nem tudják. Még nem tudják megvalósítani AI-jal. Szerintem az lesz az a, az a korszak lesz, amikor AI és robotok fognak játszani, és ha megveszik a jegyet az emberek erre. Azt fogom mondani, hogy lehet, hogy ott már. Lehet, hogy az sem fog fönnmaradni, de biztos, hogy ezt meg fogják csinálni, hogy ez megtörténjen, de hogyha az embereknek erre lesz igényük, akkor nagyon nagy baj van. Vagy baj lesz.
1: Akkor miben látod a kiutat végül is? Az élő koncertekben?
0: Abszolút. Az élő és a kommunikációban.
1: Ez alatt mit értesz, hogy kommunikáció?
0: A maga az, hogy te, mint művész, hiteles és önmagadat adod az embereknek szemtől szembe, és nem valami, hogy mondja, mesterséges intelligencia. Hát, hanem te, mint ember, ott vagy, a rossz napodban azt is látják, a jó napodban azt is látják, a milyen hangulatodban azt is látják, milyen ruhában vagy, azt is látják. És szerintem ez az, ami az embereket mindig is vonzotta, és mindig is fogja vonzani. Mert ez az, ami a művésznek, ha ezt nem tudja átadni valaki, akkor az igazából nem önmaga. Vagy valami gát van. Ez a lényege, hogy te add át magad, amit te vagy. És hogy az embereknek tetszik-e, vagy nem, hát az már egy más kérdés. De addig szerintem nem tudsz, nem tudsz addig hiteles lenni, ameddig ez nincs. Hogyha itt kitalált személy vagy, volt olyan zenekar, aki kitalált személy. Például a Mini Vanilli, az ilyen volt. A Mini Vanilli azok két izé volt, két modell, akik nem is ők énekeltek. Már akkor elkezdődött ez az egész üzletben, csináltak nekik számokat, és ezt eladták, és valaki ezen nagyon sok pénzt keresett. Ők nekik meg kiadtak egy pár fillért, nyilván vettek ők is ebből egy nagy házat Amerikában, de meggazdagodtak, de ez utána 20 év után derült ki, hogy ez így volt. Szóval ez egy mocskos, ha lehet így mondani, egy mocskos a világ, ez egy történet, ez egy ilyen a világunk, ugye? Vérfolyam, ugye, hogy a költők mondanák. Szóval ez egy ilyen háborúk vannak, ezt nem tudod elkerülni. Ugyanúgy a zenében is benne vannak ezek a sötét dolgok, de hát ez egy művész, ezt nem szabad, hogy érdekel. Szóval azt nem szabad, hogy a világ azt téged be tudjon úgy, hogyan mondjam, átalakítani, hogy te ne légy önmagad. Mert akkor csak egy kitalált valami, vagy egy kamu vagy. Én ezért nem szeretem ezeket a trendi dolgokat. Nagyon sok zenész csinál ilyen trendi dolgokat. Ez lemegy egy trendi dolog, lemegy két hét múlva, talán jön a másik trendi dolog, az, mint a divat. Érted? Ez ilyen, jössz, mész, és akkor ezt fölkapják, lejátszuk a számait, jaj, de jó, talán puff, kidobják, jön a következő szalag. Én nem ez a vagyok, tudod.
1: Ha a koncertekben látod a lehetőséget, akkor viszont beszéljünk arról, hogy milyen koncert lehetőségek vannak, mert azt látom, hogy egyre szűkülnek a koncert lehetőségek is. Vagy érinthetjük azt a gondolatot is, hogy a gázsi sem teljesen egyforma mindenkinek természetesen ilyenkor, hiszen vannak sztárgázsik, meg vannak olyan gázsik, amik az átlag zenészeknek, hogy úgy mondjam, tulajdonképpen alkalmasak arra, hogy eltengődjenek, megéljenek belőle, de abból megazdagodni biztos nem fognak.
0: Igen. Hát most Magyarországról ugye ez egy kis ország vagyunk. Nyilván nem akkora gázs, mint egy amerikainak, vagy mit tudom én. De hogy mondjam, ez is olyan dolog, hogy szerintem nem kéne, hogy ingyen elmenjen valaki. Mondjuk lehet, hogy ingyen elmegy valaki, de inkább ingyen elmen, mint hogy olyan kevés pénzt kapjon, hogy ha valamiért valamit szolgálsz, az más dolog. Az úgy jó. De az, hogy mondjuk olyan kevés pénzt adjanak, hogy egy takarító többet keressen, szerintem ahhoz egy zenésznek már nem szabadna lemenni. Én azt gondolom, hogy tényleg aki erre rátette az életét, és csak ezt csinálja, Mert az is más, hogyha valakinek komputercége van, és mit tudom én, vagy vállalkozó, és akkor úgy hobbiból zenél, az egy másik dolog. De valakinek ez a szakmája, akkor az ne menjen el olyan kevés összegén, én azt mondom. Mert ha már erre rakta föl, akkor a közel saját magának nemet mond, ha saját magát meghazudtolja, hogy akkor elmegy ilyen kevés pénz. Nem azt mondom, hogy persze pénz az pénz, de ebben is vannak, hogy mondjam, mert legyen egy határ.
1: És hogyha kitágítjuk egy picit a nézőpontot, akkor mondjuk ez hogy működik Európában, vagy a világ más területén? Mert Magyarország egy pici piac, az kétségtelen, tehát itt a lehetőségek azért mégiscsak korlátozottabbak.
0: Attól függ kinek. Uh-huh. Most a jazz az egy réteg művészene, vagy lehet mondani a klasszikus zenét is besorolni, most már a népzenét is talán, de a pop rock sztárok azok Magyarországon is nagyon jó keresnek. Azok nagyon jó keresnek, szóval azok milliókat keresnek. De egy művész, hogy mondjam, egy művészeti ág, mint a jazz, vagy a klasszikus zene, az, ha nincs támogatva, hát akkor abból nehéz. Ugye ott vannak a koncertek, nyilván most attól függ, milyen koncert van. Hát vannak nagyobb koncerttermek, de vannak ugye az Opus Jazz Club és a Budapest Jazz Club, 150 ember fér be, ha dupla koncert, akkor 300 ember fér be. Hát azért itt nem beszéltünk milliós gázsikról. Szóval, hogyha vannak 5-6-an a színpadon, akkor nyilván pár tízezer forintról beszélünk gázsiról. De vannak nagyobb koncertek, ahol nyilván 1000-2000 ember is be tud férni, vagy 500 ember nyilván. Hát ez, hogy mondjam, ez mindenkinek a saját maga dolga, hogy mit akar csinálni, mi mennyire akar koncertezni, vagy tudod, most már, mert ez is megváltozott. Tudod, nagyon ritkán van az, hogy azért még hál' Istennek van, hogy engem fölhívnak és kérnek, hogy adjak koncertet. De látom azt is, hogy ezerrel hívják fel azokat a szervezőket, és kopogtatnak, hogy hadd játszanak. És tudod, még az én időmben nem ez volt. Az én időmben hiába akartál te ott játszani. Ha főnök nem hívott téged, nem játszok. Most már ez is átalakult. Most már lehet úgy játszani. Tudod, ez ebből egy teljesen, hogy mondjam, ez teljesen jó dolog. Ez egy jó dolog, de annak van a hátulütője is, mert annyi zenész van, aki mondjuk, hogy lehet, hogy te már legutolsó, nem, akik 30 évben vannak a szakmában, lehet, hogy hát te nem biztos, hogy sorra fogsz kerülni, lehet, hogy csak 2 év múlva, mert aki kopogott 20-szor, az lehet, hogy nem, vagy, mondok egy másikat, ugye régen nem lehetett olyan dolgokat, hogy te kibérelsz egy helyet nagyon. Ha te ott téged nem hívott meg az adott szervező, akkor te nem játszottál. Most már, mivel piacorientált világ van, te kibérelhetsz bármit. Mondjuk régen is ezt meg lehetett csinálni, de mondjuk a Carnegie Hallt nem biztos, hogy ki lehetett bérni. Most már ki lehet bérelni a Carnegie Hallt. Kibéreld a Carnegie Hallt, és azt mondod, hogy te 3 éve zongorázol, vagy 2 éve, és te ott a boci-boci tarkát fogod eljátszani. Nyilván lehet, hogy ki fognak röhögni, meg írnak utána egy borzalmat, de te meg tudod, ezt csak gondolj bele. Szóval azért ekkora lehetőség teret nem biztos, hogy kellene adni. És nem biztos, hogy mindent csak a pénz irányít. Nem biztos, mert egyébként ez itt nagyon hátulütők lesznek, és ez egy, hogy mondjam, azért az emberek mégis a koncertjegyet megveszik. És az emberek mégis azt akarják, hogy rosszat kapjanak. Ugyanígy bemész a boltba, és friss kenyeret akarsz venni. Szerintem, mert az emberek még, ezt szoktam mondani, hát, ugye mi a legfőbb elem ugye nekünk az emberiségnek? Ugye a levegő, víz, tűz, föld. Hát, hogyha érted, bármennyire is az internet korszakban, bármennyire is nem tudom, milyen AI fog kijönni. Hát víz nélkül, levegő nélkül, meg ezek, kikapcsolják az internetet, akkor mi lesz? Semmi. Koncertre fognak járni az emberek. Nem így volt? De ezelőtt is így volt. Szerintem én nem bánnám, ha megszűnének az összes zenei szolgáltatók, és visszaállnánk a CD-re, meg Bakelitre, és talán akkor jobb lenne mindenki.
1: Legutóbb fönt voltam nálatok, és a húgod kisfia, a Bubuka betett nekem egy Bakelit lemezt. És nekem nagyon megtetszett, hogy ő tudja a kiadóknak a nevét, tudja az előadóknak. Tehát ő szépen végigolvassa a Bakelitnek a hátulját, ugye, ami nagyon fontos eleme tulajdonképpen ennek az egésznek, hiszen egy körítés. És ő ezeket tudja, és nagyon élvezi, hogy föltesz egy lemezt, és akkor ő azt végighallgatja.
0: Hát lemezgyűjtő.
1: Igen, így van. Te fontosnak tartod egyébként a gyerekeknél ezt a fajta oktatási módszert, hogy ne csak úgy belekapjanak ebbe-abba, mint a YouTube-on nézegetjük össze-vissza a videókat, vagy a TikTokon, ahogy csak húzzuk a különböző videókat egymás után fölle. Te például hogyan tanítod a gyerekeket, illetve a gyerekedet?
0: Hát tulajdonképpen így. Az, hogy egy könyvet megnéz, ez fontos, hogy a részleteket is megtudja róla. A lemezre, hogy megtudja az utolsó papírszálat is, hogy az mi van, hogy van. A CD-ben ugyanígy. Olvassa el, mi van, miről szó. Ahogy én, meg ahogy az én generációm volt, hogy megvettük a lemezt, és akkor mindent átolvast. Mi tudtuk, hogy mikor csinálta, ki készítette a felvételt. Még azt is, sokszor azt is, hogy ez ugyanaz a Rudi Van Galer, ugyanaz a stúdió, vagy a lemezekben, vagy ugyanaz a kiadó, ugye tudod, az Impulse, vagy ugyanúgy a klasszikus kiadóknál, ugye. Ezek nagyon fontos dolgok, és az unoköcsém, a Patrik, a Bubu, az ugye láttam, hogy én is így a Bakelitra visszatértem, mert az volt, hogy be volt a Covid, ugye, Covid, és akkor mondtam, fú, hát itt most nekem zenét kell hallgatni. Ugye ott nem volt semmi koncert, meg minden, és akkor vettem egy Bakelit lemezjátszót, nekem volt régebben, de aztán a CD-n, mindenhol a CD-n átértünk, és ugye, és akkor elővettem a régi Bakelitjeimet, és porosak le, mostam őket, meg minden, vettem egy kis lemezjátszót, és akkor a Bubuk ezt látta, és nagyon megtetszett. És mondta, haj, de jó. És akkor és fiam a Samu az 4 éves, és az is nagyon szereti őket, tudod, és mindig mondja, hogy rakd be azt a zenét. Ez nagyon fontos, hogy a gyerekek, hogy mondjam, fizikálisan megfogjanak valamit, mert tulajdonképpen az az idegrendszernek az érzet, az lesz az igazi. Hogy megfogom, megszagolom, és akkor szól is, hát akkor ez hogy az én koromban volt. És ugye ez nem lehet pótolni az, hogy beraksz egy digitálisan a telefonodon egy számot, ami rosszul is szól, mert le van butítva. Ezt nem is hallod a basszus, meg semmit nem hallasz rajta, csak hallod az éneket, meg a dobot, tudsz. Igazából teljesen más, hogyha leülsz és úgy hallgatsz egy jó minőségben. Még ha az autódban is van egy jobb lejátszó, és ha úgy hallgatsz a rádiódon, vagy egy CD-n keresztül, hát az is teljesen másképp szól, mint hogyha a telefonon beraksz egy zenét, és úgy megy. Hát igen. Na most a mi korszakunkban azok az emberek, akik jönnek mai napig koncertre, azok az idősebb generáció. Fiatalok is jönnek, de inkább az idősebb generáció. Akik ebben nőttek föl, akiknek annyi lemezük van, mert régen a lemez az olyan volt, hogy 180 forintért megvették a Mepton, melyik a Gurdnak a lemezét, a Hungaraton, és ezt berakták otthon. De ez nem kellett akadémiára járni, ezt beradta a Pista bácsi, meg akárki, bement a lemezboltba, és megvette. Egyszerűen meg tudta venni, volt rá pénz, meg hát az volt a szórakoztató masina, hogy berakták a lemezt a két hangszóron, és a rádiót hallgatták. Ez volt a most akkori Facebook és a Spotify. Csak mindenki kifizette a pénzt erre, fizikálisan. Ugye a pénz sem megy ki, most hiába mondják, az sem fog kimenni a világból, bármit csinálsz. A pénz is ugyanúgy meg fog maradni. Hát ugyanúgy ugye megvették, és elfogytak a lemezek, és az egy bizonyos összeg, a kiadó is jár, jobban járt a kiadó, mindig minden művész, de gondold el, hogy a művész hogy járt? Hogyha házakat tudtak venni, meg luxus autókat tudtak venni, már akkori időkben is, 70-es, és most magyar előadókról beszélek, nem külföldi előadók, magyar előadókról, akik meg tudták ezt engedni, hogy megvettek egy Stanley zongorát, bármit meg tudtak egy villát venni, és három Stanley zongora is lehet, érted? Más, teljesen más volt az egésznek, most már ez nincs. Most már ez nincs. Most már csak a koncertek maradtak meg, ami fizikálisan is megmaradt.
1: Hát én kívánok neked nagyon-nagyon sok jó koncertet, rengeteg növendéket.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Megtisztelő volt nekem, hogy itt beszélgethettem
0: veled. Veled is, nagyon jó volt.
1: Nagyon izgalmas dolgokról beszéltünk, és én nagyon szívesen várlak vissza természetesen a jövőben téged bármikor. Köszönöm. Hiszen olyan dolgokat tudtunk meg a zeneiparról, amit te azért élőben tapasztaltál, meg hát az amerikai tanulmányaiddal kapcsolatban is elmeséltél nekünk, amik felejthetetlenek, legalábbis számomra mindenféleképpen.
0: Nagyon kedves vagy,
1: köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm.
2: Ma esti vendégem Cumó Árpád jazzzongora művész volt, aki a tegnap megkezdett beszélgetés folytatásaként mesélt nekünk a tanításról, a mesterséges intelligenciáról és a zeneiparról. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este 22 órától is. A viszont hallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Hippodrom.
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Nekem az élet már megadott.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznek, közölte a Tisza frakció. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül vezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vett fel, értékelték. Hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát és a kínai munka vállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását is. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik, ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a fővárosi közfejlesztések tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte, a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működőképességének és fizetőképességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Szigorú ellenőrzési hullám veszi kezdetét a budapesti szociális és közéleti juttatások területén. A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint átfogó felülvizsgálat indul a kerületi szociális osztályokon. Az eljárás célja a jogosulatlanul igénybe vett fővárosi lakhatási és rászorultsági támogatások kiszűrése. A revizorok az elmúlt 2 évben jóvá hagyott összes fővárosi pályázatot tételesen ellenőrizni fogják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. Rádió Díkben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

lì molte giornate.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Eloltották a lángokat Budapest 11. kerületében a Galvani úton, ahol egy körülbelül 500 négyzetméteres raktárépület gyulladt ki szombaton. A tűz következtében a raktár tetőszerkezete beszakadt. A lángok mintegy 200 négyzetméteren az épület melletti területet is érintették. A fővárosi hivatásos és rózsadombi önkéntes tűzoltók 8 vízsugárral a fővárosi katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg a tüzet. Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere levélben fordult a miniszterelnökhöz a főváros és a kormány közötti megállapodás miatt, mivel a fővárosi önkormányzat a kerületvezetők bevonása nélkül egyezett meg a kabinettel. A polgármester a részletek tisztázását, a kerületek érdemi bevonását és a helyi lakosok érdekeinek védelmét követeli a parkolási és útfejlesztési kérdésekben. A kerületvezető szerint nem a kormánynak, hanem a fővárosnak lett volna a feladat, hogy egyeztesse a megállapodást a kerületekkel. A kormány és a főváros október 1-jei megállapodása alapján a budapesti parkolási rendszer teljesen átalakul. A parkolás üzemeltetése és az abból származó bevételek a kerületi önkormányzatoktól a fővárosi önkormányzathoz kerülnek át. Budapest körül forog az országos költözési térkép, és még mindig a Ratko unokák írják a lakáspiac történetét. Így összegezhető az ingatlan.com legfrissebb ingatlanpiaci elemzése. Az utóbbi jó néhány évben jellemzően többen költöztek el Budapestről, mint ahányan beköltöztek. 2025-ben 9500-an költöztek be, és 16000-en költöztek ki például Pest megyébe, tehát az agglomerációs övezetbe, összességében pedig Budapestről majdnem 30000-en költöztek ki, és 25000-en költöztek be. Tehát Budapest vándorlási egyenlege mínusz 4-5000 fő. A Budapestre vándorlók száma jelentősen visszaesett, ez részben annak is köszönhető, hogy 2025-ben egy nagyon komoly áremelkedési hullám söpört végig több ízben a fővárosban, ez pedig kevéssé tette vonzó célponttá a fővárost.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Őrizetbe vettek egy budapesti férfit, aki az M44-es autóút Békés megyei szakaszán indokolatlanul vészfékezett egy másik jármű előtt, majd gumilövedékes fegyvert fogott a másik sofőrre. A konfliktus előzési manővereket követő szóváltás során robbant ki, miközben a gyanúsított gépkocsijában a felesége és a gyermeke is utazott. A megfenyegetett autós egy pihenőhelynél értesített a rendőrséget, a fékezőt előállították a Békéscsabai rendőrkapitányságra. Az őrizetbe került férfi a gyanú szerint ittasan vezetett. Október 10-én indul a Dívány új irodalmi séta sorozata, amelyen Bálint Lilla, a Múzsák a csók után című könyv szerzője kalauzolja a résztvevőket Budapest irodalmi emlékei és történetei között. Az első séta a főváros régmúlt éjszakai életét idézi fel, a Nagymező utca mulatóitól és orfeumaitól, a Lipót városi kaszinón át a kártyabarlangokig. Szó lesz művészekről, arisztokratákról, politikusokról, híres botrányokról és szerelmekről. A városjárást beszélgetés követi. Erdőbényén tartja hétvégi kihelyezett ülését a kormány, amelynek legfőbb témája a 2027-es költségvetés megvitatása. A jövő évi büdzsé még ebben a hónapban az országgyűlés és a nyilvánosság elé kerül, közölte Kármán András pénzügyminiszter egy Facebookon közzétett bejegyzésben. A jövő évi költségvetés egyik legfontosabb, a héten már bejelentett eleme az átfogó nyugdíjcsomag. Ennek keretében a nyugdíjminimum összege 28.500-ról 120.000 forintra emelkedik, a kis nyugdíjakat pedig sávosan növel. A tervezet emellett kiterjed az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, valamint az időskorúak járadékának megemelésére is. A 123 milliárd forintos költségvetési hatással járó csomag pénzügyi fedezete biztosított, írta a pénzügyi tárca vezetője.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: hogy tudjak most így egyedül.
1: 8 óra elmúlt, indítsuk együtt a napot itt a Rádió Dikken, jó zenékkel, jó kedvel és remek témákkal. Mielőtt azonban feltekerjük a hangerőt, nézzük, mi vár ránk odakint. Először a közlekedés, aztán pedig az időjárás következik.
2: Időjárás.
1: A mai napon alapvetően kellemes, kora őszi idő érkezik. A reggel még hűvös lesz, országosan nagyjából 0 és 12 fok közötti minimumokra számíthatunk, ezért aki korán indul útnak, annak bizony jól jöhet egy könnyű kabát. Napközben viszont szépen melegszik a levegő, a délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 26 fok között alakulhat. Budapesten is kellemes, napos idő várható, nagyjából 23-24 fok körüli maximum hőmérséklettel. Jelentős csapadék Budapesten nem valószínű, így szabadtéri programokhoz is kedvezően alakul az idő. A reggeli hűvös és a délutáni meleg között viszont nagy lehet a különbség, úgyhogy ma is a réteges öltözködés lesz a legjobb választás. Összességében tehát egy száraz, kellemes, napos vasárnap elé nézünk, igazi kiránduló idővel.
2: Közlekedési hírek.
1: Ha vasárnap útnak indultok Budapesten, most különösen érdemes indulás előtt ránézni a menetrendre, mert több fontos járatnál is változásra kell készülni. Az M1-es, vagyis a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik. Az 1-es villamos vonalán is lesz pótlás, reggel 8 és este 6 óra között a Népliget és a Közvágó híd között autóbuszok viszik az utasokat. A H6-os hévnél Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között kell buszos pótlásra számítani, a H5-ös hév pedig a Szentlélek tér és az Aquincum között módosított rendszerint közlekedik. És egy fontos információ azoknak, akik késő este indulnak haza, vasárnap 23 óra 50 perctől a 4-es és 6-os villamos teljes vonalán pótlóbusz jár. Szóval vasárnap a jelszó egy kis türelem, egy kis Budapest Go, és lehetőleg ne akkor kezdjük keresni a pótlóbuszt, amikor már látjuk elmenni. Jó utat, vigyázzatok magatokra és egymásra a közlekedésben, mindenkinek balesetmentes napot kívánok!

0: Rádió D. Hold a hangunk. Időjárás.
1: A mai napon alapvetően kellemes, kora őszi idő érkezik. A reggel még hűvös lesz, országosan nagyjából 0 és 12 fok közötti minimumokra számíthatunk, ezért aki korán indul útnak, annak bizony jól jöhet egy könnyű kabát. Napközben viszont szépen melegszik a levegő, a délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 26 fok között alakulhat. Budapesten is kellemes, napos idő várható, nagyjából 23-24 fok körüli maximum hőmérséklettel. Jelentős csapadék Budapesten nem valószínű, így szabadtéri programokhoz is kedvezően alakul az idő. A reggeli hűvös és a délutáni meleg között viszont nagy lehet a különbség, úgyhogy ma is a réteges öltözködés lesz a legjobb választás. Összességében tehát egy száraz, kellemes, napos vasárnap elé nézünk, igazi kiránduló idővel.
0: Közlekedési hírek.
1: Ha vasárnap útnak indultok Budapesten, most különösen érdemes indulás előtt ránézni a menetrendre, mert több fontos járatnál is változásra kell készülni. Az M1-es, vagyis a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik. Az 1-es villamos vonalán is lesz pótlás, reggel 8 és este 6 óra között a Népliget és a Közvágó híd között autóbuszok viszik az utasokat. A H6-os hév nél Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között kell buszos pótlásra számítani, a H5-ös hév pedig a Szentlélek tér és az Aquincum között módosított rendszerint közlekedik. És egy fontos információ azoknak, akik késő este indulnak haza, vasárnap 23 óra 50 perctől a 4-es és 6-os villamos teljes vonalán pótlóbusz jár. Szóval vasárnap a jelszó egy kis türelem, egy kis Budapest Go, és lehetőleg ne akkor kezdjük keresni a pótlóbuszt, amikor már látjuk elmenni. Jó utat, vigyázzatok magatokra és egymásra a közlekedésben, mindenkinek balesetmentes napot kívánok!

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Hey! A gyere öcskös, ígyünk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg akkor még jobban.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Ismeretlen tettes ellentett feljelentést hivatali visszaélés gyanúja miatt a Klebersberg központ, miután szabálytalanságot észleltek a külső pesti tankerületi központ igazgatói pályázatainak véleményezése során. A központ közlése szerint valaki megpróbálta befolyásolni az érintettek önálló döntését, ami nem csak a kiírás céljaival ellentétes, hanem jogszabályba is ütközik. A szervezet ezért ismételten hangsúlyozta a helyi polgármesterek és az iskolai alkalmazottak felelős, szabad véleménynyilvánítását, fontosságát a legalkalmasabb vezető kiválasztása érdekében. 3. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új Gubacsi vasúti híd építése, a Gyékényesi delta vágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a 3 projekt. Közlése szerint a Magyar Vasútnak egyszerre kell behoznia az elmúlt évtizedek karbantartási adósságát, és felkészülnie arra, milyen vasúti hálózatra lesz szükség 20-30 év múlva. A 3 projekt már a jövőről szól, fontos eleme a mintegy 3550 milliárd forint értékű Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek, összegezte. Az október 23-i nemzeti ünnep jelenkori történeteinek gyűjtésére hirdet tematikus napokat a Magyar Néprajzi Múzeumban működő Jelen Archívum, amelynek muzeológusai október 15-én, 22-én és 23-án személyesen a múzeum épületében működő Etno könyvesbolti térben várják azokat, akik szívesen megosztanák a nemzeti ünnephez kapcsolódó személyes fotóikat, emlékeiket, történeteiket. A kutatók arra kérdésre keresik a választ, hogy személyesen és kollektív mit rögzítenek az emberek határokon innen és túl, vagy akár egykor emigrációba vonult, esetleg már külföldön született magyarok ezen a napon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Digben. Rádió Digben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Völgyi Zsuzsi. Remélem, jól indult a napotok, én pedig teszek róla, hogy jól is folytatódjon. 9 óra elmúlt, mielőtt belekezdenék a témáimba, nézzük meg, mi újság az időjárással és a közlekedésben.
1: Időjárás.
0: A mai napon alapvetően kellemes, kora őszi idő érkezik. A reggel még hűvös lesz, országosan nagyjából 0 és 12 fok közötti minimumokra számíthatunk, ezért aki korán indul útnak, annak bizony jól jöhet egy könnyű kabát. Napközben viszont szépen melegszik a levegő, a délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 26 fok között alakulhat. Budapesten is kellemes, napos idő várható, nagyjából 23-24 fok körüli maximum hőmérséklettel. Jelentős csapadék Budapesten nem valószínű, így szabadtéri programokhoz is kedvezően alakul az idő. A reggeli hűvös és a délutáni meleg között viszont nagy lehet a különbség, úgyhogy ma is a réteges öltözködés lesz a legjobb választás. Összességében tehát egy száraz, kellemes, napos vasárnap elé nézünk, igazi kiránduló idővel.
1: Közlekedési hírek.
0: Ha vasárnap útnak indultok Budapesten, most különösen érdemes indulás előtt ránézni a menetrendre, mert több fontos járatnál is változásra kell készülni. Az M1-es, vagyis a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik. Az 1-es villamos vonalán is lesz pótlás, reggel 8 és este 6 óra között a Népliget és a Közvágó híd között autóbuszok viszik az utasokat. A H6-os hévnél Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között kell buszos pótlásra számítani, a H5-ös hév pedig a Szentlélek tér és az Aquincum között módosított rendszerint közlekedik. És egy fontos információ azoknak, akik késő este indulnak haza, vasárnap 23 óra 50 perctől a 4-es és 6-os villamos teljes vonalán pótlóbusz jár. Szóval vasárnap a jelszó egy kis türelem, egy kis Budapest Go, és lehetőleg ne akkor kezdjük keresni a pótlóbuszt, amikor már látjuk elmenni. Jó utat, vigyázzatok magatokra és egymásra a közlekedésben, mindenkinek balesetmentes napot kívánok!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Ősszel nem csak a fákról hullanak a levelek, néha úgy érezzük, hogy a fejünkről is minden hullani kezd. Reggel megfésülködünk, belenézünk a hajkefébe, és már majdnem búcsúlevelet írunk a frizuránknak. Szép volt veled, eddig tartott. De vajon tényleg létezik őszi hajhullás, vagy egyszerűen ilyenkor jobban észrevesszük? A válasz érdekes, mert kutatások valóban megfigyeltek szezonális változásokat az emberi haj növekedési ciklusában. A hajszálaink ugyanis nem folyamatosan nőnek. Van aktív növekedési szakaszunk, és egy rövid átmeneti időszakunk, majd egy nyugalmi szakasz, amelynek a végén a hajszál kihullik, és a tüszőből később új hajszál indulhat növekedésnek. Ezért fontos tudni, hogy a hajhullás önmagában teljesen természetes jelenség. Naponta nagyjából 50 és 100 hajszál elvesztése még normálisnak tekinthető, bár ezt természetesen senkinek nem javaslom esténként megszámolni. Drágám, ne zavarj, még csak 67-nél tartok, még számolom a hajszálaimat. Én azt szoktam mondani ilyenkor, hogy számolom a szőreimet, de azt másra szoktam mondani, és más kontextusban. Szóval egyes vizsgálatok szerint nyár végén, illetve ősszel több hajszál kerülhet abba a nyugalmi, úgynevezett telogén fázisba, amelyet később fokozottabb hajhullás követhet. Hogy ennek pontosan mi az evolúciós vagy biológiai oka, azt még nem értjük teljesen, de a szezonális ingadozás valóban létező jelenség lehet. Viszont nem szabad minden erősebb hajhullást egyszerűen ráfogni arra, hogy jaj, hát itt az ősz. Fokozott hajhullást okozhat például nagyobb stressz, komolyabb betegség vagy lázas állapot, gyors fogyás, szülés utáni hormonális változás, pajzsmirigy probléma, illetve bizonyos tápanyaghiányok, például a vashiány is. Ráadásul van egy kis csavar. Bizonyos típusú hajhullásnál a kiváltó esemény és a látványos hajvesztés között akár több hónap is eltelhet. Tehát amit ősszel látunk a hajkefében, annak az oka nem feltétlenül ősszel kezdődött. És mikor érdemes orvoshoz vagy bőrgyógyászhoz fordulni? Ha a hajhullás nagyon erős, hosszabb ideig fennáll, láthatóan ritkul a haj, foltokban hullik, vagy a fejbőrön viszketés, hámlás, fájdalom, gyulladás jelentkezik, akkor már érdemes kivizsgálni az okát. És még valami, ne essünk neki rögtön 10 féle csodahaj vitaminnak. A hajnak természetesen szüksége van megfelelő tápanyagokra, de ha nincs hiányállapotunk, attól, hogy valamiből 3-szor annyit veszünk be, nem fog Tina Turner frizura nőni karácsonyra. Szóval, hogyha ősszel egy kicsit több hajszálat találunk a kefében, még nem kell megijedni. Figyeljük meg, mennyire erős és meddig tart, mert az ősznek valóban lehet köze a hajhulláshoz, de ha már úgy érezzük, hogy a hajkefénknek több haja van, mint nekünk, akkor

0: kapod. Rompodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dik Rádióval.
1: Időjárás.
2: A mai napon alapvetően kellemes, kora őszi idő érkezik. A reggel még hűvös lesz, országosan nagyjából 0 és 12 fok közötti minimumokra számíthatunk, ezért aki korán indul útnak, annak bizony jól jöhet egy könnyű kabát. Napközben viszont szépen melegszik a levegő, a délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 26 fok között alakulhat. Budapesten is kellemes, napos idő várható, nagyjából 23-24 fok körüli maximum hőmérséklettel. Jelentős csapadék Budapesten nem valószínű, így szabadtéri programokhoz is kedvezően alakul az idő. A reggeli hűvös és a délutáni meleg között viszont nagy lehet a különbség, úgyhogy ma is a réteges öltözködés lesz a legjobb választás. Összességében tehát egy száraz, kellemes, napos vasárnap elé nézünk, igazi kiránduló idővel.
1: Közlekedési hírek.
2: Ha vasárnap útnak indultok Budapesten, most különösen érdemes indulás előtt ránézni a menetrendre, mert több fontos járatnál is változásra kell készülni. Az M1-es, vagyis a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik. Az 1-es villamos vonalán is lesz pótlás, reggel 8 és este 6 óra között a Népliget és a Közvágó híd között autóbuszok viszik az utasokat. A H6-os hévnél Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között kell buszos pótlásra számítani, a H5-ös hév pedig a Szentlélek tér és az Aquincum között módosított rendszerint közlekedik. És egy fontos információ azoknak, akik késő este indulnak haza, vasárnap 23 óra 50 perctől a 4-es és 6-os villamos teljes vonalán pótlóbusz jár. Szóval vasárnap a jelszó egy kis türelem, egy kis Budapest Go, és lehetőleg ne akkor kezdjük keresni a pótlóbuszt, amikor már látjuk elmenni. Jó utat, vigyázzatok magatokra és egymásra a közlekedésben, mindenkinek balesetmentes napot kívánok!

0: Hippodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dick Rádióval.
2: Ahogy megérkezik az ősz, valami különös történik velünk. Nyáron még jeges limonádét szürcsölünk, szeptember végén viszont előkerül a bögre, a takaró, és hirtelen minden problémára van egy teánk. Fáj a torkod? Tea. Fáj a hasad? Tea. Ideges vagy? Tea. Összevesztél a pároddal? Ne igyál teát. Arra mondjuk lehet, hogy egy egész más kanna kell. De nézzük meg, mit tudnak valójában a legismertebb gyógyteák. Kezdjük a kamillával, a nagymamák örök klasszikusával. A kamillát hagyományosan emésztési panaszokra és nyugtatásra használják, és vannak olyan kutatások is, amelyek szerint bizonyos kamilla készítmények enyhe szorongásos panaszoknál, vagy az alvás támogatásában hasznosak lehetnek. De fontos, egy csésze kamillatea nem altató és nem gyógyszer. Vagyis, ha este megiszunk egy bögrével, utána pedig 2 órán keresztül a telefonunkat nézzük, ne a kamillát hibáztassuk, hogy nem végezte el a műszakot. A következő a borsmenta. A borsmenta teát főleg emésztési panaszokkal kapcsolatba vizsgálták. A borsmenta olaj bizonyos esetekben például ilyen bélproblémás tüneteknél és enyhítésében egészen jól működik. A tea ennél jóval enyhébb, de egy nagyobb étkezés után sokan kellemesnek érzik. Viszont refluxra hajlamosaknál a borsmenta akár ronthatja is a panaszokat. Tehát, ha a 3. töltött káposzta után ég a gyomrunk, nem biztos, hogy a menta tea lesz a család megmentője. Jöjjön a gyömbér. Erről már azért elég sok kutatás készült, és a legjobb bizonyítékok, főleg bizonyos típusú hányinger csökkentésével kapcsolatban vannak. A gyömbér tea emellett kellemesen melegítő, csípős ital, éppen ezért szerintem a gyerekek ezt annyira nem fogják szeretni, és ne is próbáljuk gyerekeknek adni. És végül nézzük a csipkebogyót, amit nagyon szeretünk, azért, mert természetes C-vitamin forrás. Itt azonban a készítés sem mindegy. A C-vitamin hőérzékeny, ezért a hosszantartó erős forralás csökkentheti a mennyiségét. És akkor jöjjön a nagy kérdés, meggyógyítanak-e bennünket ezek a teák? Önmagukban talán nem, viszont folyadékot biztosítanak, egy meleg ital jól eshet torokpanaszoknál, egyes növényeknek pedig valóban vannak vizsgált élettani hatásaik. A tea tehát lehet egy kellemes kiegészítő, csak ne helyettesítsük vele az orvosi kezelést, amikor mondjuk arra van szükség. És talán van még egy hatása, amit nehéz laboratóriumban mérni, amikor odakint hideg van, korán sötétedik, mi pedig 2 kézzel megfogunk egy forró bögrét, valahogy már attól egy kicsit jobb lesz a világ. Ha pedig nem, akkor főzzünk még egyet, vagy ha az is kevés, akkor ígyunk inkább egy jó forralt bort.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa'trás.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Hivatali visszaélés gyanújával hallgatták ki Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét az úgynevezett Erste ügyben. A volt jegybank elnök visszautasítja a vádakat és panasszal élt a hatóságoknál. A hatósági gyanú szerint a jegybank 2023-ban nyomást gyakorolt a hitelintézetre, annak érdekében, hogy az osztrák anyabank egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon posztjáról. A hivatali visszaélés büntette miatt indult eljárás idén áprilisban vette kezdetét, miután Simor András az MNB korábbi elnök egy interjúban arról beszélt, hogy magyar részről nyomást gyakoroltak a hazai Erste bankra azért, hogy ő távozzon az osztrák anyabank az Erste Group felügyelőbizottságából. A Budapest-Belgrád vasútvonalon ezen a hétvégén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. Ebben az időszakban a vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek órákon át 160 km/órás sebességgel. A vonalmenti utasforgalmi létesítmények a teszt időpontjában még munkaterületek, így ott a tesztet végző szakértőkön személyzeten kívül más nem tartózkodhat, hívja fel a figyelmet a 22. kerület Soroksár közösségi oldal. Kérik, hogy a vasúti átjárókban fokozott figyelemmel közlekedjenek az autósok, a vasútvonalon csak a kijelölt átjárókon keresztül szabad jelzés mellett szabályosan haladjanak át, tekintettel arra, hogy októberben megszaporodik a vonatok száma a vonalon. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén a nyári szezonban. A magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége az MTI-nek küldött legfrissebb elemzésében. Budapesten látványosan ketté válik a piac. A fővárosi szállodákban augusztusban 6,4%-kal nőtt a vendégéjszakák száma. A szobafoglaltság pedig elérte a 79,7%-ot. Közben az összes turisztikai szálláshely vendégéjszakáinak száma közel 7%-kal csökkent. Ennek hátterében az elemzés szerint a magán és egyéb szálláshelyek forgalmának 27%-os visszaesése áll.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: Szép délelőttöt kívánok mindenkinek, egy újabb órába fordultunk, a világ pedig mostanra egészen biztosan felébredt, vagy legalábbis nagyon ügyesen úgy tesz. Szeretettel köszöntelek benneteket, hamarosan kiderül, kellem a napszemüveg, és megnézzük azt is, hol érdemes egy kis türelemmel közlekedni. Az időjárás és az útinformációk után pedig jövök érdekes, szórakoztató és olykor meglepő témákkal. Jó helyen vagytok itt a Rádió Dikken, úgyhogy folytassuk együtt.
1: Időjárás.
0: A mai napon alapvetően kellemes, kora őszi idő érkezik. A reggel még hűvös lesz, országosan nagyjából 0 és 12 fok közötti minimumokra számíthatunk, ezért aki korán indul útnak, annak bizony jól jöhet egy könnyű kabát. Napközben viszont szépen melegszik a levegő, a délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 26 fok között alakulhat. Budapesten is kellemes, napos idő várható, nagyjából 23-24 fok körüli maximum hőmérséklettel. Jelentős csapadék Budapesten nem valószínű, így szabadtéri programokhoz is kedvezően alakul az idő. A reggeli hűvös és a délutáni meleg között viszont nagy lehet a különbség, úgyhogy ma is a réteges öltözködés lesz a legjobb választás. Összességében tehát egy száraz, kellemes, napos vasárnap elé nézünk, igazi kiránduló idővel.
1: Közlekedési hírek.
0: Ha vasárnap útnak indultok Budapesten, most különösen érdemes indulás előtt ránézni a menetrendre, mert több fontos járatnál is változásra kell készülni. Az M1-es, vagyis a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik. Az 1-es villamos vonalán is lesz pótlás, reggel 8 és este 6 óra között a Népliget és a Közvágó híd között autóbuszok viszik az utasokat. A H6-os hévnél Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között kell buszos pótlásra számítani, a H5-ös hév pedig a Szentlélek tér és az Aquincum között módosított rendszerint közlekedik. És egy fontos információ azoknak, akik késő este indulnak haza, vasárnap 23 óra 50 perctől a 4-es és 6-os villamos teljes vonalán pótlóbusz jár. Szóval vasárnap a jelszó egy kis türelem, egy kis Budapest Go, és lehetőleg ne akkor kezdjük keresni a pótlóbusz, amikor már látjuk elmenni. Jó utat, vigyázzatok magatokra és egymásra a közlekedésben, mindenkinek balesetmentes napot kívánok!

0: Rádió Dick.
1: Vorba,
2: vorbasza.
0: Rólunk, neked.
3: Ismerős az érzés. Nyáron reggel 7-kor besüt a nap, kipattanunk az ágyból, na jó, azért

legerősebb jelzés a szervezetünk belső órájára, vagyis a cirkadián ritmus számára. Ebben fontos szerepe van a melatoninnak is. Ez egy hormon, amelynek termelődése este sötétedés hatására fokozódik, és segít jelezni a szervezetnek, hogy közeledik az alvás ideje. Vagyis amikor délután kinézünk az ablakon, és úgy érezzük, hogy mindjárt éjfél van, miközben még csak fél öt, a testünk sem teljesen érti, miért akarunk még dolgozni. A kevesebb nappali fény a hangulatunkra is hatással lehet. Egyes embereknél az őszi-téli hónapokban jelentősen romlik a hangulat, csökken az energia, és megnőhet az alvásigény. Ennek súlyosabb formája a szezonális affektív zavar, vagyis a szezonálisan jelentkező depresszió, ami már nem egyszerű őszi nyűg, hanem szakember segítségét is igényelheti. De van még valami. Ősszel visszaállunk egy sokkal kötöttebb életre. Iskola, munka, korai kelés, rohanás, kevesebb szabadtéri program, miközben az alvásigényünk ettől még nem lesz kisebb. És mit csinálunk, amikor fáradtak vagyunk? Természetesen este 10-kor azt mondjuk, ma korán lefekszem. Majd 3:45-12-kor még mindig a telefonunkat nézzük, és egy videóból éppen azt tanuljuk, hogyan barátkozott össze egy golden retriever egy kecskével. Na mit tehetünk? Az egyik legegyszerűbb dolog. Keressük a nappali fényt, különösen reggel és délelőtt. Menjünk ki a szabadba, mozogjunk rendszeresen, próbáljunk nagyjából azonos időben lefeküdni és felkelni, és este csökkentsük az erős fényt és a képernyőzést. És persze az ősz nem azt jelenti, hogy 4 hónapra beköltözünk a kanapéra, bár egy puha takaró, egy jó film és egy jó forró tea időnként kifejezetten jól tud esni. Szóval, hogyha ősszel reggelente kicsit nehezebben indulunk be, mondjuk a munkahelyünkre, akkor nem feltétlenül lettünk lustábbak. A fényviszonyok változásához a szervezetünknek is alkalmazkodnia kell. De ha a fáradtság hetekig nagyon erős, a mindennapi életünket is megnehezíti, vagy tartós lehangoltság társul hozzá, azt már ne írjuk automatikusan az ősz számlájára. Érdemes orvossal beszélni róla, addig pedig reggel fény, napközben egy kis mozgás, este pedig rendes alvás, és amikor megszólal az ébresztő, próbáljuk meg kulturáltan közölni a szervezetünkkel, hogy sajnos az embereknek nincs hivatalos. Yeah.

0: Időjárás.
1: A mai napon alapvetően kellemes, kora őszi idő érkezik. A reggel még hűvös lesz, országosan nagyjából 0 és 12 fok közötti minimumokra számíthatunk, ezért aki korán indul útnak, annak bizony jól jöhet egy könnyű kabát. Napközben viszont szépen melegszik a levegő, a délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 26 fok között alakulhat. Budapesten is kellemes, napos idő várható, nagyjából 23-24 fok körüli maximum hőmérséklettel. Jelentős csapadék Budapesten nem valószínű, így szabadtéri programokhoz is kedvezően alakul az idő. A reggeli hűvös és a délutáni meleg között viszont nagy lehet a különbség, úgyhogy ma is a réteges öltözködés lesz a legjobb választás. Összességében tehát egy száraz, kellemes, napos vasárnap elé nézünk, igazi kiránduló idővel.
0: Közlekedési hírek.
1: Ha vasárnap útnak indultok Budapesten, most különösen érdemes indulás előtt ránézni a menetrendre, mert több fontos járatnál is változásra kell készülni. Az M1-es, vagyis a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik. Az 1-es villamos vonalán is lesz pótlás, reggel 8 és este 6 óra között a Népliget és a Közvágó híd között autóbuszok viszik az utasokat. A H6-os hévnél Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között kell buszos pótlásra számítani, a H5-ös hév pedig a Szentlélek tér és az Aquincum között módosított rendszerint közlekedik. És egy fontos információ azoknak, akik késő este indulnak haza, vasárnap 23 óra 50 perctől a 4-es és 6-os villamos teljes vonalán pótlóbusz jár. Szóval vasárnap a jelszó egy kis türelem, egy kis Budapest Go, és lehetőleg ne akkor kezdjük keresni a pótlóbuszt, amikor már látjuk elmenni. Jó utat, vigyázzatok magatokra és egymásra a közlekedésben, mindenkinek balesetmentes napot kívánok.
0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Anya, lehet egy kutyám? Megígérem, hogy én etetem, én sétáltatom, én takarítok utána, neked semmit nem kell csinálnod. Na ez az a mondat, amitől egy tapasztalt szülő általában csak elmosolyodik, mert júniusban délután 4-kor nagyon könnyű megígérni, hogy mindig mi visszük le a kutyát. Januárban reggel 6:30 -3 fokban derül ki, mennyire volt komoly ez a szerződés. De mikor érett meg valójában egy gyerek arra, hogy házi állata legyen? A szakemberek szerint erre nincs egyetlen mágikus életkor. Nem lehet azt mondani, hogy 6 évesen még nem, 8 évesen pedig már tessék, jár a kutya. Sokkal fontosabb a gyerek érettsége, önkontrollja, empátiája és az, hogy képes-e egyszerű szabályokat követni. Például megérti-e, hogy az állat nem játék. Ha a kutya alszik, nem ülünk rá. Ha a macska elvonul, nem húzzuk elő az ágy alól azzal, hogy de én csak szeretgetni akarom. És ha a hörcsög éjszaka aktív, akkor őt sem érdekli különösebben, hogy délután 3-kor érkezett meg a gyerek összes barátja. A házi állat viszont valóban sokat taníthat egy kisgyereknek. A rendszeres életkorának megfelelő feladatok, például a víz ellenőrzése, az etetésben való segítség, vagy a közös séta erősíthetik a felelősség érzetet, az empátiát és azt a felismerést, hogy egy másik élőlénynek is vannak szükségletei. De itt jön a legfontosabb rész. Egy gyerek háziállatáért végső soron mindig a felnőtt felel. Egy 5 évestől nem várhatjuk el, hogy következetesen gondoskodjon egy állatról, de még egy nagyobb gyereknél is számolni kell azzal, hogy lesz dolgozat, edzés, barátok, fáradtság, és az állat közben ugyanúgy éhes lesz. A kutya nem fogadja el azt, az indokot, hogy bocsi, buksi, ma sok volt a házi. Ezért mielőtt állat érkezik a családba, talán nem is az a legfontosabb kérdés, hogy a gyerek készen áll-e rá, hanem az, hogy az egész család készen áll-e rá. Van időnk rá? Belefér anyagilag az állatorvos, az oltások, az eleség és minden más? Ki gondoskodik róla nyaraláskor? És vállaljuk-e akkor is, amikor a gyerek lelkesedése esetleg már alább hagyott? Mert egy kis kutya nem karácsonyi játék, amit januárban félreteszünk. Egy kutya vagy macska akár 10-15 évre, vagy még hosszabb időre is családtag lehet. Ha viszont jól választunk, és a gyerek fokozatosan kap feladatokat, abból egészen különleges kapcsolat születhet. Megtanulja, hogy szeretni valakit nem csak simogatást jelent, hanem etetést, gondoskodást, türelmet és felelősséget is. És igen, néha azt is, hogy vasárnap reggel 6:00 fel kell kelni, mert valaki az ajtó előtt áll a pórázzal a szájába, és őt egyáltalán nem érdekli, hogy ma nincs iskola.
1: Rádió.
2: Vorba,
1: vorbasza.
2: Rólunk, neked.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Lezárta a szolidaritási adóval kapcsolatos vitákat a kormány és a főváros. Az önkormányzat 120 milliárdos egyszeri támogatást kap, hogy visszafizesse a fennálló tartozásait. Ezzel együtt viszont garanciákat szeretne látni a kormány arra, hogy a főváros válságos pénzügyi helyzete nem termeli újra magát, és a pénzügyi egyensúly fenntartható marad. Ezért Budapestnek jövőre legalább 20 milliárd forinttal kell csökkentenie a működési kiadásait, és más új kiadást csak akkor vállalhat, ha annak fedezetét saját forrásból elő tudja teremteni. Emellett a kormány költségvetési felügyelőt rendel ki a fővárosi önkormányzathoz. A felügyelő folyamatosan nyomon követi majd a főváros gazdálkodását, belelátva az önkormányzat kifizetéseibe. Tűzoltók jártak a Csákvári óvodában. Az éves kiürítési gyakorlat apropóján a középső és nagycsoportos gyermekek egy rendhagyó játékos bemutatón vehettek részt, amelyet a Fejérvár megyei tűzmegelőzési bizottság szakemberei tartottak számukra. A foglalkozás célja az volt, hogy az életkorukhoz igazított módon ismertessék meg a kicsikkel a legfontosabb tűzvédelmi tudnivalókat. A gyerekek a foglalkozás során megtanulták, hogy vészhelyzet esetén a 112-es segélyhívót kell tárcsázni, emellett megismerkedtek a füstjelzők működésével is. A gyakorlat nem csak a tűzvédelmi ismeretek átadását szolgálta, hanem a gyermekek vészhelyzeti stressztűrő képességét is fejlesztette. A szakemberek szerint az ilyen korai edukáció alapvető fontosságú, hiszen a tudatos viselkedés később életmentő lehet. Elszállították a Budapesten a Margit szigetnél előkerült második világháborús légvédelmi repeszgránátot és stabilizátor szárnyakat a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel szombaton este. A három stabilizátor szárnyra és az egy darab 8 cm-es magyar légvédelmi repeszgránátra sérült gyújtószerkezettel járókelők bukkantak a Margit szigeten. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére mintegy 200 méter sugarú körben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozást már feloldották. Szombaton ugyancsak második világháborús robbanótestet találtak a Szabadsághídnál. A katonai tűzszerészek elszállították a páncéltörő lőszert a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: 11 óra elmúlt 5 perccel, és már is elérkeztünk a vasárnapi délelőttünk utolsó órájához. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat velem, mert még egy órára marasztalnálak benneteket. Most pedig nézzük meg együtt, hogy mi történik a közlekedésben, és persze azt is, hogy milyen időjárás vár ránk a nap hátralévő részében. Aztán pedig jönnek még az utolsó óra érdekes témái, különleges történetei és meglepetései, úgyhogy semmiképpen ne kapcsoljatok el. Maradjatok velem, töltsük együtt ezt az utolsó vasárnapi órát is. Jó kedvel, zenével és sok-sok érdekességgel.
1: Időjárás.
0: A mai napon alapvetően kellemes, kora őszi idő érkezik. A reggel még hűvös lesz, országosan nagyjából 0 és 12 fok közötti minimumokra számíthatunk, ezért aki korán indul útnak, annak bizony jól jöhet egy könnyű kabát. Napközben viszont szépen melegszik a levegő, a délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 26 fok között alakulhat. Budapesten is kellemes, napos idő várható, nagyjából 23-24 fok körüli maximum hőmérséklettel. Jelentős csapadék Budapesten nem valószínű, így szabadtéri programokhoz is kedvezően alakul az idő. A reggeli hűvös és a délutáni meleg között viszont nagy lehet a különbség, úgyhogy ma is a réteges öltözködés lesz a legjobb választás. Összességében tehát egy száraz, kellemes, napos vasárnap elé nézünk, igazi kiránduló idővel.
1: Közlekedési hírek.
0: Ha vasárnap útnak indultok Budapesten, most különösen érdemes indulás előtt ránézni a menetrendre, mert több fontos járatnál is változásra kell készülni. Az M1-es, vagyis a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik. Az 1-es villamos vonalán is lesz pótlás, reggel 8 és este 6 óra között a Népliget és a Közvágó híd között autóbuszok viszik az utasokat. A H6-os hévnél Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között kell buszos pótlásra számítani, a H5-ös hév pedig a Szentlélek tér és az Aquincum között módosított rendszerint közlekedik. És egy fontos információ azoknak, akik késő este indulnak haza, vasárnap 23 óra 50 perctől a 4-es és 6-os villamos teljes vonalán pótlóbusz jár. Szóval vasárnap a jelszó egy kis türelem, egy kis Budapest Go, és lehetőleg ne akkor kezdjük keresni a pótlóbuszt, amikor már látjuk elmenni. Jó utat, vigyázzatok magatokra és egymásra a közlekedésben, mindenkinek balesetmentes napot kívánok!

0: amiket mi szeretünk. 100.3 Rádió Dix. Romákról, nem csak romáknak.
1: Na, szia testvérem, itt vagyok a bárba. Mi van, baj van?

Ha ősz, akkor színes falevelek, hűvösebb reggelek, egy jó forró tea, és bizony itt a gomba szezon. Ilyenkor sokan indulnak ki az erdőbe kosárral, gumicsizmával, hatalmas lelkesedéssel, és körülbelül 10 perc után minden második gombánál elhangzik az, hogy szerinted ez ehető? Na kérem, a gombáknál a szerintem az a szó, amit azonnal felejtsünk el. A vadon gyűjtött gombát fogyasztás előtt mindig mutassuk meg gomba szakellenőrnek, még akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy biztosan felismerjük. Magyarországon mérgező, sőt súlyosan mérgező gombafajok is előfordulhatnak, és vannak olyanok, amelyek könnyen összetéveszthetők ehető fajokkal. És itt nincs olyan, hogy a szomszéd Marika 30 éve szedi, ő ránézésre megmondja, nagyon szeretjük Marikát, de Marika helyett most inkább válasszuk a gombaszakellenőrt. Fontos az is, hogy ne egyetlen gombát vigyünk el megmutatni abból, amit szedtünk, hanem az egész gyűjtött mennyiséget vizsgáltassuk át. És amit a szakellenőr nem talál biztonságosnak, azt bizony nem visszük haza azzal, hogy azért én még megpróbálnám. A gombával nem kísérletezünk. Ha viszont megbízható helyről vásárolt, vagy szakellenőr által bevizsgált gomba kerül a konyhába, akkor kezdődhet az öröm. Kezdjünk akkor egy kicsit ráhangolódni a főzésre. Ott van például a klasszikus gombapaprikás. Kevés vagy sok hagyma, ki hogy szereti, piros paprika, sóbors, és a végén egy kis tejföl, mellé pedig egy jó galuska, és szerintem ezen a ponton hivatalosan is megérkezett az ősz. Ha gyors vacsora kell, akkor jöhet a tejszínes gombás tészta. Serpenyőben megpirítjuk a gombát, és tényleg hagyjuk pirulni, ne kevergessük percenként. Mehet hozzá egy kis fok, hagyma, tejszín, bors, petrezselyem, majd beleforgatjuk a kifőtt tésztát, vagy csak rászedjük a szószt a tésztára. 20 perc alatt olyan vacsoránk van, mintha nagyon készültünk volna rá. Pedig nem. De ezt a vendégeknek nem kell tudni. És persze akkor ne hagyjuk ki a gombakrémlevest. Hagyma, gomba, kevés alaplé, fűszerek, összefőzzük, krémesítjük, és aki szereti, egy kevés tejszínnel még sejmesebbé tehetjük. Pirított kenyérkockával pedig már az a kategória, amikor az ember a második tányérnál közli, én igazából nem is voltam annyira éhes. Táplálkozási szempontból a gombák is érdekesek. Általában alacsony az energiatartalmuk, ugyanakkor adnak többek között fehérjét, rostot, B-vitaminokat és ásványi anyagokat. Persze a pontos összetétel fajonként eltér. Úgyhogy használjuk ki a gombaszezont, lehet belőle leves, paprikás, tészta, köret, vagy akár reggeli tojás mellé is, de a rántott gombáról se feledkezzünk meg, csak tényleg egy szabályból ne engedjünk. Amit mi szedtünk az erdőben vagy a mezőn, azt előbb lássa gombaszakellenőr, és csak utána a serpenyő. Mert az őszi gombázás legyen kellemes családi program, ne pedig olyan történet, amelynek a desszertjét már a sürgősségén szolgálják fel.

0: Időjárás.
1: A mai napon alapvetően kellemes, kora őszi idő érkezik. A reggel még hűvös lesz, országosan nagyjából 0 és 12 fok közötti minimumokra számíthatunk, ezért aki korán indul útnak, annak bizony jól jöhet egy könnyű kabát. Napközben viszont szépen melegszik a levegő, a délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 26 fok között alakulhat. Budapesten is kellemes, napos idő várható, nagyjából 23-24 fok körüli maximum hőmérséklettel. Jelentős csapadék Budapesten nem valószínű, így szabadtéri programokhoz is kedvezően alakul az idő. A reggeli hűvös és a délutáni meleg között viszont nagy lehet a különbség, úgyhogy ma is a réteges öltözködés lesz a legjobb választás. Összességében tehát egy száraz, kellemes, napos vasárnap elé nézünk, igazi kiránduló idővel.
0: Közlekedési hírek.
1: Ha vasárnap útnak indultok Budapesten, most különösen érdemes indulás előtt ránézni a menetrendre, mert több fontos járatnál is változásra kell készülni. Az M1-es, vagyis a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik. Az 1-es villamos vonalán is lesz pótlás, reggel 8 és este 6 óra között a Népliget és a Közvágó híd között autóbuszok viszik az utasokat. A H6-os hévnél Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között kell buszos pótlásra számítani, a H5-ös hév pedig a Szentlélek tér és az Aquincum között módosított rendszerint közlekedik. És egy fontos információ azoknak, akik késő este indulnak haza, vasárnap 23 óra 50 perctől a 4-es és 6-os villamos teljes vonalán pótlóbusz jár. Szóval vasárnap a jelszó egy kis türelem, egy kis Budapest Go, és lehetőleg ne akkor kezdjük keresni a pótlóbuszt, amikor már látjuk elmenni. Jó utat, vigyázzatok magatokra és egymásra a közlekedésben, mindenkinek balesetmentes napot kívánok.
0: Rádió Dick. Hallod?

van zöldség, amelyik ősszel nem akar divatosnak látszani, mégis minden magyar konyhában előbb-utóbb főszerepet kap, az bizony a káposzta. Nem olyan elegáns, mint egy avokádó, nem fotózzuk le minden alkalommal, hogy kitegyük az internetre, viszont próbáljunk meg nélküle elképzelni egy jó székelykáposztát, vagy egy adag káposztás tésztát. Na ugye? Ráadásul a káposzta táplálkozási szempontból sem rossz választás. Kevés kalóriát, viszont rostot, C-vitamint és többféle növényi vegyületet tartalmaz. A keresztes virágú zöldségek családjába tartozik ugyanoda, ahol a brokkoli, a karfiol és a kelbimbó is lakik. Mondhatnánk úgy is, ez a zöldségek kissé szagos, de nagyon rendes családja. És mit készítsünk belőle? Kezdjük a párolt lila káposztával, mert ennél egyszerűbb köret alig van. Egy kis hagymát megpárolunk, hozzáadjuk a vékonyra vágott lila káposztát, egy csipet sót, pici cukrot, kevés ecetet, és akár egy reszelt almát is dobhatunk mellé. Szépen lassan megpároljuk, és már is mehet a sült húsok mellé. Az alma különösen jól áll neki, ad egy kis édességet, az ecet pedig savasságot, és már is ott van az a klasszikus édes, savanyú íz, amitől azt mondjuk, na jó, csak még egy kanállal. Aztán ott van a rakott káposzta, hús, rizs, káposzta, tejföl, gyakorlatilag a magyar konyha azt mondta, ha már ősz van, akkor ne aprózzuk el, és természetesen nem hagyhatjuk ki a káposztás tésztát. Na, itt viszont megszűnik a családi béke, mert Magyarországon szerintem kétféle ember létezik. Az egyik, aki ránéz a káposztás tésztára, előveszi a borsot, és azt mondja, így az igazi. Ez én vagyok amúgy. A másik pedig előveszi a porcukrot, és innentől nincs gasztronómia. Itt már világnézeti kérdésről beszélünk. Pedig maga az étel végtelenül egyszerű. A káposztát lereszeljük, vagy apróra vágjuk, megsózzuk, kicsit állni hagyjuk, majd kevés zsiradékon szépen megpirítjuk, összeforgatjuk a kifőtt kockatésztával, és már kész is, ehetjük is. Hogy ezután cukor kerül rá, vagy frissen őrölt bors, azt én nem merem eldönteni. Én már, mint említettem, személy szerint borssal és sósan szeretem. És talán éppen ezért szeretjük ezeket az őszi ételeket, mert nem bonyolultak, nem akarnak különlegesek lenni, egyszerű alapanyagokból készülnek, mégis van bennük valami otthonos, valami házias. Egy tányér káposztás tészta, egy jó székely káposzta, vagy a sült mellé egy adag párolt lila káposzta, és már is kicsit kevésbé bánjuk, hogy odakint hűvös van. Egy kérdést viszont itt hagyok a hallgatóknak, káposztás tészta cukorral vagy borssal? Na és ha már ennyit beszéltem a finom őszi falatokról, akkor szerintem mostanra sikerült elérnem, hogy mindenki egy kicsit éhes legyen, úgyhogy nincs is más hátra, mint hogy nagyon jó étvágyat kívánjak az ebédhez, legyen ma valami finom az asztalon, és ha káposztás tészta készül, a cukor borsvitát próbáljuk meg békés keretek között rendezni. Én lassan tényleg elköszönök tőletek, köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, legyen szép, vidám napotok, vigyázzatok magatokra és egymásra. A mikrofont pedig átadom Patai Annának, aki viszi tovább a jó hangulatot, és természetesen a zenéket is. Jó étvágyat, kellemes ebédidőt kívánok mindenkinek. Én Völgyi Zsuzsi voltam, sziasztok!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A 2027-es költségvetés az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A tárca vezető szerint a Tisza kormány szakít azzal a korábbi gyakorlattal, hogy a büdzsét hónapokkal a tárgyév előtt nyújtják be az országgyűlésnek. Az erdőbényei kihelyezett kormányülésen tárgyalják a készülő klímatörvényt is, amely a hazai környezetvédelem bibliája lesz, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hangsúlyozta, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek és tájak megóvását, helyreállítását. Feljelentést tesz egy fenyegető komment miatt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke ugyanis a Telex közösségi oldalán azt a hírt, hogy a miniszterelnök, a főpolgármester és a közlekedési és beruházási miniszter bejelentette a kormány és a főváros megállapodását, úgy kommentálta, csak három skóló egy-egy a homlokuk közepébe és rendben is lennénk. Október 15-e és 17-e között ismét a fáké lesz a főszerep Budapesten, másodjára rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált. A három nap alatt egy sor vezetett séta, előadás, bemutató, kiállítás hívja a városlakókat arra, hogy felfedezzék a körülöttük élő fák világát. Október 15-én önkéntes akciók során tanulhatnak arról a résztvevők, hogy az év mely szakaszaiban hogyan érdemes kezelni a városi zöldet, miközben munkájukkal környezetüket is szebbé tehetik. Az este folyamán Kállai Márton fa matuzsálemekről készült fotósorozatából összeállított válogatás számára tartanak kiállítás megnyitót, és ehhez kapcsolódóan szakmai beszélgetést tartanak Bojár Iván András, a 10 millió fa kezdeményezés vezetője, Koncz Péter ökológus és Kállai Márton fotóművész részvételével. A moderátor Litkai Gergely környezetvédelmi aktivista lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádió Digben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

a rosszat is szépen. Olyan volt a te muzsikád, mint eső a földnek, amitől a szív, ha beteg, új erőre ér.

csodás magyar szívem. Köszönjük, hogy itt születtél,

0: sziszi, hogy a lányát elveszi egy valaki. Kocsmáros néha sziszi, hogy a lányát elveszi az egész banda.
1: A műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá cigány a Rádió Digben.

A műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá, cigány, a Rádió Digben.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dít. Romákról, nem csak romáknak.

0: volt a Húsdrát cigány.
1: A következő szombaton délben ismét jelentkezünk.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Őrizetbe vettek egy budapesti férfit, aki az M44-es autóút Békés megyei szakaszán indokolatlanul vészfékezett egy másik jármű előtt, majd gumilövedékes fegyvert fogott a másik sofőrre. A konfliktus előzési manővereket követő szóváltás során robbant ki, miközben a gyanúsított gépkocsijában a felesége és a gyermeke is utazott. A megfenyegetett autós egy pihenőhelynél értesítette a rendőrséget, a fékezőt előállították a Békéscsabai rendőrkapitányságra. Az őrizetbe került férfi a gyanú szerint itt a vezetett. A budapesti parkolás átfogó átalakítását készíti elő a fővárosi önkormányzat, amelynek keretében a gyalogos parkolóőrök helyett a jövőben kamerával felszerelt ellenőrző járművek rögzítenék a várakozási jogosultságokat. Az e-matricás autópálya ellenőrzéshez hasonló digitális rendszer bevezetésétől a városvezetés lényegesen hatékonyabb működést és olcsóbb üzemeltetést remél a kerületi határok átlépésekor is. A reform híre szinte azonnal heves tiltakozási hullámot indított el a városi kerület vezetők körében. A felújított Madách Imre út ünnepélyes átadásán több polgármester a nyílt utcán lépett oda a főpolgármesterhez, és a kamerák keresztüzében vonták kérdőre a kormánnyal megkötött kompromisszum miatt. Szepesi Tibor bejelentette távozását a labdarúgó MB2-ben szereplő Karcagi Sport Egyesület vezetéséből. A város fideszes polgármestere Magyar Péter miniszterelnök összeférhetetlenségi szabályozási terve és a civil szervezetekre vonatkozó jogszabálymódosítások miatt döntött a távozás mellett. A kormányfő szeptember közepén jelentette be az új szabályozási koncepciót. A tervezet szerint elválasztanák egymástól a politikai tisztségeket és az 500 főnél több igazolt sportolóval rendelkező sportszervezetek vezetését, vagyis a jogszabály értelmében aktív miniszterek, államtitkárok, pártelnökök, valamint országgyűlési és EP képviselők nem állhatnának nagy sportklubok élén.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
3: A Kossuth Lajos tér és Szemere utca környékén számíthatunk változásokra, ugyanis a belvárosban a 15-ös busz terelő útvonalon jár, kihagyva a Kossuth Lajos tér és a Szemere utca megállókat a Gyöngyösi utca felé. Az érintett kormányzati negyed utcáiban az autósoknak is szűkített keresztmetszetre vagy megváltozott elsőbségi viszonyokra kell számítaniuk. Ezen kívül vasárnap M1-es metrópótlás folytatás lesz. Vasárnap is érvényben marad az Oktogon-Mexikói út közötti pótlás, így az Andrássy út belső szakaszain az autós forgalom ritmusa továbbra is akadozhat. Balesetmentes közlekedést! Ma is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, hajnalban -1 és +12, délután pedig 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Igazán kellemes időnk lesz, szép napot kívánok mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Nagyon szép vasárnapot kívánok nektek, drága Rádió Dick hallgatók. Én Patai Anna vagyok, és október 4-e van. Mindig meghökkenek, amikor új hónapot köszöntünk közösen. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, akinek van gyerkőce, az szerintem együtt érez azzal, amit most mondani fogok. Egyszerűen repülnek a napok, a hónapok, és tényleg csak azt látom, hogy a kisfiam is egyre nagyobb és nagyobb, és egyébként így elrepülnek a napok. Ez számomra valami elképesztő. Ilyenkor próbálok levegőt venni, és azt mondani, hogy uram, atyám, október 4-e van, de október 4-e van, és megint jönnek azok a pillanatok, amikor, ha valamikor le kell írnod papírra a dátumot, akkor elírod. nem tudom, én minden hónapban el tudom írni a dátumozást, úgyhogy figyeljetek ti is. Na hát, mi következik most? Most következnek a jó zenék, ahogyan azt megszokhattátok, aztán pedig egy picikét később hozok nektek friss információkat az időjárással kapcsolatban, ami egyébként eléggé változékony, de összességében még bő egy hétig marad majd a jó idő.
5: Mario, tudom, hogy megbántottál, de

0: Rádiódik, rólunk neked.
1: Rádiódik 100.3, gyönyörű, szép, mosolygós délután nektek, én Patai Anna vagyok. Bízom abban, hogy most már azért megebédeltetek, és akkor jöhetnek a friss hírek az időjárással kapcsolatosan. Ma is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. Az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, hajnalban -1 és +12, délután pedig 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Igazán kellemes időnk lesz, szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: A Kossuth-Lajos tér és Szemere utca környékén számíthatunk változásokra, ugyanis a belvárosban a 15-ös busz terelő útvonalon jár, kihagyva a Kossuth-Lajos tér és a Szemere utca megállókat a Gyöngyösi utca felé. Az érintett kormányzati negyed utcáiban az autósoknak is szűkített keresztmetszetre vagy megváltozott elsőbségi viszonyokra kell számítaniuk. Ezen kívül vasárnap M1-es metrópótlás folytatás lesz. Vasárnap is érvényben marad az Oktogon-Mexikói út közötti buszos pótlás, így az Andrássy út belső szakaszain az autós forgalom ritmusa továbbra is akadozhat. Balesetmentes közlekedést!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A kormány és a főváros közös szervezetén keresztül szoros együttműködésben valósul meg a Rákos rendezői terület fejlesztése, amely a korábbi elképzelésekkel ellentétben köztulajdonban marad. A beruházás koordinációja az áprilisban lezárt tervpályázat alapján halad majd, a megvalósításhoz pedig Európai Uniós forrásokat is bevonnak, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook videójából. A beruházás finanszírozási hátterét részben a most induló Vekerle Sándor lakásfejlesztési program, részben pedig az Európai Uniós források biztosítják, hangsúlyozta a miniszter. A fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülésén a közbiztonság növelése érdekében a kormány a budapesti rendőri állomány jelentős bővítését tűzte ki célul, amit részben a minisztériumi portaszolgálatot ellátók átcsoportosításával valósítanának meg. Ezt megelőzően a budapesti rendőrfőkapitányság már átfogó akciókat indított a lakossági és bűnügyi adatok alapján kiválasztott helyszíneken, melyek első hónapjában több mint 11 000 igazoltatást és több száz elfogást, illetve előállítást hajtottak végre. A főváros frekventált éjszakai negyedeiben továbbra is megerősített jelenléttel tartanak ellenőrzéseket, folytatva a 2025-ben elért mintegy 1,4 millió órás közterületi szolgálatot. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzés tart a rendőrség Magyarországon, amely során elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatra és minden olyan tevékenységre figyelnek, amely elvonhatja a sofőrök figyelmét az útról. A rendőrség tájékoztatása szerint az ellenőrzés nem csak a telefonálásra terjed ki, hanem menet közben bármilyen elektronikai eszköz használatára, illetve kép vagy szöveges tartalmak megtekintésére is. Külön kiemelték az üzenetírást és olvasást, a közösségi oldal böngészését, valamint a filmnézést, mint különösen veszélyes figyelemelterelő tevékenységeket. A fokozott ellenőrzés október 5-én hétfőn kezdődik, és egészen október 11-éig tart.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
2: Ma is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, hajnalban -1 és +12, délután pedig 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Igazán kellemes időnk lesz, szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A Kossuth-Lajos tér és Szemere utca környékén számíthatunk változásokra, ugyanis a belvárosban a 15-ös busz terelő útvonalon jár, kihagyva a Kossuth-Lajos tér és a Szemere utca megállókat a Gyöngyösi utca felé. Az érintett kormányzati negyed utcáiban az autósoknak is szűkített keresztmetszetre vagy megváltozott elsőbségi viszonyokra kell számítaniuk. Ezen kívül vasárnap M1-es metrópótlás folytatás lesz. Vasárnap is érvényben marad az Oktogon-Mexikói út közötti buszos pótlás, így az Andrássy út belső szakaszain az autós forgalom ritmusa továbbra is akadozhat. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a Rádió Dick 100.3, Patai Anna vagyok, nagyon szép napot nektek, remélem jól vagytok, remélem minden szuper veletek. Mielőtt azonban elindítanám az órát és a zenéket, arra szeretnélek titeket kérni, hogy kövessetek bennünket a Dick Media felületeinken. Social media felületekről beszélgetünk természetesen. TikTok, Instagram, Facebook, mindenhol fent vagyunk, és mindenhol friss tartalmakat készítünk nektek, és várjuk azt, hogy ott is velünk legyetek. Ez nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy megkapjuk a visszajelzéseket tőletek. Én nagyon hálás vagyok nektek, hogyha azokon a felületeken is követtek bennünket, most pedig indítom a jó kis óra indítós szuperzenéket.

0: Ez itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, sziasztok! Azonnal jönnek a közlekedéssel kapcsolatos friss információk, és én pedig igyekszem ezeket tényleg frissen követni és mondani nektek, hogy mikor, hol van lezárás, hogyha esetleg most indultok el otthonról. Tudjátok, amikor borongós idő van, akkor meg mindig mondom nektek, hogy ha most indultok el, akkor esernyőt is vigyetek. Na most esernyőre nem lesz szükség, mert napsütéses időjárásra számíthatunk, de azonnal mondom, hogy mi újság.
1: Közlekedési hírek.
0: A Kossuth-Lajos tér és Szemere utca környékén számíthatunk változásokra, ugyanis a belvárosban a 15-ös busz terelő útvonalon jár, kihagyva a Kossuth-Lajos tér és a Szemere utca megállókat a Gyöngyösi utca felé. Az érintett kormányzati negyed utcáiban az autósoknak is szűkített keresztmetszetre vagy megváltozott elsőbségi viszonyokra kell számítaniuk. Ezen kívül vasárnap M1-es metrópótlás folytatás lesz, vasárnap is érvényben marad az Oktogon-Mexikói út közötti pótlás, így az Andrássy út belső szakaszain az autós forgalom ritmusa továbbra is akadozhat. Balesetmentes közlekedést! Ma is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, hajnalban -1 és +12, délután pedig 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Igazán kellemes időnk lesz, szép napot kívánok mindenkinek!
1: Rádió Dick.
2: Vorba, vorbassa.
1: Rólunk, neked!

0: Viszlát.
1: Halló?
0: Halló, hol voltál egész nap? Hívtalak vagy 20-szor?
1: Halló, de ezt nem hiszem el. Nem mindegy neked, hogy hol voltam. Amúgy is megmondtam, ha a barátaimmal vagyok, engem ne hívogassál.
0: Tudod mit? Csinálj, amit akarsz.

0: Vója tu menge!
1: Ez itt a Rádió Dix 100.3. Sziasztok, Patay Anna vagyok, remélem, hogy jól vagytok, hogy minden szuper veletek. Én nagyon-nagyon vártam már egyébként, hogy itt legyek veletek a mai nap folyamán is, és kérlek benneteket, hogy tartsatok is továbbra velem, mert most ezt az órát lezárom, de a következő órában találkozunk egymáson, ahogyan azt megszokhattátok.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Munkacsoport alakult a Ferihegyi repülőtér éjszakai forgalma miatt, miután a megengedett hatnál jóval több repülőgép mozgását regisztrálták éjfél és hajnali 5 óra között, vagyis a mélyalvási időszakban. A Hungarokontroll által közzétett adatok szerint 2026 első negyedévében összesen 829 gépmozgást regisztráltak ebben az időszakban. Ez napi átlagban 9,2 fel vagy leszállást jelent a megengedett 6 helyett. A legforgalmasabb éjszaka január 6-án volt, amikor 30 repülőgép szállt fel vagy landolt a repülőtéren. Budapest körül forog az országos költözési térkép, és még mindig a Ratko unokák írják a lakáspiac történetét. Így összegezhető az ingatlan.com legfrissebb ingatlanpiaci elemzése. Az utóbbi jó néhány évben jellemzően többen költöztek el Budapestről, mint ahányan beköltöztek. 2025-ben 9500-an költöztek be, és 16000-en költöztek ki például Pest megyébe, tehát az agglomerációs övezetbe. Összességében pedig Budapestről majdnem 30000-en költöztek ki, és 25 ezren költöztek be. Tehát Budapest vándorlási egyenlege mínusz 4-5 ezer fő. A Budapestre vándorlók száma jelentősen visszaesett, ez részben annak is köszönhető, hogy 2025-ben egy nagyon komoly áremelkedési hullám söpört végig több ízben a fővárosban, ez pedig kevéssé tette vonzó célponttá a fővárost. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint újabb lépést tettek a magyar-német párbeszéd megerősítésére. Breyer Klára államtitkár Budapesten fogadta Türingia képviselőjét, Stefan Königet, valamint a német Bundestag CDU-s politikusait. A találkozó célja a kölcsönös bizalom és a rendszeres politikai kapcsolattartás helyreállítása, amelyben a felek kiemelt szerepet szánnak a parlamenti kapcsolatoknak. A Konrad Adenauer alapítvány szervezésében megvalósult látogatás új lendületet adhat a Türingia való együttműködésnek, és elősegítheti a kétoldalú kormányközi vegyes bizottság munkájának újraindítását is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
2: Ma is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, hajnalban mínusz 1 és plusz 12, délután pedig 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Igazán kellemes időnk lesz, szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A Kossuth-Lajos tér és Szemere utca környékén számíthatunk változásokra, ugyanis a belvárosban a 15-ös busz terelő útvonalon jár, kihagyva a Kossuth-Lajos tér és a Szemere utca megállókat a Gyöngyösi utca felé. Az érintett kormányzati negyed utcáiban az autósoknak is szűkített keresztmetszetre vagy megváltozott elsőbségi viszonyokra kell számítaniuk. Ezen kívül vasárnap M1-es metrópótlás folytatás lesz. Vasárnap is érvényben marad az Oktogon-Mexikói út közötti buszos pótlás, így az Andrássy út belső szakaszain az autós forgalom ritmusa továbbra is akadozhat. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Ez itt a Rádió Dik 100.3, Patai Anna vagyok. Sziasztok, hát nagyon-nagyon szép napot nektek. Azt gondolom, hogy ez a napsütéses időjárás sokatoknak meghozza a kedvét ahhoz, hogy akár kültéren programozzatok, és egyébként én is azt mondom, hogy ameddig tehetitek, addig menjetek szabadtérre, és addig legyünk kint, és élvezzük a napsugarakat, illetőleg ma névnaposokat is ünneplünk, méghozzá Ferencek, Damarisok, Frank, Fremont, Larcia és Lartia nevek az ünnepeltek, úgyhogy Isten éltessen titeket, boldog névnapot kívánok nektek, és akkor a következő dalokat nektek küldöm.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió D.
1: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondta, nem tria pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Ligát. Romákról nem csak romáknak.
1: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Remélem, hogy jól vagytok. Sziasztok! Hát nagyon-nagyon szép napot kívánok nektek. Én Patai Anna vagyok, és hát az a helyzet, hogy jönnek a friss hírek itt a 100.3 rádiódiken, úgyhogy tartsatok velem! Ma is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, hajnalban -1 és +12, délután pedig 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Igazán kellemes időnk lesz, szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: A Kossuth-Lajos tér és Szemere utca környékén számíthatunk változásokra, ugyanis a belvárosban a 15-ös busz terelő útvonalon jár, kihagyva a Kossuth-Lajos tér és a Szemere utca megállókat a Gyöngyösi utca felé. Az érintett kormányzati negyed utcáiban az autósoknak is szűkített keresztmetszetre vagy megváltozott elsőbségi viszonyokra kell számítaniuk. Ezen kívül vasárnap M1-es metrópótlás folytatás lesz. Vasárnap is érvényben marad az Oktogon-Mexikói út közötti buszos pótlás, így az Andrássy út belső szakaszain az autós forgalom ritmusa továbbra is akadozhat. Balesetmentes közlekedést!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Janna vagyok, ez itt a 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt vagytok velem, de ezt az órát le kell zárnom, és a következő órában pedig már roma hírekkel foglalkozunk, ami egyébként szerintem nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon szeretem ezt az órát, ezt mindig elmondom, mert ez tényleg így van, úgyhogy a következő órában találkozunk egymással.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit. Erről számolt be vasárnap reggel Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aki szerint a dunai hajózásból származó bevételek a jövőben a budapesti rakpartok és azok környezetének fejlesztését is szolgálhatják. A miniszter szerint jelenleg a meder használat az államhoz, míg a part használat a fővároshoz tartozik, miközben a kikötői szerződések sok esetben mindössze 1-2 évre szólnak, ami szerinte nem kedvez a távú beruházásoknak és fejlesztéseknek. A miniszter arról is beszélt, hogy az új rendszerben az érintett kérdésekről egy olyan társaság rendelkezhetne, amelynek tulajdonjoga 50-50%-ban oszlana meg az állam és a főváros között. Sikeresen lezárult az országos varázsdoboz program, amelynek keretében összesen 500 oktatási intézmény részesült támogatásban. A kezdeményezés utolsó két egysége Aszódra és Rákospalotára került. Az érintett iskolák igazgatói a minisztériumban vették át a csomagokat Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkártól. A dobozokban található eszközök, részletes útmutatók és játékos feladatok összesen 12 látványos természettudományos kísérlet elvégzését teszik lehetővé a diákok és pedagógusaik számára. A program célja a természettudományok iránti érdeklődés felkeltése és a gyakorlati tapasztalatszerzés támogatása. Október 10-én indul a Dívány új irodalmi séta sorozata, amelyen Bálint Lilla, a Múzsák a csók után című könyv szerzője kalauzolja résztvevőket Budapest irodalmi emlékei és történetei között. Az első séta a főváros régmúlt éjszakai életét idézi fel, a Nagymező utca mulatóitól és orfeumaitól a Lipótvárosi kaszinón át a kártyabarlangokig. Szó lesz művészekről, arisztokratákról, politikusokról, híres botrányokról és szerelmekről. A városjárást pódiumbeszélgetés követi.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Kossuth-Lajos tér és Szemere utca környékén számíthatunk változásokra, ugyanis a belvárosban a 15-ös busz terelő útvonalon jár, kihagyva a Kossuth-Lajos tér és a Szemere utca megállókat a Gyöngyösi utca felé. Az érintett kormányzati negyed utcáiban az autósoknak is szűkített keresztmetszetre vagy megváltozott elsőbségi viszonyokra kell számítaniuk. Ezen kívül vasárnap M1-es metrópótlás folytatás lesz. Vasárnap is érvényben marad az Oktogon-Mexikói út közötti pótlás, így az Andrássy út belső szakaszain az autós forgalom ritmusa továbbra is akadozhat. Balesetmentes közlekedést! Ma is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, hajnalban -1 és +12, délután pedig 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Igazán kellemes időnk lesz, szép napot kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick. Rádió Dick 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok. Gyönyörű napot nektek, sziasztok. Hát nagyon vártam, hogy visszatérjek hozzátok ebben az órában is, és hát akkor most ez az óra lesz az, amikor kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk. A héten nagyon sok izgalmas roma hír hangzott el egyébként. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket az órákat, amikor úgy tényleg tudunk foglalkozni roma hírekkel, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. És hát mielőtt egyébként még jönnének a roma hírek, azelőtt fogunk zenélni. És ez pedig most fog elindulni.

0: 100.3 Rádió Dik romákról nem csak romáknak, Patai Anna vagyok. Hát sziasztok, nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagytok velem. Patai Anna vagyok, és mindig azt mondom, hogy ez az óra, ez a kedvencem, mert kifejezetten roma hírekkel tudunk foglalkozni, kifejezetten azokból a hírekből tudunk választani, amelyek a héten elhangzottak, és azt gondolom, hogy minden nap egy külön izgalmas lehetőség arra, hogy változatosan mutassuk be a roma kultúrát. Éppen ezért tartom fontosnak, hogy a következő percekben meghallgatunk pár roma hírt a hétről. Hagyományok és jövő. Egyensúlyra törekszik a frissen megalakult bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. Hivatalosan is megalakult a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. Vajda Emese elnök örömmel és büszkeséggel osztotta meg a szervezet közösségi oldalán, hogy tegnap megalakult a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. A posztban külön gratulált képviselőtársainak, Balogné Gál Dórának, Balog Attilának a mandátumok megszerzéséhez. Az önkormányzat elnöke egy új időszak kezdetéről is szót ejtett, amelyben szeretné, ha együtt, egymást tisztelve és támogatva tudnának dolgozni a bátaszéki roma közösségért. Ezen felül bízik abban, hogy egy jó együttműködés révén képviselőtársaival meg tudja újítani a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzatot. Ápolni fogják mindazt, amit elődjeik rájuk hagytak, megőrzik roma értékeiket, miközben nyitottan, együttműködve építik a jövőt. Józsefvárosi roma nőket vonnak be egy új kutatásba. Részvételi kutatás indul a Józsefvárosban élő roma nők igényeiről és tapasztalatairól. A több hónapos folyamat célja, hogy maguk az érintettek mondják el, milyen szolgáltatásokra, programokra és támogatásokra lenne szükségük a kerületben. A kutatás lebonyolításával a Józsefvárosi Önkormányzat az Utcu Roma Informális Oktatási Alapítványt bízta meg. Józsefvárosban élő roma nő vagy? Elmúltál 18 éves? Akkor most téged keresünk, szól az Utcu felhívása. Az alapítvány arra kíváncsi, mit várnak a kerületben élő roma nők az önkormányzattól, milyen szolgáltatásokra volna szükségük és milyen programokon vennének részt szívesen. Mi lenne az, ami neked, a gyermekeidnek vagy más nőknek valóban segítséget, lehetőséget, vagy egyszerűen egy jó közösséget jelentene? Ezt szeretnék kitalálni. A programban 18 év feletti Józsefvárosban élő roma nőket várnak, kisgyermekes anyák, fiatalabb és idősebb nők, dolgozók, munkát keresők, tanulók és diplomások jelentkezésére egyaránt számítanak. Az Utcu hangsúlyozza, minden élethelyzet és minden tapasztalat számít. A résztvevők 2026. októberétől 2027. márciusának végéig összesen 10 alkalommal találkoznak, várhatóan havonta egyszer. A találkozók többsége 2,5-3 órás lesz. Az időpontokat a résztvevőkkel közösen egyeztetik. Beszélgetések, közös gondolkodás és kreatív programok segítségével gyűjtik össze, mi fontos a józsefvárosi roma nők számára, és ezek alapján közösen tervezik meg a józsefvárosi roma női programot.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei.
0: Ösztöndíj szerződés, újabb roma származású fiatal tanul rendőrnek. Újabb roma származású, a rendőri hivatás iránt elkötelezett fiatal kapott lehetőséget arra, hogy tanulmányai mellett a rendőrség támogatásával készüljön leendő hivatására. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság ösztöndíj szerződést kötött Nyerges Jánossal, a déli ASC mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium 10. évfolyamos tanulójával. János jelenleg rendészeti képzésben tanul, és már most határozott elképzelése van a jövőjéről. A középiskola befejezése után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán vagy valamelyik rendvédelmi technikumban szeretné folytatni a tanulmányait. Dr. Hablicek Nikoletta rendőrezredes tájékoztatta Nyerges Jánost az ösztöndíj szerződésről. Az ösztöndíjas fiatalt Dr. Hablicek Nikoletta rendőrezredes a Tolna megyei rendőrfőkapitányság vezetője fogadta. A találkozón a rendőri hivatásról, a továbbtanulási lehetőségekről és János jövőbeli terveiről is szó esett. A pályázati lehetőség célja, hogy a roma származású rendőri pálya iránt érdeklődő és arra elhivatottságot érző fiatalokat már középiskolás éveik alatt támogassa. A rendőrség számára fontos, hogy a lehetséges fiatalok megfelelő támogatást kapjanak ahhoz, hogy későbbiekben rendőrré válhassanak. János számára az ösztöndíj nem csak anyagi támogatást jelent, hanem egy újabb lépést a kitűzött célja a rendőri hivatás felé. Híres roma nők példaképek a művészetben és a közéletben. A roma történelem és kultúra számos olyan női alakot őriz, akik tehetségükkel, kitartásukkal és bátorságukkal nem csak saját közösségükben, hanem nemzetközi szinten is ismerté váltak. Az egyik legismertebb roma nő ez Marece Bova, akit világszerte a roma zene egyik legfontosabb alakjaként tartanak számon. 1943-ban született Skopjéban roma családban. Már gyermekkorában megmutatkozott különleges ének és zenei tehetsége. 10 éves korára már komoly sikereket ért el, később pedig több mint 5 évtizeden keresztül lépett fel Európában és a világ számos más részén. Ez Marece Bova nem csak kiváló énekesnő volt, hanem a roma kultúra egyik fontos nagykövete is. A roma nyelvű dalokat olyan színpadokra vitte el, ahol korábban kevés roma előadónak volt lehetősége megjelenni. Egy másik különleges roma nő Ceira Stoica volt. Az osztrák roma származású művész, író és festő gyermekkorában túlélte a náci üldöztetést és több koncentrációs tábort, köztük Auschwitzot, évtizedekkel később művészetével kezdte feldolgozni és bemutatni mindazt, amit átélt. Ceira Stoica munkásságának egyik legfontosabb üzenete az emlékezés volt. Festményein és írásaiban nem csak a roma holokauszt borzalmait örökítette meg, hanem a háború előtti roma élet szépségeit és emlékeit is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 100.3 Rádiódik.

0: 103 rádiódikromákról nem csak romáknak, Patai Anna vagyok, gyönyörű szép napot nektek, és szeretném megköszönni, hogy ebben az órában velem tartottatok, a következő órában is egyébként roma hírekkel foglalkozunk majd, szerintem nagyon izgalmas, szuper óra lesz, tessék velem tartani!
1: Rádiódi.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Két második világháborús lőszer miatt is tűzszerészeket riasztottak szombaton Budapesten. Az egyik eszköz a Margit-szigeten, a másik a Szabadsághíd közelében került elő. A Margit-szigeten járókelők találtak egy 8 cm-es magyar légvédelmi repeszgránátot, amelynek sérült volt a gyújtó szerkezete. Néhány órával később a Szabadsághídtól mintegy 100 méterre a Dunaparton is világháborús lőszerre bukkantak. A vizsgálat szerint egy 2,7 cm-es német gyártmányú páncéltörő lőszer került elő. A rendőrség itt 100 méteres körzetben zárta le a területet. A katonai tűzszerészek a páncéltörő lőszert elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, a lezárást ezt követően feloldották. Új fasorok, több zöld felület és korszerűbb városi környezet várhat a budapesti nagykörútra. Elkészültek a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakasz megújulásának engedélyezési szintű tervei, írja a budapest.hu. A fejlesztés célja, hogy a nagykörút hosszú távon árnyék tisztább, egészségesebb és kellemesebb városi tengellyé váljon, miközben a meglévő faállomány lehetőleg nagyobb részét is megőrzik. A BKK októberben 4 lakossági bejárást szervez a nagykörúton. A programokon favizsgáló szakmérnökök mutatják be a meglévő fasorok állapotát, a tervezett beavatkozásokat, az új fásítás lehetséges helyszíneit és azokat az eseteket, amikor egy fa cseréje már elkerülhetetlen. A bejárások október 7-én, 8-án, valamint 13-án és 14-én lesznek. Október 10-én rendezik meg az őszi kapolcsi vásárt a vásártéren, ahol a település régi vásár hagyományát elevenítik fel. Az eseményen a helyi őstermelők, kistermelők és kézművesek portékái, friss terményei és házi készítményei között lehet válogatni, a családokat pedig középkori vándorjátszótér és kézműves foglalkozások várják. A gasztrokínálatban pedig ott lesz többek között a híres karcagi birkapörkölt is. A rendezvényen való részvétel ingyenes.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
2: Ma is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, hajnalban -1 és plusz 12, délután pedig 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Igazán kellemes időnk lesz, szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A Kossuth Lajos tér és Szemere utca környékén számíthatunk változásokra, ugyanis a belvárosban a 15-ös busz terelő útvonalon jár, kihagyva a Kossuth Lajos tér és a Szemere utca megállókat a Gyöngyösi utca felé. Az érintett kormányzati negyed utcáiban az autósoknak is szűkített keresztmetszetre vagy megváltozott elsőbségi viszonyokra kell számítaniuk. Ezen kívül vasárnap M1-es metrópótlás folytatás lesz. Vasárnap is érvényben marad az Oktogon-Mexikói út közötti pótlás, így az Andrássy út belső szakaszain az autós forgalom ritmusa továbbra is akadozhat. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Rádió Dick 100.3. Gyönyörű napot nektek. Hát remélem, jól vagytok, és minden szuper veletek. Na hát, kérem szépen, nagyon-nagyon vártam ezt az órát is, mert kifejezetten roma hírekkel tudunk foglalkozni, és tényleg nagyon izgalmas, változatos hírek hangoztak el a héten. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy olyan hírek is elhangoztak a héten, amelyek tényleg annyira változatosak, és akár olyanok, amiket kevésbé hallunk, kevésbé figyelünk, és mégis el tudom nektek hozni, úgyhogy ezek következnek most.

0: Ez itt a Rádiódix 100.3, szép napot nektek, sziasztok, Patai Anna vagyok, és remélem, hogy jól vagytok, remélem, hogy minden szuper veletek, minden alkalommal elmondom, mert ezt tényleg így is gondolom, szeretném, hogy jól legyetek, és minden jó legyen veletek. Én pedig, ahogy ígértem, hozom is nektek a roma híreket, azonnal indítom őket. Jancsi a cigány primás, akinek szerelméből sütemény született. Kevés olyan sütemény van, amelyhez ennyire különleges és romantikus történet kapcsolódik, mint a Rigó Jancsi. A csokoládés habos édesség mögött egy híres cigány primás, egy különleges szerelem és egy egész Európát bejáró történet áll. Rigó Jancsi a 19. század végének ismert magyar cigány primása volt. Zenéjével nem csak Magyarországon, hanem külföldön is sikereket aratott. A cigányzenészek ebben az időszakban fontos szerepet töltöttek be a vendéglátásban és a társasági életben. Zenéjük a kávéházak, éttermek és elegáns mulatságok hangulatának meghatározó része volt. Rigó Jancsi élete azonban akkor vált igazán híressé, amikor külföldön megismerkedett Clara Varddal, egy rendkívül gazdag amerikai családú származású nővel, aki egy belga herceg felesége volt akkor. A találkozásból szerelem lett. Clara elhagyta férjét, és Rigó Jancsival kezdett új életet. A kapcsolatuk hatalmas feltűnést keltett. A korabeli sajtó számára különösen érdekes volt, hogy egy előkelő társadalmi körökből származó nő egy magyar cigány primást választott társául. Történetük bejárta Európát, és Rigó Jancsi neve egyre ismertebbé vált. A szerelmi történethez később egy sütemény is kapcsolódott. A legenda szerint egy cukrász Rigó Jancsi tiszteletére készítette el a különleges édességet, amelyet róla neveztek el. A sütemény csokoládé és piskóta alapokból és gazdag csokoládékrémből áll, tetejét pedig általában csokoládébe vonat díszíti. Így lett a cigány primás neve egy magyar klasszikus sütemény része. A Rigó Jancsi nem egyszerűen egy édesség. Egy olyan történet emlékét is őrzi, amelyben a zene, a szerelem és a társadalmi különbségeket áttépő kapcsolat találkozott. Rigó Jancsi története azért is különleges, mert jól mutatja, hogy milyen messzire juthatott egy tehetséges cigány muzsikus a zenéjének köszönhetően. A cigányzenészek évszázadokon keresztül fontos szerepet játszottak a magyar zenei kultúrában, Rigó Jancsi pedig azok közé tartozott, akiknek neve a zenén túl is fennmaradt. Ma, amikor egy cukrászdában Rigó Jancsit kérünk, talán ritkán gondolunk arra, hogy az édesség neve mögött egy valódi ember és egy valódi különleges szerelmi történet állt. A sütemény azonban máig őrzi a híres cigány primás nevét, így Rigó Jancsi zenéje és története egy egészen különleges módon maradt fent a magyar kultúrában. Egy sütemény, egy cigány primás és egy legendás szerelem. Ezért több a Rigó Jancsi egy egyszerű édességnél.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
0: A Mátyás tér és a muzsikus cigányok története. Budapest 8. kerületében, Józsefváros szívében található a Mátyás tér, amelyhez hosszú időn keresztül szorosan kapcsolódott a fővárosi cigányzenészek és muzsikus családok története. Tér és környéke nem csupán egy városrész volt számukra, hanem olyan közeg, ahol családok generációi éltek, találkoztak, zenéltek és adták tovább egymásnak a muzsikálás hagyományát. A muzsikus cigányok a magyar zenei kultúra különleges és meghatározó szereplői. A 19. és a 20. században cigányzenész családok százai játszottak éttermekben, kávéházakban, mulatókban, szállodákban és különböző rendezvényeken. A hegedű, a cimbalom, a brácsa és a nagybőgő hangja a budapesti vendéglátás meghatározó része lett. Józsefvárosban, így a Mátyás tér környékén is számos muzsikus család élt. A környék fontos találkozási pontja lett azoknak a zenészeknek, akik számára a muzsika nem egyszerű foglalkozás, hanem családi örökség volt. A zenei tudás sok esetben nem iskolai tankönyvekből származott, a gyerekek már egészen fiatalon hallgatták szüleiket, nagyszüleiket és rokonaikat, majd fokozatosan megtanulták a hangszeres játékot. A muzsikus családok életében különösen fontos volt a szóbeli és a gyakorlati hagyomány átadása. Egy fiatal zenész nem csak azt tanulta meg, hogyan kell megszólaltatni a hangszert, hanem azt is, hogyan kell alkalmazkodni a közönséghez, hogyan kell együtt játszani a zenekarral, és miként lehet egy dallamot saját zenei érzékkel megszólaltatni. A Mátyás tér környékének jelentőségét később a magyar film és kultúrtörténet is tovább erősítette. A tér és a környék Józsefváros karakterének egyik ismert helyszínévé vált, amelyhez a városi szegénység, a sokszínű lakosság és a cigány közösségek története is kapcsolódtak. Fontos azonban megjegyezni, hogy a muzsikus cigányok története nem azonos a Mátyás tér történetével, és nem minden ott élő cigány család volt zenész. A kapcsolat inkább abban keresendő, hogy Józsefváros és a környék hosszú időn keresztül olyan társadalmi és kulturális környezetet jelentett, amelyben számos cigány muzsikus és muzsikus család élt. A Mátyás tér története így egy nagyobb kulturális örökség része. A magyar cigányzenészek több generáción keresztül járultak hozzá ahhoz, hogy a magyar nóta, a verbunkos, a csárdás és az éttermi cigányzene világa ismerté váljon itthon és külföldön egyaránt. A muzsikus cigányok öröksége ma is velünk él, a régi zenész családok történetei, a híres primások nevei, a családokon belül továbbadott dallamok és a hangszeres tudás mindazt mutatják, hogy a zene nem csak szakma, hanem identitás és örökség is lehet.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: 103 Rádió Romákról nem csak romáknak, Patai Anna vagyok, remélem, hogy minden szupi veletek, és szeretném megköszönni, hogy ebben az órában velem tartottatok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nagyon hálás vagyok azért is, hogyha esetleg a héten már velem tartottatok, és szombat-vasárnapot is velem töltitek, ezért én nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, és kérlek titeket, hogy továbbra is tartsátok ezt a jó szokásotokat, mert hogy én minden hétvégén itt leszek veletek, én minden hétvégén szombaton és vasárnap itt leszek, és hozom nektek a friss információkat, híreket, mindent. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, csodálatosak vagytok, és továbbra is hallgassátok a Rádiódiket. Sziasztok!
1: 103 Rádiódik.
2: Zsali vója!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Őrizetbe vettek egy budapesti férfit, aki az M44-es autóút Békés megyei szakaszán indokolatlanul vészfékezett egy másik jármű előtt, majd gumilövedékes fegyvert fogott a másik sofőrre. A konfliktus előzési manővereket követő szóváltás során robbant ki, miközben a gyanúsított gépkocsijában a felesége és a gyermeke is utazott. A megfenyegetett autós egy pihenőhelynél értesített a rendőrséget, a fékezőt előállították a Békéscsabai rendőrkapitányságra. Az őrizetbe került férfi a gyanú szerint ittasan vezetett. Október 10-én indul a Dívány új irodalmi séta sorozata, amelyen Bálint Lilla, a Múzsák a csók után című könyv szerzője kalauzolja a résztvevőket Budapest irodalmi emlékei és történetei között. Az első séta a főváros régmúlt éjszakai életét idézi fel, a Nagymező utca mulatóitól és orfeumaitól, a Lipót városi kaszinón át a kártyabarlangokig. Szó lesz művészekről, arisztokratákról, politikusokról, híres botrányokról és szerelmekről. A városjárást beszélgetés követi. Erdőbényén tartja hétvégi kihelyezett ülését a kormány, amelynek legfőbb témája a 2027-es költségvetés megvitatása. A jövő évi büdzsé még ebben a hónapban az országgyűlés és a nyilvánosság elé kerül, közölte Kármán András pénzügyminiszter egy Facebookon közzétett bejegyzésben. A jövő évi költségvetés egyik legfontosabb, a héten már bejelentett eleme az átfogó nyugdíjcsomag. Ennek keretében a nyugdíjminimum összege 28.500-ról 120.000 forintra emelkedik, a kis nyugdíjakat pedig sávosan növel. A tervezet emellett kiterjed az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, valamint az időskorúak járadékának megemelésére is. A 123 milliárd forintos költségvetési hatással járó csomag pénzügyi fedezete biztosított, írta a pénzügyi tárca vezetője.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Október 4-e vasárnap van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel és az elmúlt hét legizgalmasabb beszélgetéseivel várom önöket. Ezen a héten a televízióból ismert népszerű szakácsnővel, Nagy Anettel beszélgettem.
5: Üdvözöllek, Anna, téged és a rádió hallgatókat is. Nagyon szépen köszönöm, hogy megkerestél most engem, mert tényleg rég hallottalak, meg rég láttalak.
4: Hát tudod, mi van ilyenkor? Az ember újra egy kicsit leül a tévé elé, és előjönnek a tavalyi emlékek, amikor, vagy esetleg a múlt szezon emlékei, amikor nagyon sokat néztünk téged, meg aggódtunk, érted, abban a bizonyos főző versenyben, de én tudom, hogy te azóta is a közösségi oldaladon egyébként nagyon aktív vagy.
5: Figyelj, én úgy gondolom, hogy nem csak a műsor adta meg nekem ezt a lehetőséget, hogy aktív legyek, hanem annyi minden van bennem, annyi mindent meg kell mutatnom, úgy gondolom, az embereknek, hogy én nekem folyamatosan jönnek az ötletek, és folyamatosan jönnek olyan ételek, amit úgy gondolom, hogy ezt meg kell osztanom, meg kell mutassam az embereknek, és tényleg aktív vagyok. Naponta 2-3 videókat is felrakok, hol ide, hol oda, hol amoda. Úgyhogy próbálok szinten maradni.
4: Hát szeretnek is téged, látom, nagyon sokan néznek, és a múltkor olvastam az egyik oldaladon, a gasztrofesztiválhoz kötődve, hogy te szívesen elmennél esetleg egy ilyen versenyre is zsűrizni. Egyébként már volt ilyen alkalom az életedben?
5: Nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert tényleg évente 2-3-4 alkalommal is felkérnek ilyen rendezvényre, hogy én legyek a zsűri, vagy én legyek a főkóstoló, vagy mutassak egy-két dolgot így a kis repertoáromból. Az idén is ellátogattam, ami igazán jeles volt a számomra, a szülőfalomba, Besenyőtelekre, és ott egy eléggé nagyszabású kis főzőversenyt bonyolítottam le. Nagyszerű érzés volt, és nagyon remélem, hogy még lesz is ilyen. És szeretek ilyenekre járni, mert hát persze tudod, ott a falusi hangulat, meg az emberek annyira közvetlenek, és annyira jó fej mindenki, hogy annyi fotó készült rólam, hogy szerintem már lassan egy ilyen fotóalbumot kellene nyitnom, amennyi fényképen van az emberekkel, úgyhogy tökre szeretem ezeket a dolgokat.
4: De hát a falusi ízekről meg nem is beszélve, ami hát, együtt jár a hangulatom.
5: Ez vagyok én.
4: Egyébként ez a főzőverseny, ez valami tematikus volt, vagy szabadon választotta lehetett főzni?
5: Teljesen szabadon választott volt. Az volt a lényeg, hogy bográcsba készüljenek, vagy üstbe készüljenek ezek az ételek. Teljesen szabadon választott volt például az, hogy miből főzzék. Volt ott zúzapörköltől kezdve, birkapörköltig, babgulyástól kezdve, tényleg szaloncidőig minden, A-tól Z-ig. Ennyi birkapörköltet még életemben nem kóstoltam egyszerre. De tényleg minden versenyzőnek az étele olyan volt, hogy más, teljesen más, és nagyon jó volt, tényleg nem tudok mit mondani, azt, hogy nagyon jó volt, és tényleg szeretem az ilyen rendezvényeket, mert annyira élem ezt az egészet, hogy én vagyok.
4: Figyelj, Anett, egyébként egy ilyen kóstolás az úgy működik, hogy mit tudom én, egy fajta ételből, tehát egy versenyző tányérjából, vagy ételéből, akkor így egy kanállal eszik az ember, vagy hogy működik ez? Mert arra gondoltam, hogy sokszor egy kanál a végén teljesen jól lakik az ember egy ilyen kóstolásra.
5: Most jelen pillanatban ez a verseny ez úgy zajlott, hogy hát persze gondolhatod, ismertem az összes falubelit, a fele rokonom, a fele barátom, úgyhogy én minden csapattól kértem egy fantázia nevet. Nem szerettem volna bárki mellett állást foglalni, és ezért akartam pártatlan lenni, hogy fantázia név alapján állítottam be a csapatokat, és fantázia névvel hozták ki az ételeket. Ő is egy pártatlan valaki volt, aki nem mondta meg, hogy kinek az ételét teszi le elém az asztalra, és én négyszer-ötször is megkóstoltam egy-egy tányér ételt, mert muszáj volt, mert voltak ízben különböző dolgok, és nem laksz jól, mert nem laksz jól. Én például akkor aznap nem ettem, azért egész nap, de ott kóstolsz, piciket kóstolsz, oda teszed a nyelved végére, vagy a nyelved hegyére az ételeket, próbálod ízlelni a csípőséget, a sósságot, és különböző dolgokat még. Figyeltem nagyon oda, hogy a tálalásra, az összhangra, úgyhogy nem egyszerű dolog ám ez. Azt hinné az ember, hogy végigkóstolok 10-15 ételt, aha, persze, ez nem úgy működik. Nagyon oda kell figyelni tényleg.
4: Félre tudod ilyenkor tenni a saját ízlésedet?
5: Teljes mértékben. Nagyon sokszor volt az, hogy én a csilire például allergiás vagyok. De a csípős ételeket, a pikáns ételeket nagyon szeretem. De az, amikor tényleg egyetlen egy dolgot kértem, hogy csilit ne rakjanak bele, mert akkor szirénázva viszel a mentő, azt nem szeretném, és egyetlen egy dolgot kérek ilyenkor, hogyha valaki csípősen szeretne főzni, azt tegye mellé a kis csípős paprikát, a hegyeserőst, a csilit, vagy bármit, de ne próbáljanak meg csípőségmentes határa legyen belül az, hogy az ember még ne ájuljon el. Aha. De félre tudom tenni, ezt az egyet kötöm ki általában egy ilyen versenyen.
4: Igen, és az erős nagyon el tudja vinni egyébként az ízeket. Te hogy jöttél rá, hogy allergiás vagy a csilire?
5: Képzeld el, hogy így a nyelvem végén elkezdtek hólyagok lenni, bedagadt a nyelvem és a torkom, nem kaptam levegőt, és gyorsan hoztak valami, nem tudom, kálciumot, káliumot, fogalmam sincs, hogy mit hoztak. És ott az gyorsan ott el is múlt, és akkor itt rögtön arra vezettem vissza, hogy a halászébe nem kellett volna beleraknom csilipaprikát.
4: Na.
5: Úgyhogy nem is használom, és gondolhatod, hogy én azért ezzel napra készen dolgozom, de most már annyira belőttem ezt az ízt, hogy na mennyi kell egy ételbe, aha, hogy ezt kóstolás nélkül be tudom lőni, és meg tudom csinálni, és ki tudom adni a vendégeknek.
4: Na, hát akkor örülünk, hogy jobban lettél ezután.
5: Igen, ez már egy 15 éves történet, de oda kell figyelnem.
4: Na, hát Na igen. Hát ilyenek fordulhatnak elő. Egyébként nagyon érdekes, amit mondtál, hogy kéred, hogy inkább mellé tegyék, mert sokkal jobban lehet ilyenkor az ízt érezni. Sokszor az erős nagyon el tud vinni abba az irányba.
5: Így van. Ugye erről már beszéltünk egyszer, hogy a csili és a csípős eléggé megmozgatja a bélbolyhokat, és előbb-utóbb sok mindenkinek van hát negatív élménye reggel, vagy
4: igen.
5: És itt van az, hogy a csípős ételeknek a mennyisége, amely bevitt szervezetbe, nem tudod, nem érzed a mellette lévő ízeket, nem érzed a sót, nem érzed a majorannát, nem érzed a fűszert, paprikát, a borsot, bármilyen fűszert, nem érzed, de ezért kell belülni semlegesen az ízeket, hogy mindent érezzél benne.
4: Igen, meg egy kicsit könnyű, valahol egy kicsit könnyű is ez, amikor valakinek nem sikerül, egy könnyű, jó becsípőzöm, aztán majd jó lesz. És nem lehet érezni, hogy mennyire ilyen
5: igen,
4: vagy
5: igen, olyan. Igen, én például ellene vagyok, az arany középút az, amit úgy gondolom, hogy meg kell találni egy ételnek az szeretem érezni a marhának az ízét azon a pörköltön, hát, vagy a sertéspörköltön, nem azt akarom érezni, hogy szétmarja a számat, hanem azt az íz azt a folyamatos ízt, kellemes ízt szeretem. Én ilyen vagyok.
4: Szerinted melyik az a magyar étel, amelyet feltétlenül valamennyire csípősre kell készíteni?
5: Azt mondják, hogy a lecsó, de például én a párom, ha készít, akkor tunkolom, ő nagyon erősen eszi, ő készíti el, de én nem, azt sem csípősen készítem, képzeld el. Oda vágom mellé a hegyes erőset, vagy oda készítek bármilyen kis üvegcsépet, valamit, de úgy gondolom, hogy a magyar emberek a lecsót csípősen eszik.
4: Igen, én mindig nagyon vacakul érzem magam, amikor hazamegyünk anyóhoz, mert nagyon jó lecsót csinál, és tudom, hogy a fiú kedvéért majd erősre készíti, meg azt nem tudom megenni, és ott folyik a nyálam, és akkor engem például anyukám lebencslevessel vigasztal, mert ez a kedvenc ételem.
5: Hát
4: és hogyha én már hívom fel, hogy anyu, már a vonaton vagyok, akkor ő már rakja is oda pirulni a tésztát, hát már nem fiatal anyu, de azt még azt megcsinálja nekem, hogy akkor
5: amit anyu főz, az a legjobb. Hát ez ugye az verhetetlen. Én úgy gondolom, hogy amit otthonról kapsz, meg otthon készítenek el, az azért szerintem klasszisokkal jobb, mint száz étterem.
4: Neked is fontos volt, gondolom, az, hogy az otthoni ízeket át tud venni, tovább vinni. Volt kedvenced egyébként? Van, amiről így nagyon az otthonod jut eszedbe?
5: Figyelj, a nagymama féle piros leves.
4: Na, az mi volt, Szigá?
5: sima zöldségleves, csak ugye én csak piros levesnek hívtam, mert ugye van a fehér, a sárga, a húsleves, igen? Meg a gulyásleves, de ez amikor a piros leves, az olyan gyönyörű piros volt, ez a fűszerpaprikától piros persze, de nekem az piros leves, én mindig azt kértem mamától, hogy piros leves főzzön nekem, mert én azt imádom. De hát a mama keze alul akármi jött ki, ott én most felnőtt fejjel tudom azt, hogy milyen volt a mama főzése és a mama ízei. Én őt próbálom első perctől kezdve, hát azt mondom, hogy utánozni, meg lekoppintani. Nagyon remélem, hogy odafentről lesz, látja, meg hallja, meg küld néha egy kis receptötletet, de én a mama ízeit használom. Én a mama.
4: Drága Anettem, és ez a piros leves, ez dinsztelve volt a zöldség, és akkor úgy kell...
5: Igen, sima, egyszerű, klasszikus.
4: Akkor egyébként figyelj, akkor ez nagyon hasonlít a lebbencsre, mert azt tudod, hogy abba is dinsztelünk, meg piros is. Itt csak a tészta tulajdonképp. Az egy nagyon jó íz a magyar konyhában, akkor megdinsztelik a zöldséget. Kis piros paprika, felhúzzák.
5: Én minden levest így indítok, mármint zöldség alapú leveseket, mindent így indítok.
4: Aha. Na ezt az ízt én más konyhában nem éreztem még.
5: Szerintem nincs is.
4: Ugye? Ami itt a magyar konyhában. meg.
5: A piros leves. Egyébként az olaszoknak van a minestrone leves.
6: Ja, imádom.
5: Az ő levesük nagyon hasonlít a mi piros levesünkhöz.
4: Igen.
5: Csak hát ugye ők sokkal-sokkal több zöldségeket főznek bele, és ugye ott is tájegység szerint változik, hogy van benne guanciale szalonna, vagy nincs benne, vagy pirosan főzik, paradicsomosan.
4: Ők meg hüvelyes, talán abban hüvelyes is kerül, ugye?
5: Igen, padlis, zucchini, zöld bab, azért az övékben nagyon-nagyon 5-6-7 féle zöldség is van az ő levesükbe, meg tészta is van az ő levesükbe, spagetti tészta, úgyhogy
4: tényleg az eredetibe spagetti tészta van az eredeti minestronba?
5: Igen.
4: Reklámozni nem szabad, de valahol főzöd ezt a levest egyébként, ahol dolgozol most?
5: Nagyon-nagyon hosszú ideig dolgoztam egy olasz étteremben, ugye én nekem az olaszok a szívem csücskei, és a belvárosban, a Korvin sétányon még mindig lehet ilyen levest kapni. Nem mondom, hogy már nem dolgozom ott tavaly óta, de járok helyettesíteni. És ha megyek, akkor biztos, hogy főznem kell, mert a személyzet is könyörögve kéri a minestrone levesemet, mert az kicsit mama íze is benne van.
4: Igen. Hát akkor ugye hasonló az alapja. Jó kis parmezánnal szoktam megsűríteni, amikor már kis, hát igen, egy jó leves, főleg az őszi idő szakban az kincs tud lenni a szervezetnek, én azt mondom. Én is inkább leveses vagyok, mint teás.
5: Feltöltődés.
4: Így van.
5: Mert tudod mi, az ember, ahogy öregszik, annál jobban értékeli a leveseket. Én úgy gondolom. Nekem olyan 30 éves korom körül jött az, hogy leves. Előtte rá se tudtam nézni. Aztán meg csak még, ha csak egy tényleg egy kis gyors zöldséglevest össze nem ütök, de akkor is kell leves. Hetente egyszer-kétszer minimum.
4: Hát az idős emberek, én azt figyeltem meg, van a rántott leves, na tényleg az a legegyszerűbb dolog a világon.
5: Imádom.
4: És akkor egy kis tojást szoktak esetleg belerakni.
5: Igen.
4: De akik már...
5: A kenyérleves, igen. Meg úgy is hívtuk, hogy kenyérleves, meg a tojásleves, ez a kétfajta leves van. De figyelj, ezt is nagyon el lehet rontani, nagyon-nagyon bele lehet húzni, hogy nem sikerült, de az öregek imádják.
4: Nagyon,
5: mert megehetik. A mai fiatalok nem is ismerik.
4: Mert megehetik, mert akármilyen már a gyomruk, tudod, akkor is egy kis rántott leves az.
5: Igen. Anyukám is hazaért a munkából, ha más nem, tényleg egy kis tojásleves összeütött apuval, apunak, meg magának, azt elszülcsölgették, és meleg volt, pláne meg télen kell a meleg leves.
4: Igen, egyébként a magyar konyhában nagyon sok olyan étel van, ami látszik, hogy nagyon kevés alapanyagból, úgymond a szegény emberek étele volt, de mégis nagyon-nagyon ízletes lett, és így
5: igen.
4: Benne maradt a gasztronómiába, akkor is már tudunk venni rákot, meg lazacot, meg minden, akkor is odarakjuk a rántos levest, mert egyszerűen finom, mert ez egy jó sikerült recept.
5: Most gondold el, hogy egész nap mész a hóba, a mínusz 20 fokba, és hazaérsz, kinyitod a konyhaajtót, és ott vár a konyhaasztalon egy meleg, gőzölgött tojásleves.
4: Igen.
5: Az illata eleve, a köménymag, az valami eszméletlen, amilyen illatot tud csinálni, és ha más nem, megeszed azt az egy tányér leves, és az egész belső szerved átmelegszik, nem fázol, tök jó tud lenni szerintem.
4: Anett, mondjuk már a fiataloknak, aki esetleg magának készíti, mert ez ilyen 5 perc alatt megvan, hát szerintem.
5: Körülbelül,
4: hogy
5: igen.
4: Hogy készül el? Elmondod a receptjét egy gyors 2 főre egy tojáslevesnek, mondjuk.
5: Jó. Egy deci olajba 2 kanál lisztet felhevítesz, csinálsz egy vékony rántást, a rántásba beleszórod a köménymagot, a fűszerpaprikát, sót, felengeded vízzel, habverővel elkevered, és amikor felforrt, 2 egész tojást felversz, 2 egész tojást egészben hagysz, és belerakod a levesbe, amint rám felforrt. Ezt még felforralod, tehetsz bele babérlevelet, egész hagymát, és kész a levesed.
4: Ennyi, de tényleg ennyi, és ez egy nagyon finom laktató, és nem kell mindenféle porokat meg

0: Én a papírlevelet anyukám nem tette bele, én beleteszem, én zellerlevelet is rakok bele, mert annyira szeretem a zellerlevelet, hogy eszméletlen, akkor ott már egy kicsit hosszabb idő, hogy ezek ugye megpuhuljanak, vagy jó, elázom benne a levesbe, vagy kijön az íz, akkor már 15 perc.
1: Igen, igen, igen. Na, meg is kívántam, de amiért egyébként, hazaérek, biztos csinálok egyet, amiért egyébként még nagyon szerettem volna beszélgetni veled, az a magánsévkedés, amiről szerintem még nem beszéltünk, és nekem nagyon izgatta így a fantáziámat, hogy olvastam, hogy te esetleg házaknál is vállalsz főzést. Hogy ez mennyire kényelmes annak, aki ezt választja. Ezt mesélj, honnan jött az ötlet, mióta foglalkozol ezzel, egy kicsit mesélj nekünk erről.
0: Aki ismer és tudja, hogy mióta így elkezdtem dolgozni a szakmámba, és ugye sütök, főzök rendelésre otthon a lakáson, ugye egyéni vállalkozó vagyok, és én szoktam rendezvényekre csinálni hidegtálakat, sültes tálakat, vagy ha valaki felhív, hogy Anett, főzzél nekem tisztölt és káposztát, akkor ezt megcsinálom neki, bármilyen kívánságot eddig teljesítettem, és hát őszintén megmondom, hogy a nyáron azért voltak ilyen hullámvölgyek az életemben, volt munkahelyi problémától kezdve, és volt, ami még nagyobb volt, ami tényleg betette a kaput nálam, szirénázva vitt el a mentő, és bekerültem a kórházba. A munkahelyemről, és hát a stressz, a rengeteg hajtás, a törgés, azért a napi 16 órák, heti 5-6 napban azért meg tudták sinneni a szervezetet, és én ezt az egészet a kórházi ágyamon kitaláltam, hogy én inkább azt csinálom, hogy elmegyek lakásokra, vagy házakba, vagy összejövetelekre, és én ott előttük főzöm meg azt, amit szeretnének, vagy amit együtt kitalálunk, vagy amit tényleg szemszájnak ingere, megcsinálom, elkészítem, összerakom, kitálalom, felrakom az asztalra, megdíszítem, és ez így most úgy néz ki, hogy eléggé, még gyerekcipőben vagyok, két alkalommal voltam még így háznál, de nagyon-nagyon elsöprő sikert aratott ez az egész, és szeretném ezt az egészet tényleg felfejleszteni arra, hogy igenis legyenek ilyen rendezvényeim, vagy ilyen elmeneteleim.
1: Na, Anett, hogy most én ezt értsem. Mondjuk valaki csinál egy 50 fős eljegyzést, és azt mondja, hogy ő nem akarja kitalálni, meg mit, profi segítséget akar, mit kell ilyenkor csinálni, és esetleg a helyszínen van jól felszerelt konyha, ilyesmit is elvállalsz, esetleg kollégákkal, vagy valami, tehát, hogy ilyesmire is lehet gondolni?
0: Igen, van csapatom, van mellettem egy-két olyan szakács és segítő emberke, akár még felszolgálók is, hogy én ezt az egész csapatot oda viszem a helyszínre, és elkészítjük azt a menüt, amit például a szerelmes pár kitalál, vagy én kitalálok nekik, vagy együtt kitaláljuk, és akkor én azt megcsinálom ott a helyszínen. Vagy ha ő azt mondja, hogy utána az ő lakásában 30 ember elfér, akkor elmegyek az ő lakásukra, viszem a kis felszerelés, a kis késes táskámat, a szűrőimet, a tepsieimet, a tájaimat, és ott náluk megcsinálom.
1: Te aranyos vagy, hogy viszed a tepsieidet.
0: Viszem, hát az egyéb.
1: Én ezt értem egyébként. Igen, mert azt tudom, hogy működik, hogy reagál, mit csinál, ez igen, ragaszkodik az ember igen, az ilyen cuccaihoz.
0: A hétvégén volt egy ilyen magán privát főzésem, egy kispesti családnak csináltam egy 25 fős születésnapi vacsorát, ebédet inkább, bocsánat, és nagyon hamar feltalálom magam bárki konyhájába, olyan, mintha 1000 éve ott lennék, és tudom, hogy hová nyúlok, és mit hová rakjak, és egyedül a sütővel volt gondom, de kellett egy-két sütés, és rájöttem, hogy kell, hogy a jobb sütni rajta, de az én tepsimben sütöttem, az én habverőmmel kevertem, úgyhogy de tökéletes volt, amikor búcsúztam el a vendégektől, meg a házigazdáktól, ők tapsviharban engedtek el.
1: Jaj, de
0: és
1: jó.
0: Hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon zavarba hoztak, de azt mondta a házigazda, hogy ezt fogadjam el, és tegyem be a kis zsebembe, és vegyem elő minden este, mert hogy én egy fantasztikus ember vagy. Na, hát ez nem én vagyok, amit itt dicsérni.

0: kell, mert nem nagyon szeretem. Az a lényeg, hogy a tányér tiszta legyen. Az a lényeg, hogy ők milyen tányért hagynak maguk után. Nekem ez az elismerés. Hát üresen jöttek vissza.
1: Hát nyilván az a visszajelzés, hogy minden megettek-e. Egyébként Anette, azt tudom, hogy a magyar meg az olasz konyhában nagyon otthon vagy. Hogyha valaki valami távol-keleti, vagy ilyen speciálist, én tudom, hogy te nem félsz semmitől, tehát nem féltelek, de valamennyire otthon vagy például egy távol-keleti konyhában?
0: Igen, elég sokat készítek azokat is, nem mondom, hogy szuper vagyok benne, de elkészítem, fine diningot is elkészítem, amilyet kér a vendég, én akár kutatok utána, gyakorlom, és megcsinálom nekik bárkinek bármit tényleg.
1: Na hát ez csodálatos, és én nagyon kívánom, hogy neked ez működjön, mert valóban ez egy stresszmentesebb életforma, mint elvinni naponta nem tudom 150 vendéget. Fogalmam sincs, csak most mondtam valamit.
0: Igen, de mellette azért dolgozom egy Dunaparti kis olasz étteremben, de nem vállalok már annyit, hogy 2-3 munkahelyem legyen egyszerre. Eddig ez volt, most már Anetka kicsit pihen, Anetka egy kicsit boldog lesz, egy kicsit én időmmel leszek, úgyhogy...
1: Akkor vannak kicsit... szabad napjaid magyarul?
0: Igen, vannak szabad napjaim. Azok a szabad napok most úgy telnek, hogy kis megfőzöm a fiamnak az ebédet, beviszem a munkahelyére, itthon vagyok, párommal vagyok, megyünk le a vidéki vendégházunkba, ahol úgy...
1: Tényleg, mi van a vendégházaddal? Hát egy kis csodát teremtettél ott, tudom. Láttam a fotókat.
0: Igen, a vendégház megnyílt, áprilisban megkaptunk minden engedélyt, fent van minden ilyen szolgáltató oldalakon, és hát vannak vendégeink, szerencsére is lesznek vendégeink, úgyhogy nagyon-nagyon szépen alakult, nagyon szép lett az egész, és tényleg oda is várjuk szeretettel az embereket, oda viszont télire tervezek egy jó kis falusi malacvágást, igazi disznóvágást, burkatöltéssel, meg pálinkával, meg mindennel, úgyhogy még ez is szervezés alatt van, úgyhogy csorgadozik a kis életünk.
1: Lesz ott disznóvágás?
0: Nagyon-nagyon szeretnék.
1: Ú, de jól hangzik.
0: A vendégek fogják tölteni a hurkát, a bontjuk szét a sertést, megmutatom a sertés részeit, mit hogyan kell szétszedni, mit miből kell használni, mit miből kell főzni, hogyan kell tárolni, úgyhogy ilyen oktató kis disznóvágásunk lesz majd vidéken.
1: Jaj, de jó. Egyébként igen. Az ember ez gyerekkorában az ablakból megtanulta hajnalban, amikor...
0: Igen, és tudod, hogy milyen sok ember mondja azt, hogy Anett azonnal, mert én ezt újra akarom élni, újra akarom látni, újra akarok dolgozni, tapicskolni, meg tényleg 5 órakor már a sivításra ébredni, és tényleg meg fogom csinálni, mert nagyon várják a környezetemben lévő emberek ezt a jó kis falusi disznóvágást.
1: Hát ez egy csodálatos időutazás a gyerekkorában az embernek.
0: Igen.
1: Szerintem nincs olyan, akinek nincs kedvence a ilyen, hogy melyik résznél, tudod, először a vér teszik, aztán nem tudom a folyamatot. De én emlékszem, én mindig azért voltam nagyon oda, amikor a hurkához, mondj, ha butaságot mondok, abálták a húst ilyen nagy üstben.
0: Így van.
1: És akkor az én nagymamám tudta, nem tudom, mi volt a neve annak a húsnak, mindig kivett nekem egy dolog, tudta, hogy én azt szeretem. És akkor azt kivették abból az abaléből, kaptam hozzá friss, ropogós kenyeret, valami savanyú. Igen. Hát az valami is, meg a friss tepert, hát az...
0: Hú, hát az.
1: Igen, hiába megy az ember akármilyen boltba vagy piacra, élményt, hogy alig várjuk, hogy hűljön annyit, hogy hozzá tudjunk érni ahhoz a tepertőhöz.
0: Igen, tudod, ott a kemencém, ott akarom sütni majd a kenyeret, úgyhogy nagyon jó. Most kerül le a fáról a szilvánk, úgyhogy abból szeretnénk szilvapálinkát, úgyhogy lesznek itt jó dolgok még.
1: Na, hát nagyon örülök, hogy jobban vagy először is, drágám. Ennek nagyon örülök, vigyázzál nagyon magadra, és, és nagyon örülünk, hogy hírt adtál magadról, hogy mi mindent csinálsz, de ez még mindig az elég sok.
0: Bármikor hívjatok, jövök majd karácsonyi recept ötletekkel is, hogyha gondoljátok.
1: Figyelj, én azt bánnám, ha már személyesen jönnél hozzánk, és akkor valamit itt kitalálnánk, egy jó kis beszélgetést, nagyon benne.
0: Csinálhatunk, megyek, és ott leszek, és hajrá, csináljuk.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, nagyon jó egészséget, kívánok neked jó munkát, és sok magánsévkedést, biztosan sok élményt fog neked ez adni, hogy személyesen találkozhatsz így a úgymond rajongóiddal, és főzhetsz nekik egy sokkal intimebb hangulatban, környezetben.
0: Igen, annyira jó az, hogy talán akár egy négyfős társaságnak készítek egy vacsorát, és beszélgetünk. Úgy gondolom, hogy az a beszélgetés, meg egy vacsora, az étel ugye összehozza az embereket, és nagyon jó dolog tud lenni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Anna, hogy felkerestél. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy meghallgatnak engem a vendégek, meg a hallgatói. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm az egészet.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Hey! A gyere, öcskös, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést hivatali visszaélés gyanúja miatt a Klebersberg központ, miután szabálytalanságot észleltek a külső pesti tankerületi központ igazgatói pályázatainak véleményezése során. A központ közlése szerint valaki megpróbálta befolyásolni az érintettek önálló döntését, ami nem csak a kiírás céljaival ellentétes, hanem jogszabályba is ütközik. A szervezet ezért ismételten hangsúlyozta a helyi polgármesterek és az iskolai alkalmazottak felelős, szabad véleménynyilvánítását. Fontosságát a legalkalmasabb vezető kiválasztása érdekében. 3. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a 3 projekt. Közlése szerint a Magyar Vasútnak egyszerre kell behoznia az elmúlt évtizedek karbantartási adósságát, és felkészülnie arra, milyen vasúti hálózatra lesz szükség 20-30 év múlva. A 3 projekt már a jövőről szól, fontos eleme a mintegy 3550 milliárd forint értékű Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek, összegezte. Az október 23-i nemzeti ünnep jelenkori történeteinek gyűjtésére hirdet tematikus napokat a Magyar Néprajzi Múzeumban működő Jelen Archívum, amelynek muzeológusai október 15-én, 22-én és 23-án személyesen a múzeum épületében működő etnó könyvesbolti térben várják azokat, akik szívesen megosztanák a nemzeti ünnephez kapcsolódó személyes fotóikat, emlékeiket, történeteiket. A kutatók arra kérdésre keresik a választ, hogy személyesen és kollektív mit rögzítenek az emberek határokon innen és túl, vagy akár egykor emigrációba vonult, esetleg már külföldön született magyarok ezen a napon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit. Kökény Anna vagyok. Október 4-e vasárnap van, és 19 óra múlt. És ebben az órában is remek zenével várom a hallgatókat, illetve az elmúlt hét izgalmas beszélgetésével dr. Suki András vendége Karcagi János volt.
4: Köszönöm, János, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én is köszönöm, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Köszönöm, hogy újból, újfent eljöttél ide hozzád. Köszönöm szépen.
4: A legfontosabb, mikor is kerül megrendezésre ez a bizonyos operett és nóta műsor?
5: Tehát, mint mondottuk, a Magyar Kultúra Napja alkalmára. A Magyar Kultúra Napja az január 22-én van, de mi ezt nem szedtük volna hétköznap rendezni. Így aztán 24-én, január 24-én szombaton 15 órai kezdettel kerül ez a műsor megrendezésbe, pedig az Országos Cigány Önkormányzat, ami 7. kerület Dohány utca 76 számon található első emeleti tükörteremben lesz. Ide megkívánom jegyezni, hogy sajnos nem akadálymentesített a teremhöz jutás, így hát, de várjuk így is a nótás jó hangulatú nézőket, úgyhogy
4: viszont egy nagyon szép teremről van szó, tehát megadja a hangulatát.
5: Bizony, a tükörteremben én már többször voltam ott, hogy műsoron, nem szerepeltem, nem lőttem még föl, de hát most ez nem az első lesz, mert mint mondottam, tehát 24-én van az első műsorunk, január 24, Magyar Kultúra Napja alkalmáról, alcímnek Bújik Magyarország 2026. Uh-huh. A másik az március 8-án nőnap alkalmára, Vágyam egy nő után címmel rendezzük meg, szintén Magyar Nóta Operett műsor. A harmadik az anyák napja, az május első vasárnapja, hiszem, hogy az is harmadika lesz, és mindegyik 15 órás kezdéssel lesz, ott pedig Hogyha ír majd édesanyám címmel. A negyedik, ugyanis lesz egy kis szünet, tehát január, március és május, utána ugye jönnek a nagy melegek, forróságok, ugye jön a június, július, augusztus, szeptember, majd októberbe lesz a negyedik rendezvényünk, ami Idősek Világnapja alkalmára, nem csak a 20 éveseké a világ címmel. Úgyhogy az is cigányzenekaros nóta operett. Itt kívánom megemlíteni, hogy mind a 4 műsorban közreműködik Puka Károly cigányzenekarra. Úgyhogy drága Karcsi barátomat kértük fel ezekre a műsorokra, mind a négy alkalomra.
4: Akkor a minőség az biztosítva lesz ezzel.
5: Én bízom benne, hogy a Karcsi az oda teszi, mint szokásosan magát. Hattagú zenekar. Énekeseknek van egy vendég művészem, mindezt itt terveztem, hogy mindig hívok magam mellé. Az elsőben Szóka Julika lesz velünk, aki nem régében tért haza ausztráliai vendégszerepléséből. Ő az Operett Színház volt művésze. A másodikra ígéretet tett nekem, sőt a harmadikra is a Kalocsai Zsuzsi. Kalocsai Zsuzsi az Operett Színház közismert közkedvelt primadonnája, sztárja. Negyediket még nem tudom, még nagyon messze van, szervezés alatt van. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy is kerültek ezek a műsorok hozzám. Tehát a Farkas Mihály úr, az Országos Média és Kulturális Center igazgatója kért föl engem erre a négy műsornak a megrendezésére, megszervezésére, amit én innen is nagyon-nagyon köszönök neki, és nagyon-nagyon meg vagyok tisztelve, hogy igazgató úr rám gondolt. A teljes zenekartól, a műsorosszállításon keresztül időpontok, és azt mondta, hogy ez mind találó, ez az időpont nagyon tetszik neki, és hogy ezek így lettek, ezek az alcímek, és nagyon tetszenek neki. Úgyhogy igazgató úr azt mondta, hogy akkor ezeket a dolgokat csináljam én, és szervezzem én, rendezem én ezeket a dolgokat. Sajnos most itt lett volna velem igazgató úr, de tárgyal Gödöllön, úgyhogy nem tud itt lenni, mert mondta, hogy akkor jöjjek, és akkor beszéljem el ezeket a dolgokat úgy, mintha ő itt lenne.
4: Tehát ez az ő támogatásában, részben akkor szervezésében, de hát
5: így
4: tulajdonképpen...
5: Van, az ő szárnyai alatt megy ez az egész dolog, tehát én az ő beleegyezése nélkül és a megkérdezése nélkül semmit nem szoktam csinálni, mindig hívom, hogy Misi, akkor az, hogy legyen, és akkor hát igen, az ő felügyelete és az ő támogatása, az ő beleegyezése ével működnek ezek a dolgok. De megvan mind a négy. Mind a négy már kész van, tehát a januári, a márciusi, a májusi és az októberi is ezekkel a szereplőkkel, ebből a zenekarral. A Karcsiékat kértük föl, a Puka Károly kértük föl erre, örömmel vállalta a Karcsi, de nekünk nem csak ezek a műsorok vannak a Karcsival, én szoktam az én saját szervezéseimet is vele bonyolítani, úgyhogy de most nagyon-nagyon örülök, hogy végre egy négy dolog, amit csinálunk. Még ennek nem csak ez a négy lesz, én úgy érzem, hogy lesznek, mert tett olyan említést igazgatóri, akkor cigányzenekarok hozzá tartoznak, akkor hozzám tartoznak a rendezvények. Szerintem lesz még, de örüljünk, ha ez a négy sikeresen véghöz megy, és már pedig miért nem menne, mert nem az első szervezésem már, amit én csinálok. Úgyhogy tehát van már között, a közönség szervezés is az enyém, vannak már közönségek. Azok a nyugdíjas klubok, ahol én fölléptem, azoknak az intézmény vezetőinek ki van adva mind a dátumok, a plakát, és azok ők a nyugdíjas klubokba ezeket terjesztik. Meg hát én ugye már, mikor fölléptem októberben az idősek világnapi alkalmában, azokban köveszem, vagy 6-7 nyugdíjas klubba, hová a 10. kerületi, a óbudai, 3. kerületi, az erzsébeti, pesterzsébeti intézmény vezetőknek, én akkor már mondtam, hogy akkor majd lehet jönni ezekre a műsorokra, és ugye ők kapva kapnak ezen az alkalmon, hiszen ez nem fizetős, és teljesen ingyenes a műsor látogatása, és várjuk őket nagyon szeretettel, de hozzátartozik az is, hogy nem csak az idősek, hanem a fiatal korosztály, nem csak a többségi társadalomban közönséget, hanem természetesen romákat is várjuk ugyanúgy. Hát szeretik a cigányzenét, voltak már érdeklődők, akik ezt szervezték, és van egy kollégám, a Jani, akivel ezt mi csináljuk és szervezzük, Somoskői Jánosnak hívják, ő az Országos Cigány Önkormányzatban a igazgató mellett dolgozik, asszisztense, és vele csináljuk ezt, tehát ő is már hirdette ezt a dolgot, hogy szerintem ő is fog hozni közönségeket, és bízunk benne, hogy teltház lesz az első alkalmunk is. De hát ha teltház, hanem mi megcsináljuk mindenféleképpen.
4: Azért a koncert szervezés az nagy kihívásokat állít. Egy zenész elé főleg, hiszen a zenész, az előadó művész, az egy picit másként gondolkodik, mint egy menedzser. Hiszen ők elsősorban a zenei, a művészi oldaláról tekintenek egy koncertre. Míg mondjuk egy menedzser, egy szervező a másik oldalról, a backstage oldaláról tekint egy ilyen eseményre. És másfajta kvalitásokat, másféle gondolkodást igényel. Neked ez nem okoz gondot? Ez a fajta váltás, hogy előadó művészként a szervezési oldalát is erősen kézben tartsd?
5: Na, hát egy picit talán jobb odafigyelést igényel. A hozzátartozik az, hogy mai napig járok énekórákra is, és képzem a hangomat, meg tanárhoz járok, de hát meg van egy polgári foglalkozásom, és beszéltem már az elmúlt adásban erről, hogy én gépkocsivezető is vagyok közben. De hát én mindig úgy csinálom dolgaimat, hogy arra van embernek ideje, amire akarja, uh-huh. úgy szoktam én ezt mondani. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a szervezői részét is, sikert ad, ambíciót ad, úgyhogy meg hát szeretek másoknak is segíteni ezzel. Tehát úgy vagyok vele, hogy igazgató rám bízta ezt az egész dolgot, hogy csinálta. Ha nekem jut a tort, akkor jusson már a tortából másnak is egy pici, foglalkoztassunk vele cigányzenészeket, kérjünk fel énekest, úgyhogy őnekik is adunk munkát valamilyen szintén, azt gondolom, és ez egy jó érzés. Jó érzéssel tölt el, hogy nem csak az énekléssel foglalkozom, hanem ezzel is, sőt, még ez a négy műsor mellett még az én saját szervezéseimet is csinálom. Azok nem mindig cigányzenekarosak, de van mikor a Karcsi velem is dolgozik, csak úgy.
4: Tehát akkor elég nagy tapasztalatod van már a koncertszervezésben, mondjuk ezt.
5: Nem mondom azt, hogy nagyon a tapasztalatom van, ebben mindig van mit fejlődni. Nagyon sokra kell gondolni. Gondolok itt például a vidéki utak, busz szervezni, milyen az út, hogy jutunk el. Na most itt is, ami helyben van, itt is ugye, hogy milyen lesz, ugye most még télvíz van, mikor ezt a riportot csináljuk, éppen hóakadályok vannak, de reméljük, hogy 24-ére azért csak elmúlik, és fognak tudni jönni az emberek. Hát ez erre is gondolni kell, arra is, hogy meg ne fázzak, kezdett el a torkom, kezdett fájni most valamelyik nap, na mondom, végem is van, méne, ha nem most, ugye, kezdtem rekedni, ajjaj, mondom, itt mindjárt két nagy koncert, és holnap is van a Karcsékkal, nekem egy 16. kert egy idős otthonban vagyok cigányzenekarral csütörtökön, és na mondom, most ez is itt van előttem, készültem hónapokig a koncertre, nehogy már meg, de hál' Istennek nem, nincsen bajom semmi, úgyhogy nem győztem fokhagymákat.
4: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mi a trükköd.
5: Fokhagymákat, meleg tejákat, tantum verde, azt aha. mindenkinek ajánlom. Tantum verde, azt priccelni kell állandóan, és akkor ez segít. De nem meghűlni, az a legfontosabb.
4: Persze. Én a gyömbérre esküszöm egyébként.
5: Nagyon
4: a
5: jó,
4: méz,
5: jaj,
4: a
5: de jó, hogy mondod. Gyömbéres, mézes, fokhagymás cucc összekever. Aha. Aki azt megbírja enni, le a kalappal. Én biztos, hogy nem bírnám. Nem bírom a fokhagymát, undorodok. Hát,
4: világos.
5: Vámpír sem vagyok, hát most akkor.
4: Én egyébként gyömbérteát készítek, és abban a mézet,
5: igen,
4: esetleg még valamilyen gyümölcsös filtert bele, és akkor a fokhagyma pedig pirítósra.
5: Hát hogyne, az meg föl. Tehát, kedves kollégák, aki hallgatja az adást, énekes, gyömbér, fokhagyma, pirítósra rátéve, citromos teával, magas cé.
4: Reggeli. Aha, és vacsora. Jó. Na de komolyra, fordítva a szót egyébként, és visszatérve egy picit a szervezéshez. Én azt gondolom egyébként a koncertszervezésnek talán a közönségszervezés az egyik legnehezebb része.
5: Hát így van. Ha van nehéz, akkor az. A közönségszervezést. Hát én annyit tudtam, hogy a Facebookon, Instagram, mindenhova kitettem ezt a rólunk megjelenő plakátot az első műsorról, mindenhova megosztottam, vannak ilyen faluszervező napoknak vagyok csoportoknak tagja, oda is megosztottam, vannak ilyenek, hogy a Roma DPK például tagja vagyok, oda is megosztottam, van a másik a DPK, oda is megosztottam, aztán ki tudja, hogy ki látja meg.
4: Nem vagy kihallja meg itt a rádióban. Meg.
5: Hát
4: a
5: média. Így van, a rádió, hogy itt csináljuk ezt a riportot. Innen is szeretném megragadni az alkalmat, hogy akkor várom mindenkit sok szeretettel. Január 24-én 15 órás kezdettel a Magyarországi Romák Országos Székházába, ami 7. kerület Dohány utca 76 szám alá. Ne hagyják otthon a jókedvüket, főleg a cigányzenés jókedvül van szó. Várom mindenkit szeretettel, jöjjenek el.
4: Beszéljünk egy picit a műsorról.
5: Okay.
4: Aki elmegy, az milyen élményben részesül, miket fog hallgatni?
5: Hát, mivel Magyar Kultúra Napjáról van szó, még ezt a zenekarral nem egyeztettem, de holnap megbeszéljük, úgyis együtt vagyunk, hogy elsősorban magyaros dolgokat szeretnék én. Tehát, amit egy hattagú zenekar meg tud csinálni, nem vagyok nagyon jó a hangszerelésben, hát én nem vagyok zenész. Ezt majd a Karcsira bízom, hogy tudunk-e ilyet csinálni, hogy tudunk-e például egy szerintem én tudnak egy KL2-s, vagy egy repülyfecskémet, vagy mindenféleképpen egy pacsirtát szeretnék majd, vagy egy hubai, amit a Karcsi tud, hát ő neki szerintem teljesen mindegy. Mindenféleképpen zenekari számokat szeretnénk a a műsorba, tehát nem csak a két énekes szerepel, én nagyon szépen kérném a zenekart innen is, hogy adjonak bele majd mindent ebbe a dologba, de hát szerintem biztos, hogy sikerülni fog. Tehát mindenféleképpen magyaros jellegű lesz a dolog. Lehet, hogy lesznek benne cigány dolog a végébe. Szerintem magyar kultúra szerves része, a cigány dalok is, ha már itt tartunk.
4: Igen.
5: Nem csak a nótópelet és a cigányzene, hanem a cigány dalok is, hiszen gondoljunk csak el arra, hogy a elmúlt 40-50 évben a Horváth Pista és a Bangó Margit mekkora sikereket aratott a cigány dalokkal, szóval én azt gondolom, hogy szervesen a magyar kultúra része ők is.
4: Vagy hát a cigány zene milyen sikereket?
5: Vagy hát a cigány
4: zene Magyarországnak, hogy és ne. Milyen népszerűséget?
5: Hát, nem is
4: az elmúlt 200 évben.
5: A cigány zenéről nem is beszélve, hát ez, hogy ne? Hát én ezt nem is tudtam volna mással elképzelni, csak cigány zenekarral. Élő cigány zenekarral, úgyhogy a szokásos fölállás, hegedű, bőgő, brács, cimbalom, klarinét és egy kedves barátom, csellista, a Kovács Karcsika még csatlakozik hozzánk, úgyhogy örömmel vállalta ő is, úgyhogy bízom benne, hogy jó lesz.
4: Valójában ez az igazi, amikor még cselló is megszólal a cigány zenekarban.
5: Hát,
4: tehát
5: igen, így van.
4: Sajnos
5: van.
4: Nem gyakran hallunk ilyen felállásban ma már kisebb cigány zenekarokat, ami egyébként sajnálatos.
5: Erre törekedtem, hogy minden hangszer mutattassék meg benne, hogy ugye van benne hegedű, brácsa, bőgő, cimbalom, klarinét és a cselló.
4: Ez fontos.
5: Úgyhogy én ezt így gondoltam, hogy legyen benne cselló, és úgyhogy természetesen a zenekari kollégák örömmel vállalták ezt, úgyhogy én nagyon-nagyon készítem a szívemet erre a koncertre, és kicsit azért másabban, nem ez az első cigányzenekaros föllépésem már, de hát azért az ember mindig valami kis druk van benne, úgyhogy a Julika is, a kolléganőm, a Szóka Julika örömmel vállalta.
4: És akkor ő fogja az operetteket énekelni, te pedig a magyar nótákat?
5: Én is operettet, nótát is, és Julika is nóta és operett.
4: Tehát
5: is.
4: Akkor vegyesen.
5: Igen, igen. És akkor egy kis cigányshowval zárnám én ezt a részét, lesznek benne cigánydalok is. Fogunk énekelni duetteket, kettősöket, operett kettősöket, a legközismertebbeket, szólókat is fogunk csinálni, magyar nóta, a csárdások azok elmaradhatatlanok ebben a dologban, azt gondolom. Hiszen hát mondtam, szerves részei a magyar kultúrának a nóta, az operett, a cigányzene, a cigánydalok, mindet fölkívánjuk, ezt a négy műfajt fölkívánjuk vonultatni, de mondom, a zenekarnak lesznek zenekari számai, amik magyaros jellegűek.
4: Milyen felkészülést igényel egy ilyen koncert? Hiszen azért nyilván tudjuk, hogy mondjuk Puka Károly számára nyilván nem okoz gondot, hogy bármikor kiálljon egy ilyen műsorral, és a zenekarnak, hogyha ez egy összeszokott zenekar. Gondolom nektek se, hiszen azért ezeket rendszeresen éneklitek, de azért mégis valamiféle felkészülést azért igényel.
5: Hát annyi lesz, hogy én is a Julika előtte meg fogjuk beszélni, hogy miket fogunk csinálni együtt közünk azért a számokkal. Nemrégiben volt egy... Ja, az más volt. Nemrégiben léptünk fel együtt a Kalocsai Zsuzsával és a Karcsival Szlovákiában. Úgyhogy szerintem összeszokott csapat lesz. De hát a Julika meg nagyon örült a Karcsinak, hogy őket kértük föl, hiszen annak idején volt ez a Király étterem nevű étterem, ahol mi dolgoztunk így együtt a Puka Karcsi a zenekarával, én, a Szóka Erika meg még vagy 5-6 énekes, úgyhogy végre a régi csapat összegyűl, és hát örülnek egymásnak.
4: Tehát aki már egy ilyen megszokott bandával, csapattal dolgozik, annak jó tulajdonképpen lesz, ez persze. Már rutinból.
5: Nagyon fogunk örülni egymásnak, én azt gondolom, és hát a kedves közönségnek meg még jobban, ha sokan eljönnek.
4: Mit gondolsz, hogy a fiatalok milyen arányban vesznek ezen részt? Van esetleg valami külön szándékotok arra, hogy akkor őket is egy picit jobban megszólítani?
5: Volt, nem is egy ismerősöm, akinek én ezt mondtam, hogy lesz ez a rendezvény, próbáltam szervezni, nem tudni. Én nagyon sok fiatalt látok egyébként nótaműsorokon is, tehát nem csak az idősebbek műfaja ez, mint ahogy ezt mondják, hogy ez idősebb műfaja, nem, sőt a szövegeket is tudják a fiatalok is, szóval szoktam.

0: nagyon szépen néz ki, azon kívül mégiscsak egyfajta fellegvár is, hiszen a cigány kultúrának lehet az fellegvárának nevezni, azzal, hogy ez az országos cigány önkormányzatnak az épületében kapott helyet.
1: Hát így van, én voltam már ott, a jazz előadáson voltam, kitűnő akusztikája van, gyönyörű a hely, szóval most lesz kifestve, rendbe hozva, úgyhogy...
0: És miért pont itt rendezitek egyébként, azt lehet tudni?
1: Igazgató úr itt szokta csinálni a rendezvényeket, amiket csinálnak. A Farkas Mihály igazgató úr, igen. De szerintem ennél jobb, nem is kell ennél jobb. Jobb hely, nem is kell. Most béreljünk műfázat külön, vigyük oda az embereket. És lesz ennek egy varázsa szerintem. Igyekszünk megszólítani a többségi társadalmat is ezzel, hogy jöjjenek hozzánk. Ugyanis ugye benne van a cigány szó, ezzel sokan elgondolkodtatnak, hogy jó, Jézus Isten, mi lesz ott, ugye egy országos cigány önkormányzatban rendezik ezeket a dolgokat. Hát ott próbált a 100 tagú cigányzenekar, voltak ott próbálhelyiségeik is, hát szóval.
0: Szerinted ez előnyt vagy hátrányt jelent ebből a szempontból?
1: Most mindenféleképpen szerintem előnyünkre válik a romáknak ez, hogy ott fogunk rendezni egy magyar nótoperett délutánt az országos cigány önkormányzatban. Amikor én ezt mondtam a föllépéseim során azokban a klubokban, megjegyzem, hogy 80-90-100 fős klubok voltak ezek, úgyhogy sok emberhoz eljutott ez. Abszolút nem, semmiféle fintort nem láttam az arcukon, hogy mi ez, hol lesz, kérdezze, hol, hogy kell oda menni? Hát mondom, lehet egyszer szállni a Blahán, és 2 perc a New York Café mögött a Boszkolónál. Van ilyen, és hát mondom, természetes, hogy van országos cigány önkormányzat. Oda tessenek jönni, és akkor majd meglátják, hogy gyönyörű tükör teremben. Azt hiszem, hogy nem tudom, hogy hányan férnek be, de most vannak a székek is ragyogóan felújítva, úgyhogy szerintem beférnek 150-200-an szerintem abban a helyiségben, úgyhogy én már nagyon várom, szerintem a kedves közönség is jöjjenek el.
0: Ahogy említetted, sokat játszol idős klubokban, illetve különböző nóta rendezvényeken. Milyen szokott lenni itt a hangulat? Mert azért ez nyilván majd predesztinálja, tehát előrevetíti, hogy akkor milyen lesz majd itt is ezen a
1: rendezvényen. Most legutóbb, december 28-án léptünk föl Simonyiban, Szlovákiában, szintén szóban forgó Drága Puka Károlyi zenekarával, csak ott még a Miskolci Balogh Zoltán is kiegészítette ezt a zenekart, és hát volt egy érdekes improzásom itt hirtelen, kísért engem a karcs, énekeltem a cigánydalokat, és hirtelen csak úgy elkezdtem mondani, ráharagudjon a kedves közönség, itt ül közöttünk egy nagyszerű primás, a Miskolci Balogh Zoltán. Hát régóta nagy vágyam, hogy Zolikám, légy szíves, hogy dolgozzunk már, és akkor elsápadt a Zoli, és a Karcsi mondták, hogy nyugodtan menjél, és akkor a Karcsi az egy remek figura, nyugodtan leült, és nem mondta, hogy ő a prima, nincsenek semmiféle sztárolője a Karcsinak. Átadta a Zolinak, a Zoli fölállt, kísért egy nótablokkot, és mind a kette mindenki boldog volt. Na szóval, hogy visszatérjek erre a dologra, hogy ott
0: tehát
1: is...
0: Tehát kicsi spontán ez.
1: Ott, teljesen spontán jött a dolog, én nem nagyon szeretem az ilyen megrendezett dolgokat, mindig a hirtelen dolgok a jobb hatása. Hát nagyon élvezte a közönség. A magyar nóta és a cigányzene nagyon-nagyon kell szlovákoknál kint. Tehát nagyon szeretik, nagyon-nagyon. Én voltam már több alkalommal kint, úgyhogy most, ha a szervezéseimről kérdeztél, akkor elindultak vonalak oda is a szlovákiai szervezéseimhöz, a szlovákiai magyar klubokba is szeretnék majd én nótát vinni, meg operettet is, cigányzenét is, ha arról van szó. Most kezdenek a kontaktok kialakulni, csak még ezt a könyvelőmmel kell beszélni, hogyha ők úgy fizettek, hogy euróhoz, hogy van, mint van, na mindegy, ez a részletek. De visszatérve a kérdésedre, hogy az itteni idős klubok. Hát az itteni idős klubokban, hát ennek, hogy mikor felajánlom, ezt elküldöm a kiajánlóba, hogy magyar nóta operett, abba a pillanatban csapnak rá, szóval. Abba a pillanatban csapnak. Nem mindenhová jutok el cigányzenével, hanem vannak zenealapjaink, és hangtechnikával, zenealapokkal dolgozunk. Természetes van mellettem egy énekesnő, és az is színesebb a műsor. Ott aztán van nóta, operett, táncdal, cigánydal, mindenféle egy ilyen vegyes vágott a műsor. Egy óra 20 perces műsor. Ezt szerintem, ismerem a szakmát, nem csinálja senki. Nem meri fölvállalni, hogy ezt a 4 műfajt, tehát nóta, operett, táncdal, cigánydalok, nem csinálják. Nem csinálják, és kapnak rajta, küldök

0: magam ajánlókat, és abban a pillanatban kapnak rajta. Most már szervezés alatt vannak a februári műsoraim is Farsangra, most szervezés alatt vannak a nőnapi dolgaim is, szóval nőnapra szerintem, hogy 6-7 nap biztos, hogy fogok járkálni egybe. Nőnap alkalmával 8-10 műsorom össze szokott gyűlni. Hát ez nemzetközi, azt mindenki csinálja. Gondolkodunk mi Ausztriába is. Az ausztriai magyar települések, ugye ott az a kis rész, akik vannak, gondolkodunk mi oda is, hogy küldünk ajánlót Nóta Perett műsorra.
1: De ez rengeteg munkát igényel, tehát tulajdonképpen a háttérmunka, a szervezés az még valahogy több időt emészt fel, mint maga a koncert.
0: Hát az igazán munka, a szervezés.
1: Aha.
0: Az igaz. Csak gondolattal játszottam én, hogy oda is ki kéne, de a kolléganőm, akivel dolgozok, ő beszél németül, és akkor tud német nyelvű ajánlókat írni. De ha itt maradok így ebben az országban, az is nagyon jó. Én gondolkoztam sokszor magamon, hogy miért nem vagyok én kint külföldön, és miért nem énekelek itt, miért nem ott. Hát Isten így akarta, hogy itt a magyar népnek milyen jó ez. Hát ők jönnek ide helyembe, például Ignyenc Kert, amit mondtam Obudán, hogy én mindig minden este majdnem föllépek ott, és most ugye még januárban ezek szünetelnek elük a dolgot, de hát a kedves barátom Néki Lakatos Sándor zenekarával dolgozunk együtt. Hát oda jönnek hozzám a tajvani, a francia, a japán, a kínai közönség, az olaszok. Még kell nekem kivágyni? Hát oda jönnek hozzám, és csak énekelni kell nekik.
1: Így van. És mi a helyzet például, amit említettél Szlovákiában, vagy esetleg Erdélyben? Nekem úgy tűnik egyébként, mintha ott a helyi magyar közösség jobban ragaszkodna ehhez a fajta kultúrához, ehhez a hagyományhoz. Te hogy érzed, hogy tapasztalod?
0: Hát én nem volt még szerencsém föllépni Erdélybe, nem zárkóznék el valószínű, hogyha kapnék fölkérést önnel is, annak ellenére, hogy nagyon messze vannak, mit tudom én, például Marosvásárhely vagy valami, de ott van például egy magyar ház, azt hiszem Magyar Center, vagy valahogy így, nem tudom mi a pontos megnevezése, de azt mondják, akik ott léptek már föl, énekesek is, zenészek is, hogy imádják a magyar nótát.
1: Igen, nagyon.
0: Kisgyerekek dúdolják a szövegeket. Uh-huh. 8-10 éves kisgyerekek tudják a szövegeket kívülről. Azért még itt ebbe van bepótolni valónk szerintem.
1: Van hova fejlődnünk, igen. Tehát ez a fajta tudás átadás.
0: Van.
1: Ez itt nem nagyon jellemző, én azt tapasztalom itthon Magyarországban. De szerencsére ott azért ez még megvan, ez a fajta hagyomány.
0: Ott nagyon.
1: Tehát ott azért mondom, hogy még jobban ápolják a hagyományainkat, mint itthon.
0: Ott nagyon megvan ez, hogy cigányzenekar, és akkor magyar nóták, és tudják a szövegeket, a csárdásokét, a hallgatókét, kisgyerekekről beszélünk, 8-10 éves kisgyerekek tudják a szövegeket. Fantasztikus.
1: Igen. Hát ez hiányzik itt is. Mi kellene ahhoz, hogy ez itt is meglegyen szerinted?
0: Hát akkor szerintem, most mondok egyet, akkor általános iskolába kéne tantárgyként oktatni, hogy mi az, hogy magyar nóta, honnan származik, mi az, hogy cigányzene. Uh-huh. Azt hiszem, volt erre, ha jól tudom, egyetemi szinten tanították valami egyetemen ezt, hogy mi a magyar nóta, hogy egy... Most azt kb. Tudjuk, hogy népies műdal, vannak egy változata, meg a polgárias változata, a népdal. Na jó. De hogy igazából, hogy mik ezek. Szóval a magyar nótának egy olyan varázsa van, azt mondhatom, mint például az olaszoknak az opera, ha használhatom bátorkodni ezt a kifejezést, ha már a zenék királya az opera, én azt mondom, nem hasonlíthatom én hozzá a magyar nótát, de mégis megtenném abba az okból, hogy itt 3-4 mondattal ki tud fejezni eseményeket, életszituációkat, egy anya-gyerek kapcsolatot, egy házasságot, egy szakítást, egy akármit. Tehát 3-4, esetleg 5 mondattal a magyar nota képes rá, hogy élethelyzeteket formáljon, megalakítson, a lelki szemeink elé tárolja azt a dolgot, hogy miről is van szó. Például azt, hogy azt mondja, kérdés, hogyha ír majd édesanyám, írjon a falunkról. Tehát egy gyerek arról beszél, hogy elment otthon, és az anyját kérdő, hogy küldjön egy szál virágot az öreg akácunkról. Hát micsoda a szavak vannak. Írja meg, hogy az emberek sajnálták, hogy eljöttem otthonról. Szóval ezért ez divat volt, hogy a falukról elkerültek a fiatal gyerekek föl dolg, vagy szakmát tanulni, és akkor az anyuknak írnak egy levelet, hogy hogyha ír majd édesanyám, akkor a falunkról is írjon, hogy mi van otthon, mi van a fonóba, éle még az öreg cigány, aki hegedült nekik annak idején, járnak el fonóba, mint régen. Csak egy valaki nő, ne írjon neki, azt mondja a kislány, akit elhagyott, arról ne írjon neki. Szóval azért ezt mondom, hogy ekkora szívet belevinni egy magyar nótába, hát fantasztikus.
1: És természetesen ez mindenkihez szól, hiszen azért nagyon sokan átélték akár ezt az élethelyzetet is.
0: Így van.
1: És
0: így
1: aki
0: van.
1: Ezt átélte,
0: annak
1: azt nagyon meg,
0: hogy hoppá, ez rólam
1: nagyon megfogja.
0: Így van. Így van, szerintem. Aha. Azért mondom, hogy a magyar nótát nem tudom és nem is akarom, miért is tenném le a repertoáromból, hiszen nekem feladatom továbbra is vinni, hirdetni az operett mellett természetesen, meg a tánzalók mellett, meg a mindenféle. A magyar nóta az mindig ott szerepel a műsorainkban. Uh-huh. Tehát nincs az, hogy csak most tánzalt énekel, én így kínálom a műsorokat, és így szeretik az emberek, hogy mutatjuk a magyar nótás részét, mutatjuk az operettes részét, és utána lehet mulatni. Persze.
1: Erről már említést tettünk az előbbi beszélgetésben, illetve mondatokban, hogy nagyon színes a műsor, amit általában össze szoktál állítani. Legalább 4 műfaj is van benne. És tényleg kevesen vállalják ezt fel, hogy ennyire színes repertoárral lépjenek ki a színpadra. Ez miért van?
0: Mert mindenféle téren igyekszem a közönséget kiszolgálni. Azt mondom, uh-huh. hogy ha ők ezt akarják hallani, ebből is kapnak, abból is kapnak egy picit, és akkor a vége mindig úgy is az, hogy elment a Lidi néni a vásárba. Szóval, de itt ez itt a 4 műsor, amit említettem, itt például a Magyar Kultúra Napja alkalmára, amit majd fogunk csinálni, hát itt is az a lényeg, hogy a közönség jól érezze magát, hogy de azt mondják, hogy hát én a következő 3-ra is el fogok jönni, mert most itt jól éreztem magam. Ahhoz pedig az kell, hogy hát én szoktam őket biztatni, hogy nem csak mi vagyunk itt énekesek, nyugodtan énekel. Leülök közé, oda tartom mikrofon nekik, énekeljenek, ha akarnak, táncoljanak, karcsi táncolás is muzsikálnak. Szóval mindenféleképpen a közönséget szeretném megfogni ezekkel a műsorokkal. És itt is az ellentitkolt szándék itt a Magyar Kultúra Napján is megrendeződő műsorunkon, hogy igaz, hogy lesz neki komoly része, és esnek koncertszerű dolgok is, de a vége az, hogy jó érezzék magukat az emberek.
1: Ugyanezt a fajta célt próbáljátok majd akkor a következő 3 eseményen is
0: így van,
1: megvalósítani.
0: Így van. Ez a cél, aminek... hogy az emberek, a közönség jól érezze magát, és elvigyen rólunk majd a, hogy mondjam, a cigányságra olyan kép alakuljon megint csak ki, hogy ezt hirdessék az emberek, hogy hát ezeknek az embereknek értékeik vannak, szép dolgot tudnak csinálni, kultúrájuk van. Ugye most megint visszatérek a Magyar Kultúra Napjára, hát az Országos Cigány Önkormányzatban rendezünk egy Magyar Kultúra Napot. Hát ez egy nagyon nagy dolog, szerintem.
1: Így van.
0: Ez egy nagyon nagy dolog.
1: Nagyon fontos a támogatás, hiszen hogyha a kultúrának nincsen támogatása, nem csak természetesen a réteg műfajoknak, mint a klasszikus zene vagy a jazz, hanem ugyanúgy ez igaz lehet a nótára, a magyar nótára vagy a cigány zenére is, és ha nincsen megfelelő kultúrpolitikai támogatás, akkor mivel ezek nem tömegeket szólítanak meg, ezért nem biztos, hogy ezek feltétlenül kihelyezhetők üzleti alapokra. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen örvendetes, hogy akkor például Farkas Mihály igazgató úr akkor támogatja és felvállalta ennek
0: hát természetesen,
1: a finanszírozását is.
0: Így van.
1: A szervezete.
0: Így van. Ez egy nagyon jó ötlet az ő részéről is.
1: És remélhetőleg akkor még folytatják ezt a fajta támogatást, hogy a kultúra minél több lehetőséget kapjon arra, hogy megszólítsa az embereket.
0: Én bízom benne, hogy ez így lesz, és ehhez kívánok innen is neki nagyon jó munkát és jó egészséget, és köszönöm, hogy fölkért erre a dologra.
1: Zárásként még egyszer mondjuk el akkor a dátumokat, hogy pontosan mikor vannak ezek.
0: Tehát nagyon-nagyon sok szeretettel várom mindenkit. 2026. január 24-én a Magyar Kultúra Napjára megrendezett műsorunkon, amely az Országos Cigány Önkormányzatban fog történni. 7. kerület Dohány utca 76 szám alatt. A másik az március 8-a nőnap alkalmára, helyszín ugyanaz. Harmadik megrendezés az május első vasárnapja, anyák napja, helyszín szintén ugyanaz, és majd későbbiek során októberben az idősek ünnepi alkalmára is, október 3-án várunk majd mindenkit szeretettel. Minden műsor 15 órás kezdéssel fog történni. Teljes ingyenes a belépés, nem regisztrációhoz kötött, azt viszont tudni kell, hogy emeltre föl kell jönni. Tehát nincs akadálymentesítve ez a dolog, de várunk mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel.
1: Remélhetőleg sok érdeklődő lesz, és hát akkor sok sikert kívánunk nektek. Köszönjük szépen, hogy beszámoltál nekünk az eseményről.
0: Nagyon szépen köszönöm, és várom szeretettel mindenkit. Köszönöm szépen, hogy elhívtál. további szép estét kívánok mindenkinek.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Hivatali visszaélés gyanújával hallgatták ki Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét az úgynevezett Erste ügyben. A volt jegybank elnök visszautasítja a vádakat és panasszal élt a hatóságoknál. A hatósági gyanú szerint a jegybank 2023-ban nyomást gyakorolt a hitelintézetre, annak érdekében, hogy az osztrák anyabank egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon posztjáról. A hivatali visszaélés büntette miatt indult eljárás idén áprilisban vette kezdetét, miután Simor András az MNB korábbi elnök egy interjúban arról beszélt, hogy magyar részről nyomást gyakoroltak a hazai Erste bankra azért, hogy ő távozzon az osztrák anyabank az Erste Group felügyelőbizottságából. A Budapest-Belgrád vasútvonalon ezen a hétvégén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. Ebben az időszakban a vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek órákon át 160 km/h sebességgel. A vonalmenti utasforgalmi létesítmények a teszt időpontjában még munkaterületek. Így ott a tesztet végző szakértőkön személyzeten kívül más nem tartózkodhat, hívja fel a figyelmet a 22. kerület Soroksár közösségi oldal. Kérik, hogy a vasúti átjárókban fokozott figyelemmel közlekedjenek az autósok, a vasútvonalon csak a kijelölt átjárókon keresztül szabad jelzés mellett szabályosan haladjanak át, tekintettel arra, hogy októberben megszaporodik a vonatok száma a vonalon. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén a nyári szezonban. A magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége az MTI-nek küldött legfrissebb elemzésében. Budapesten látványosan ketté válik a piac. A fővárosi szállodákban augusztusban 6,4%-kal nőtt a vendégéjszakák száma. A szobafoglaltság pedig elérte a 79,7%-ot. Közben az összes turisztikai szálláshely vendégéjszakáinak száma közel 7%-kal csökkent. Ennek hátterében az elemzés szerint a magán és egyéb szálláshelyek forgalmának 27%-os visszaesése áll.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Lezárta a szolidaritási adóval kapcsolatos vitákat a kormány és a főváros. Az önkormányzat 120 milliárdos egyszeri támogatást kap, hogy visszafizesse a fennálló tartozásait. Ezzel együtt viszont garanciákat szeretne látni a kormány arra, hogy a főváros válságos pénzügyi helyzete nem termeli újra magát, és a pénzügyi egyensúly fenntartható marad. Ezért Budapestnek jövőre legalább 20 milliárd forinttal kell csökkentenie a működési kiadásait, és más új kiadást csak akkor vállalhat, ha annak fedezetét saját forrásból elő tudja teremteni. Emellett a kormány költségvetési felügyelőt rendel ki a fővárosi önkormányzathoz. A felügyelő folyamatosan nyomon követi majd a főváros gazdálkodását, belelátva az önkormányzat kifizetéseibe. Tűzoltók jártak a csákvári óvodában. Az éves kiürítési gyakorlat apropóján a középső és nagycsoportos gyermekek egy rendhagyó játékos bemutatón vehettek részt, amelyet a Fejérvár megyei tűzmegelőzési bizottság szakemberei tartottak számukra. A foglalkozás célja az volt, hogy az életkorukhoz igazított módon ismertessék meg a kicsikkel a legfontosabb tűzvédelmi tudnivalókat. A gyerekek a foglalkozás során megtanulták, hogy vészhelyzet esetén a 112-es segélyhívót kell tárcsázni, emellett megismerkedtek a füstjelzők működésével is. A gyakorlat nem csak a tűzvédelmi ismeretek átadását szolgálta, hanem a gyermekek vészhelyzeti stressztűrő képességét is fejlesztette. A szakemberek szerint az ilyen korai edukáció alapvető fontosságú, hiszen a tudatos viselkedés később életmentő lehet. Elszállították a Budapesten a Margit-szigetnél előkerült második világháborús légvédelmi repeszgránátot és stabilizátor szárnyakat a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel szombaton este. A három stabilizátor szárnyra és az egy darab 8 cm-es magyar légvédelmi repeszgránátra sérült gyújtószerkezettel járókelők bukkantak a Margit-szigeten. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére mintegy 200 méter sugarú körben lezárta és kiürítette a terület. A korlátozást már feloldották. Szombaton ugyancsak második világháborús robbanótestet találtak a Szabadság hídnál. A katonai tűzszerészek elszállították a páncéltörő lőszert a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádiódiket. 100.3 Rádiódiket. Romákról, nem csak romáknak. Penso con sueño para sí.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A 2027-es költségvetés az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A tárca vezető szerint a Tisza kormány szakít azzal a korábbi gyakorlattal, hogy a büdzsét hónapokkal a tárgyév előtt nyújtják be az országgyűlésnek. Az erdőbényei kihelyezett kormányülésen tárgyalják a készülő klímatörvényt is, amely a hazai környezetvédelem bibliája lesz, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hangsúlyozta, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek és tájak megóvását, helyreállítását. Feljelentést tesz egy fenyegető komment miatt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke ugyanis a Telex közösségi oldalán azt a hírt, hogy a miniszterelnök, a főpolgármester és a közlekedési és beruházási miniszter bejelentette a kormány és a főváros megállapodását, úgy kommentálta, csak 3 skóló egy-egy a homlokuk közepébe és rendben is lennénk. Október 15-e és 17-e között ismét a fáké lesz a főszerep Budapesten, másodjára rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált. A 3 nap alatt egy sor vezetett séta, előadás, bemutató, kiállítás hívja a városlakókat arra, hogy felfedezzék a körülöttük élő fák világát. Október 15-én önkéntes akciók során tanulhatnak arról a résztvevők, hogy az év mely szakaszaiban hogyan érdemes kezelni a városi zöldet, miközben munkájukkal környezetüket is szebbé tehetik. Az este folyamán Kállai Márton fa matuzsálemekről készült fotósorozatából összeállított válogatás számára tartanak kiállítás megnyitót, és ehhez kapcsolódóan szakmai beszélgetést tartanak Bojár Iván András, a 10 millió fa kezdeményezés vezetője, Koncz Péter ökológus és Kállai Márton fotóművész részvételével. A moderátor Litkai Gergely környezetvédelmi aktivista lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Rubai GL. Yeah. 2019.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Őrizetbe vettek egy budapesti férfit, aki az M44-es autóút Békés megyei szakaszán indokolatlanul vészfékezett egy másik jármű előtt, majd gumilövedékes fegyvert fogott a másik sofőrre. A konfliktus előzési manővereket követő szóváltás során robbant ki, miközben a gyanúsított gépkocsijában a felesége és a gyermeke is utazott. A megfenyegetett autós egy pihenőhelynél értesítette a rendőrséget, a fékezőt előállították a Békéscsabai rendőrkapitányságra. Az őrizetbe került férfi a gyanú szerint itt a vezetett. A budapesti parkolás átfogó átalakítását készíti elő a fővárosi önkormányzat, amelynek keretében a gyalogos parkolóőrök helyett a jövőben kamerával felszerelt ellenőrző járművek rögzítenék a várakozási jogosultságokat. Az e-matricás autópálya ellenőrzéshez hasonló digitális rendszer bevezetésétől a városvezetés lényegesen hatékonyabb működést és olcsóbb üzemeltetést remél a kerületi határok átlépésekor is. A reform híre szinte azonnal heves tiltakozási hullámot indított el a városi kerület vezetők körében. A felújított Madách Imre út ünnepélyes átadásán több polgármester a Nyílt utcán lépett oda a főpolgármesterhez, és a kamerák keresztüzében vonták kérdőre a kormánnyal megkötött kompromisszum miatt. Szepesi Tibor bejelentette távozását a labdarúgó MB2-ben szereplő Karcagi Sport Egyesület vezetéséből. A város fideszes polgármestere Magyar Péter miniszterelnök összeférhetetlenségi szabályozási terve és a civil szervezetekre vonatkozó jogszabálymódosítások miatt döntött a távozás mellett. A kormányfő szeptember közepén jelentette be az új szabályozási koncepciót. A tervezet szerint elválasztanák egymástól a politikai tisztségeket és az 500 főnél több igazolt sportolóval rendelkező sportszervezetek vezetését, vagyis a jogszabály értelmében aktív miniszterek, államtitkárok, pártelnökök, valamint országgyűlési és EP képviselők nem állhatnának nagy sportklubok élén.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dickben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsor vezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 30-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Beke Farkas Nándor, aki korábban a 100 tagú cigányzenekar elnökmenedzsere volt, és jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekar menedzsere. A beszélgetésünk során mesélt nekem a munkájáról, az életéről és a hitről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Köszönöm, Nándi bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést, nagyon örülök.
5: Nagyon szívesen jöttem, üdvözlöm meg téged is, és hát természetesen a kedves hallgatókat.
4: Nándi bácsi, mi a legfontosabb az életében?
5: Hogy mi a legfontosabb, rengeteg fontos van, de egy nagyon fontosat, vagy talán a legfontosabbat szeretném kiemelni. Erre már egyszer válaszoltam, külföldön voltunk turnén, és egy interjúnál azt mondták nekem, hogy mi a legfontosabb, de ezt három szóban próbáljam megmondani. Nekem egyből az agyamba bejött, és megjelent a képernyőn az, hogy Isten gyermeke vagyok. Ennyi. És akkor egy nagy csönd volt, és néztek a semmibe. Na akkor szerintem a Szent Szellem megjelent, és őket is megérintette. Tehát ez a legfontosabb. Egy hívő embernek ez a legfontosabb. Természetesen a családom, a gyerekeim, a munkám, de nem szabad semmit se annyira bálványozni. Tehát meg kell próbálni hitben élni, amennyire lehet, és betartani azokat a szabályokat.
4: tulajdonképpen ez vezérli akkor az embernek a mindennapjait, a cselekedeteit, az életét, igaz?
5: Igen, nekem egy nagyon komoly politikus egyszer azt mondta, hogy az embert a cselekedetei után ítélik meg. Tehát ez a Biblia meg úgy van, hogy milyen gyümölcsöt teremtél. Mert a rossz fa rossz gyümölcsöt, a jó fa az jó gyümölcsöt terem. Tehát mindenre megvan, csak ki így fejezik ki magát, ki úgy.
4: Ha a cselekedetekről van szó, akkor mi az, amit kiemelne az élete folyamán? Hiszen azért nagyon sokáig volt például a 100 tagú cigányzenekarnak az elnök menedzsere. Én természetesen így ebben a minőségében találkoztam Nándi bácsival a legtöbbet, azon kívül, hogy a fiával nagyon jó barátságban vagyunk természetesen gyerekkorunk óta.
5: Így van, együtt jártatok óvodába.
4: Így van. És sőt, a Zene Akadémiára is.
5: Persze,
4: nagyon sokat
5: édesanyádat, édesapádat is ismertem akkor, mielőtt te még nem születtél meg, mindig jó viszonyban, jó kapcsolatban voltunk, és hát apukáddal sokat muzsikáltunk, és bejártuk az egész világot a 100 tagóval. Abszolút rendben volt minden. És hát mit tudnék én kiemelni? Hát ha a munkámról kérdezel, az elég hosszú, mert igazából én a 100 tagú cigányzenekarban az első próbán, az első vonóhúzás, még a próbák előtt. Én 1985-ben a Cini bácsi, hát ezt mindenki úgy mondta, a Mészáros Tivadarnak a zenekarában voltam a Gulyáspartiban, hát a Tivadar bácsi egy nagyon komoly muzsikus karmester, és egy nagy tiszteletben álló ember volt, és hát ugye a 100 tagú cigányzenekarnak a megalapítása az ő személyéhez is kötve, ugye Berki László, idősebb Berki László, Boros Lajos, a Cinege, Mészáros Tivadar, és volt egy Jenes József, aki az első elnök volt, ő nem cigány származású volt, az a Tivadar bácsinak volt a barátja, tehát ők alkották meg a 100 tagút, és én ott voltam, és már nekem augusztusban szólt a Tibi bácsi, hogy alakul egy ilyen zenekar, és ő nagyon szeretné, hogyha én ott lennék. És igazából szeptemberben kezdődtek a próbák, és 85. november 2-án hivatalosan alakult meg a 100 tagú cigányzenekar. Én mindjárt az első év után kaptam egy ilyen emlékplakettet, hogy ambiciózus és jó képességű egy éves ottlétemre kaptam egy ilyen elismerést, hogy tehát elismertek valahogy valamilyen téren, és onnantól kezdve úgy figyeltek is engem, vagy hát a Jóisten engem oda elhívott, és oda rendelt, már előre elhívott, és hát úgymond azt a bizonyos szamár létrát, azt úgy megmásztam, mert aztán szólamvezető helyettes lettem, aztán elnökségi tag, koordinátor, szólamvezető, főtitkár, menedzser, elnök. Tehát a legalulról a tetejébe. Tehát én tettem valamit ezért, és van erre is egy amerikai pásztornő, a Merlin Hickey, egyszer azt mondta, hogy ha megteszed azt a természetes lépést, amit Isten kívánt tőled. És ez a lépés az ő teljességében, az ő akaratával megegyezik, akkor erre a természetes lépésre az ő természet feletti dicsőségét rádárassza, mert ott állsz azon a helyen, amit ő szeretett volna. Na most engem oda rendelt akkor a 100 tagúba, és gyerekkorom óta, 20-valahány éves voltam, és onnantól végig, egészen nyugdíjig ott voltam. Tehát most ebben az évben 40 éves a 100 tagú cigányzenekar. Hát mondjuk 39 évig. De azokat a magokat, amit többek között a nagyokkal én is ültettem, azok már többször virágoztak, és mi voltunk a gyümölcsszedők. Most már vannak olyan magok, amik már vadhajtásként is kirügyeznek, és vannak már olyan gyümölcsszedők, akik nem élték meg azt a rettenetet, azt a sok rosszat, amikor kezdődött az egész a száztagúba, hogy volt egy olyan turné Ausztráliába, ami borzasztóan nagyon ráfizetéses volt, több 10 millió forintos adóság, hát most 87-ről beszélünk, 1987-ről, tehát valahogy ki kellett kerülni a zenekarnak ebből. Akkor nem volt állami támogatás. Ha volt, akkor programra adtak, és nem adtak működésre. Nem tudtunk úgy próbálni, hogy kapjunk érte pénzt. Akkor meghívtak külföldi menedzserek, éppen hogy nagyon kevés pénzt kaptunk. Mindenhova rossz állapotú autóbuszokkal mentünk, hogy a kerék kiesett, meg úton útfélén meg kellett állni, és javították, pótbuszokat küldtek, meleg volt, nem volt jó a légkondicionál, vagy ha hidegben megfagytunk, akkor abból viták voltak. Tehát ezért mondom, hogy ezeket meg kellett szenvedni azért, hogy a száztagú a mai fényében, és remélem, hogy minél tovább azon a helyen marad, amit én 18 évet beletettem, mint vezető. Tehát én, mint vezető, 18 évig menedzseltem a zenekart. Bejártuk az egész világot. Például az én vezetésem alatt lett 2014-ben Hungarikum a zenekar. Ezt én terjesztettem föl, azért én kirincseltem, én hajlongattam, én mentem a legnagyobb méltóságokkal tárgyalni, hogy a száztagú cigányzenekar méltó helyre kerüljön a Hungarikumok. A Hungarikumok gyűjteményében, egy olyan családba, ami a nemzet kincse. Az összes. Akár a Herendi porcelán, vagy a Pixalámi, bármi, hogy oda kerüljön, ami magyar. A cigányzenekar, ami magyar, igen. Magyar száztagú cigányzenekar. Hát ez én nagyon sokat tettem. És lehetek is büszke, mert a Jóisten ehhez adott nekem talentumot. Nem az ördögtől kaptam, Istentől. És ez nagyon nagy dolog, hogy ki mitől, kitől és mit kap. Tehát én csak annyit tudok mondani, hogy ezt én a Jóistentől kaptam. Mert hát ott vannak a gyümölcsök, amelyik rossz fa, az nem ad gyümölcsöt. A jó fa, az gyümölcsöt ad, és a rossz fát ki kell vágni.
4: Térjünk vissza egy picit a gyökerekhez, és azt gondolom, hogy az alma nem esik messze a fájától. Ha jól tudom, én ezt csak legendákból hallottam, nagypapája is egy igen befolyásos személy volt a cigányzenészek körében.
5: Köszönöm, hogy ezt megemlíted. Nagyon kedves vagy. Az én nagypapám a Beke Farkas Gyula, aki az Országos Szórakoztató Zenei Központnak volt a főosztályvezetője, a népzenei osztályvezetője. Hát ő mondta meg igazából, hogy kimegy Kalocsára muzsikálni, vagy kimegy New Yorkba muzsikálni. Tehát akkor több ezer muzsikus volt a keze alatt, hát olyan 5-6 ezer ember biztosan. Hát ő kezdte az 50-es évek közepétől a 70-es évek végéig, nyugdíjazásáig, és hát nagyon sok minden fűződik az ő nevéhez. Például a fiatalokat nagyon szerette, ahogy én is nagyon szeretem a fiatalokat, és sokat tettem mindig a fiataloké. Például olyat ő bevezettette azt, hogy a fiatalok legyenek tanulók, tehát mint a mester mellett a műhelybe egy jó inas, legyen, és ott tanuljon. Üljön be a zenekarba, majd aztán, ha már 17-18 éves lett, akkor, ha még nem voltak meg az iskolái, akkor kapott egy ideglenes működési engedélyt, amire kellett vizsgázni. Ez volt a IME regiszter. Ez a hogy regiszteres valaki, hogy ideglenes működési engedély. Tehát ezt is ő vezette be, és hát nagyon sok mindent ő vezetett be. Hát mondjuk többek között a nemzetközi cigánybálokat ő rendezte februárban, minden csonka csütörtökön több éven keresztül a Royal Nagyszállóban, tehát az is az ő nevéhez. A fiatal cigánlányok már erőleg készültek, már novemberben a ruhákat csináltatták, meg a anyukák is, meg mindnyájon. Tehát ez egy igen, hatalmas, nagy fórum volt a muzsikus cigányoknak az életébe, és hát a nagypapa ezt megteremtette, és hát rengeteg, például voltak olyan esetek, hogy valamelyik vendéglátó egység, vagy mit tudom, a belvárosi vendéglátó, vagy a Pannonia, vagy a Hungár Hotels, amivel csoportosultak a vendéglátó egységek, és ott az igazgató mondta, hogy hát most le kell építeni ezt a zenekart, azt a zenekart, és azt mondta a nagypapa, ne építs le, mert sehova nem fogok adni neked zenekart, egyetlen egy éttermetekbe se. Meg is tette volna. Ő nagy hatalmú volt, és nagy tiszteletben állt, és amit említettem volt, hát az ő cselekedetei mutatták meg az ő nagyságát. Az, hogy valamit ebből én hát örököltem, valószínű, de ő is Isten embere volt. Mert ekkora nagy csapatot, ekkora felelősséget, nagyon nehéz. Hát most itt a 100 tagokban is mindig szoktam mondani azt, hogy egy zsákból hát könnyebb összetartani, mint ezeket a meg nem értett művész kollégákat. Szóval nagyon, nagyon nehéz, de abból jó, mert én ugyanabból az alomból jöttem, rengeteg gyerekkori barátom volt ott, együtt kezdtünk zenélni, sokat muzsikáltunk együtt. Nekem annyiból volt könnyebb, hogy értettem a nyelvükön.
4: Igen. Szintén cigányzenés családból jön, tehát így tulajdonképpen természetes volt, hogy cigányzenész lesz, gondolom.
5: Apukája. Nem volt más választásom, ha bár gitáros szerettem volna lenni, de...
4: Apukája és testvére is természetesen cigányzenészek.
5: Igen, így van. De már a fiam az már nem, amit mondjuk többször már nekem említette, már amikor már művész és hegedűművész, meg nagyon jó helyeken, jó zenekarokban volt, hogy miért nem lehetett cigány prímás. Hát én mondtam neki, mondom, miért most rossz helyed van, vagy nem jó helyen vagy, de csak, hogy ő mindig szeretett volna. Hát mondom, érdekes, nekem nem mondtad. De nálunk a cigány családokban ugye nincs az, hogy a gyerek megmondhassa, hogy mi legyen, hanem te ez leszel, fia? Én nem akartam, hogy cigányzenész legyen, én már akkor láttam, hogy azért nehéz lesz. Nehéz lesz. De szerintem ő se bánta meg, mert azért elég szép karriert fut, hála jó Istennek, és hát kiváló hegedűművész.
4: Nagyszerű hegedűs, róla még beszélünk mindenféleképpen. És hogy kezdte a pályafutását, illetve a tanulmányait? A 13. kerületben jelenleg is ott él.
5: Igen, én lokál patrióta vagyok, és bizony kaptam egy díjat, a 13. kerületér díjat, ami a díszpolgár alatt van. Tehát a 13. díszpolgár alatt, egyen alatta. És Budapest Pro Urbe díjas is vagyok, ami Budapest díszpolgára szint alatt egyen van. Hát úgyhogy ilyen örök második, de hát jó a második is. Az olyan csendes. Tudod, arról is van egy ilyen bibliai idézet, hogy jó az, hogyha néha az uraknak az asztalról lecsorgó, lepergő morzsákat az ember úgy összeszedi. Hát úgyhogy jó ez. Jó ez így.
4: És a 13. kerületben kezdte tanulmányait a Fürst Sándor utcai zeneiskolában, ha jól emlékszem. Kinél kezdett?
5: Jász Pál.
4: Aha.
5: akinek a fia kiváló hegedűművész. Uh-huh. Egy pár szót már váltottam vele, és csak felcsillant a neve, és akkor oda mentem hozzá, hogy te nem a... De, azt mondja, hát minden mi van, apukád, de már szegény, akkor már nem élt. És ő nagyon jó hegedűművész volt, jó hegedűs volt. És aztán a stúdióba mentem a Szofia utcába, meg Égelland Istvánnál. Nagyon sokunkat tanított a tanár úr. Érdekes, ő brácsa művész volt az operaházba, de nyilván hegedülni is tudott, de kiváló pedagógus volt. Hú, nagyon. Hát sokunkat ő tanított. Rengeteg hegedűst a cigánzenészek közül. És hát ő...
4: Gondolom a cigányzenét még a zeneiskolai évei alatt azért édesapjától tanulta.
5: Tanultam tőle is, a nagybátyámtól, Bekefarkas Sanyitól, aki sajnos már nincs köztünk, aztán Patyi Farkas Béla, unokabátyám, Rácz János, Bulhó Rácz János, anyám bátyja, tehát mindenki cigányzenész. Aztán a családi körből kikerülve idősebb Járóka Sándor tanított a lakásán, illetőleg Bártvai Krajcár Gyula, akkor legnagyobb tercese, és ezért is készültem én tercesnek, és annak is vallom magam. Ő tanított engem, ő meg a lakásomra járt, és hát egy kitűnő muzsikus Gyula bácsit nagyon szerettem. Volt olyan, hogy nem volt megbeszélve, mentek vásárolni oda a kispiacra, tudod, a Tomorio, és hát nem messze laktunk, nem volt megbeszélve, de neki valami eszébe jutott, és reggel kimaradtam, és jött oda, hogy ezt hallgass meg, föltette egy magnótot,

0: Gyula bácsi, hát tudom, hogy... Na jó, egyet mutatok neki. Ha meg tudod oldani, akkor rendben van. Eljött a fiszmolos tavaszi hórát, mutatta meg. 20 perc alatt bevágtam. Na, nagyon nehéz. Na jó van, azt mondja, akkor. Akkor járok hozzá. És akkor ő tanított, ő készített fel a vizsgára is, minden. Szóval...
1: Az OSK vizsgára. Hát országos szórakoztató.
0: Igen, amit sajnos eltöröltek a nagy politikusok.
1: Valahol ez a minőséget hivatott biztosítani, én azt gondolom.
0: Persze, hát most fellazult, nagyon felhígult a muzsikus társadalom. Senkit nem akarok megbántani, mert mindenkinek kell egy darab kenyér. Engem így neveltek. De akkor, amikor valakit olyan helyről túrnak ki, meg olyan muzsikusok, akit éppen kitúrnak, az nem való arra a posztra, azért ideges vagyok, azért az úgy nem megy. Tehát valaki alkalmatlan egy posztra, és valakit úgy löknek ki, úgy fúrnak meg, akkor onnantól az olyan lejtmenet megy az egész. És nem jó kifelé, sajnos.
1: Visszatérve egy kicsit a családra, én azt gondolom, hogy óriási előny, hogyha valaki zenés családban születik. Hiszen akkor olyan pluszt hoz magával otthonról, olyan plusz löketet kap, amit nagyon nehéz bepótolni. És tulajdonképpen akkor ez volt Nándi bácsival is, hát és természetesen a fiával is, Nándival.
0: Igen, hát őnek is volt nagyon mit választania, természetesen hegedűt.
1: Nagyon jól focizott.
0: Igen, mai napig a foci nagyon oda van. Most ő 3 éves korában kezdett, vagyis hát én szerettem volna, és olyan játékosan már ide ültettem, mint nagyon sok kollega már a gyerekét így kezdte nálunk, ez így szokás, hogy az ölébe ültette, és akkor a vonót a kezébe adta, és akkor én meg lefogtam a hangokat, és akkor nyilván a hegedűt úgy fordítottam, ahol ő csak így húzogatta, és akkor szépen ment bele a fülébe. És akkor 3-4 évesen már úgy elég szépen fejlődött, és 5 éves korában már előkészítőbe vittem ott az ajtósi dűres sor a Beckerannához. És hát ott 2 év előkészítő után lett elsős. Tehát megvan még neki egy kis ilyen kis papír. És hát végigjárta, ott érettségizett, és onnan ment a Zeneakadémiára. És akkor elérte azt a szintet, hogy hát több kurzusra is járt, Fenyves Lóránt, Varga Tibor, a Pauk György, aztán...
1: Hát a Vonós négyessel is rengeteg kurzuson voltak.
0: Igen.
1: Már a Zeneakadémia alatt is, de utána is nagyon intenzíven...
0: Így, mert a Takács Nagy Gáborhoz jártak, igen, az nagyon kiváló volt.
1: Nagyon intenzíven csinálta a Nándi a Vonós négyeseket. És ezeket hát a kiskamarákat.
0: Én 16 éves korában meg már privátba kihortam itt Bécsbe a Sivó Józsefhez, a professzor úrhoz. És utána meg a Ruha Pista bácsi, Stefán Ruha, az vette kezelésbe, és a Zeneakadémián meg a Szenthelyi professzor úrhoz. Úgyhogy minden jóval el volt halmozva, és azért mindig azt mondja, hát ez egy cigány primás, azért miért nem? Hát nem baj, jó van, nincsen semmi baj. Hát egyszer volt egy olyan, volt a Szenthelyi Miklósnak, azt mondom, még most is van a Virtuóz zenekar.
1: Igen.
0: Hát az elég sok fiatal cigány származású muzsikus, meg régi tanítványai voltak, hát köztük a Gabora Gyuszi, akkor aztán az Ödön, Rácz Ödön is ott volt bent, meg a Mohácsi
1: Gyula,
0: és akkor Nándika, és akkor volt egy felvétel, és elkezdtek itt külföldön piázgattak, és magyarul muzsikáltak. És akkor hallottam, hogy a fiam megtercezik. Egy felvétel. Hát mondom, azért csak benne van. Az én vélem. A Gyuszika. Igen. Nagyon jó.

0: muzsikát, a gabora. A jó felvétel, tényleg. Na, hát azért...
1: Azért csak is tudják ezt.
0: Hát persze. Hát azért mindegyiknek a vére ott
1: így
0: van.
1: Hát így van.
0: Kiváló egedűsök, vagy kiváló zenészek, szólisták, de azért ott van a jó cigány véra az elejükben.
2: De azért egészen más műfaj, tehát én nem tenném egyiket se a másik alá, sőt, inkább egymás mellé tenném őket, hiszen aki tapasztalatot szerzett akár a cigány zenében, az lehet olyan kiváló
0: muzsikus. Számtalan példa van, ha csak a Boros Lajost nézzük, amikor Menuhin jött Budapestre, és együtt muzsikálták a Brahms egyest, és hát ugye Lajos bácsinak hát olyan hangja, meg olyan vonos keze, meg nem teszem a Menuhin mellé, de nekünk a Lajos bácsit Menuhin az ő a mi műfajunkba. Tehát amit mondtál, azt most megerősítem. Nyilván, hogy nem lehet a kettőt, de viszont azért, aki cigány vér is van benne, és nem megbántva, akiben nincs cigány vér, annak egy kicsikét könnyebbsége van ezekkel, mert nekem egyszer mondta egy nem is tudom már melyik szimfonikus zenekarba játszott akkor, és azt mondta nekem, hogy tudod, mit irigylek tőletek, cigányzenészektől? Na, mondom, mit? Azt mondja, azt a zenei szabadságot, ami nektek van, mert tudni illik, ugye a kotta ki van téve, ha törik a szakad, azt úgy addig számolnak, pontozva, akármi, betartják kész. Nálunk azért még az meg megvan, hogy tudjuk érinteni a határokat. Uh-huh. Tehát akár még rezeg a léc, és nem esik le, de kicsit megnyújtjuk, egy kicsit csúszunk, egy kicsikét hosszabban, egy kicsit édesebben, hát nem ugye nem hiába van ez a, hogy a la cinga réze, hogy az cigányosan.
2: Így van.
0: Hát most ez a nagy plusz.
2: Lisztnél számtalan ilyen példa van a rapszódiákban is, és hát sok egyéb műben is fel lehet ezt fedezni. És tulajdonképpen a 100 tagú cigányzenekar is, ha már visszatérünk, akkor ők is ettől különlegesek, hogy ők nem egy hagyományos szimfonikus zenekar, még akkor sem, hogyha egy Strauss keringőt játszanak.
0: Nem, ezt is mindig azt mondtam, hogy pontosan a Strauss keringőnél, hogyha valaki akar a Kék Duna keringőt úgy meghallgatni, ahogy a bécsiek játsszák, akkor azok elmennek oda. De hogyha egy kicsikét aranyosabbat, kedvesebben, egy kicsikét melegebben a Kék Duna keringőt, hát akkor a cigányzenekart kell meghallgatni. Hát ezt mondta Boros Lajos is, hogy hegedülni meg lehet tanulni az akadémián, de muzsikálni csak cigánybandában, és volt a Fehér Ida nevezetű, egy azt hiszem Izraelben élt, és ő is azt mondta a tanítványainak, hogy most már menjetek, és a Toki Horváth Gyulát hallgassátok meg Münchenbe, a Piroska csártába, úgy kell muzsikálni. Tehát bele kell tenni a szívet. És nagyon sok helyfecni, és észre lehet venni, vannak olyan jó grisszandói, vagy olyan vonó váltásai, ami emlékeztet, nyilván nem az, hogy most ő cigány lenne, vagy, de az a plusz. Uh-huh. Azért ugye erre is megmondta Jóisten, hogy az ajándékot én adom nektek, és az ingyen. Nem akarom, hogy versengés legyen köztetek, hogy most ki hány miatyánkot, vagy ki mit csinál, hanem majd én tudom, hogy kinek adom az ajándékot, a kegyelmet. És ezeket az embereken mind a kegyelem volt. Hatalmas nagy muzsikusok voltak. Az ember hallgatja, valamikor éjjelente hallgatom bármelyik művész, nem csak most a cigány primásokat, mert annál is megvan, vagy egy jó, akár egy tagembert. Az ember bizony rájön a sírás, és a belső szelleme dolgozik, hogy micsoda, mekkora szív, milyen érzés, és hogy mennyire hatalmába tud keríteni, de ez úgy a pozitív értelem. hát hiszem nálad bárkiné. Ez ugyanúgy működik. Tehát ezek az emberek, ezek egy különleges adottsággal voltak, és mai napig is vannak köztünk, és hála Istennek, hogy ismerek is egy pár olyan embert, például az ifjú Sárközi Lajos, az egy fenomén.
2: Jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekarnak a menedzsere. Most értek haza egy nagyobb koncertkörútról. Milyen volt, hogy érezték magukat, milyen volt a fogadtatás?
0: Nagy fogadtatás volt, és nagy reményekkel mentünk, és köszönjük a bizalmat a székelyföldi barátainknak, hogy ezt lehetővé tették, mert igazából nem akarom a személyemet bárki elé, vagy a zenekar elé tenni, de az én személyem, ami a szavatosság volt, mert nem ismerték ez idáig a Pannon cigányzenekart. Hát ugye a Száztagú cigányzenekarral könnyű turnézni, mert ott van a brand. Mondhatom, én mondhatom, 18 évig azon dolgoztam, hogy ilyen brand legyen. Az nagyon tartós az a brand. De egy olyat felhozni, ami szintén nagyon jó szakmailag, de egy ekkora ilyen csodálatos zenekar, mint a Száztagú, annak a fényébe csak finoman olyan piánóban lehetett működni a Pannon cigányzenekarnak. Hát ők ott maradtak azon a Nyugat-Dunántúlon, Vas megyében, meg tehát ott közel az osztrák határhoz, és ők inkább arra tendáltak, és arra jártak ki, meg hát más volt a menedzselés, vagy nem volt menedzselés. És akkor engem, amikor Baranyai Lajos felkért, hogy vállaljam el, és szó szerint így mondta, hogy hozzam fel a zenekart, hogy tegyem ismerté, népszerűvé, de úgy, hogy 18 éve léteznek, de igazából még Budapesten nem léptek fel. Hát mondom, hogy van ez? És akkor gyorsan már 1, 2, 3, 4 koncert már volt Budapesten. Már csináltam. Úgyhogy arra azt kell, mert a nemzet az főváros centrikum. És én is. És ha valakit Budapesten nem ismernek, az nagy baj. És akkor potentált, frekventált helyeken kell fellépni. És hogyha azok megvannak, akkor van mire hivatkozni. Tehát nekem nagyon nehéz dolgom volt, és az mellett nekem csak a kapcsolataim voltak. És hála Isten, az első bekopogtatásnál már meg is kaptam azt a löketet. Egyébként ugyanannyi segítséget kaptam anyagilag, mint amikor a Száztagúba voltam, és a Száztagúnak lobbiztam. Ott is a személy volt. Tehát ezért a cselekedetek számítanak.
2: Mai vendégem Beke Farkas Nándor volt, aki korábban a Száztagú cigányzenekar elnök menedzsere volt, és jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekar menedzsere. A beszélgetésünk első részében mesélt nekem a munkájáról, az életéről és a hitről. Tartsanak velünk jövő héten hétfőn is 22 órától, és hallgassák meg a beszélgetésünk második felét is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Hagyományok és jövő. Egyensúlyra törekszik a frissen megalakult bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. Hivatalosan is megalakult a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. Vajda Emese elnök örömmel és büszkeséggel osztotta meg a szervezet közösségi oldalán, hogy tegnap megalakult a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. A posztban külön gratulált képviselőtársainak, Balogné Gál Dórának, Balog Attilának a mandátumok megszerzéséhez. Az önkormányzat elnöke egy új időszak kezdetéről is szót ejtett, amelyben szeretné, ha együtt, egymást tisztelve és támogatva tudnának dolgozni a bátaszéki roma közösségért. Ezen felül bízik abban, hogy egy jó együttműködés révén képviselőtársaival meg tudja újítani a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzatot. Ápolni fogják mindazt, amit elődjeik rájuk hagytak, megőrzik roma értékeiket, miközben nyitottan, együttműködve építik a jövőt. Józsefvárosi roma nőket vonnak be egy új kutatásba. Részvételi kutatás indul a Józsefvárosban élő roma nők igényeiről és tapasztalatairól. A több hónapos folyamat célja, hogy maguk az érintettek mondják el, milyen szolgáltatásokra, programokra és támogatásokra lenne szükségük a kerületben. A kutatás lebonyolításával a Józsefvárosi Önkormányzat az UCU Roma Informális Oktatási Alapítványt bízta meg. Józsefvárosban élő roma nő vagy? Elmúltál 18 éves? Akkor most téged keresünk, szól az UCU felhívása. Az alapítvány arra kíváncsi, mit várnak a kerületben élő roma nők az önkormányzattól, milyen szolgáltatásokra volna szükségük és milyen programokon vennének részt szívesen. Mi lenne az, ami neked, a gyermekeidnek vagy más nőknek valóban segítséget, lehetőséget, vagy egyszerűen egy jó közösséget jelentene? Ezt szeretnék kitalálni. A programba 18 év feletti Józsefvárosban élő roma nőket várnak, kisgyermekes anyák, fiatalabb és idősebb nők, dolgozók, munkát keresők, tanulók és diplomások jelentkezésére egyaránt számítanak. Az UCU hangsúlyozza, minden élethelyzet és minden tapasztalat számít. A résztvevők 2026. októberétől 2027. márciusának végéig összesen 10 alkalommal találkoznak, várhatóan havonta egyszer. A találkozók többsége 2,5-3 órás lesz. Az időpontokat a résztvevőkkel közösen egyeztetik. Beszélgetések, közös gondolkodás és kreatív programok segítségével gyűjtik össze, mi fontos a józsefvárosi roma nők számára, és ezek alapján közösen tervezik meg a józsefvárosi roma női programot.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 3-a, hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Beke Farkas Nándor, aki korábban a 100 tagú cigányzenekar elnök menedzsere volt, és jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekar menedzsere. A beszélgetésünk második részében szintén mesélt nekünk a munkájáról, az életéről és a hitről. Tartsanak velünk!
4: A zenekar tagjai főleg a száztagú cigányzenekarban gyakran a Rajkó zenekarból jöttek, hiszen ott volt az a fajta képzés,
5: abszolút,
4: amit a Farkas Gyula neve fémjelez tulajdonképpen, hogy nagy zenekari műsorokat tanultak, és elsősorban ez volt a profiljuk. És ezért nem is véletlen, hogy a száztagú cigányzenekarban sok rajkós volt. Most mi a helyzet a Pannon cigányzenekarral?
5: Ott is rajkósok vannak, és száztagúsok. Nem lehet, ez a két zenekar nem lehet, tehát hogy mondjam, tehát nem lehet elhagyni, ha valaki ma már egy nagy formátumú cigányzenekart akar alapítani, az nem hagyhatja ki, se nem a száztagúsokat, se nem a rajkósokat. Uh-huh, uh-huh. Na most itt ennek az ötvözete, egyébként a száztagúban is az az ötvözet van, és amikor megalakultunk, akkor is az volt, hogy a régi rajkósok, akkor még nem volt régi száztagú, tehát a régi rajkósok, a Budapest Együttes, Honvéd Művész Együttes, Duna Művész Együttes, uh-huh, Állami Népi Együttesre alapozva, és a legjobb vendéglátós muzsikusok, és a Rajkóból azok, akik ugye azt tanulták a Gyula bácsitól, nagyon nagy muzsikusokat nevelt ki a Gyula bácsi, és azok az emberekkel lehetett ezt elkezdeni akkor 85-ben. És ma már úgy van, hogy tehát a két zenekarból nem lehet kihagyni senkit se, hogyha valakit valamit csinál. Hát ugye most például Berki László itt van a Pannon cigányzenekarban, aki első koncertmester volt, meg hát édesapáddal volt a koncertmesterek a száztagúba, és ugye az alapító idősebb Berki Lászlónak a fia, azt most ott van a Pannonban. Vagy Puka Károly, amikor megnyerte a vonópárbajt, akkor, ahogy alakult a száztagú, az egyik vezető primása volt a Puka Karcsi. És most itt van. De mondhatnám a cimbalmosokat, bőgősöket, a klarnétosokat, rengeteg hegedűsök, tehát itt azért ilyen van. És ez a két zenekar, ez nagyon jó táptalaj a magyar cigányzenének. Ebből lehet nagyon fejlődni, és remélem, hogy a fiatalság, mert hogy én a száztagúban 18 évvel ezelőtt megalapítottam az ifjúsági tagozatot, egy ifjúsági zenekart, ami 85%-ban a mai száztagúnak a meghatározó emberei lettek. Én már akkor tudtam azt, hogy kiket kell kineveznem. Tehát a mai vezető művészek a száztagúban, azok 85%-ban én neveztem ki, és azóta is ők vannak. Tehát azért a szimatom jó.
4: A műsor tekintetében miben különbözik a két zenekar?
5: Nem sokban. Mert ugyanis ezeket a számokat, ezek siker preferált számok.
4: Tehát mondjuk a Pacsirta nem hiányozhat.
5: Nem hiányozhat. A Monti Csárdá se hiányozhat. Uh-huh. A Brámszok se, a Liszt rapszódiák sem, uh-huh, Nyitányok, tehát nem. Legfeljebb máskor mást, máshol mást, de olyan nagyon sok különbséget nem lehet. Nyilván van a hangszerelésben, mert Farkas Gyula hangszerelés, Berki László hangszerelés, de itt a Pannonban is ugyanaz van. Uh-huh. Mert itt is azért többnyire rajkósok vannak, és azt követik. Uh-huh. És a száztagúban is szeretik a rajkósok követni a rajkós, és hát mondjuk azt sajnálnám, hogyha Berki Lászlónak a zenei munkáját azt mondjuk elhanyagolnák, de hát ez a lelkük rajta, de mondjuk Farkas Gyulái se kevesebb. Úgyhogy különben unokatestvérek voltak Berki László és a Farkas Gyula bácsi. Hát szóval itt vannak a talentumok, ugye? Mekkora zenei ész, mekkora nagyságok ezek az emberek.
4: A száztagú cigányzenekar azért egy nagy formátumú zenekar. A 40 tagú Pannon cigányzenekar viszont azért valamivel kisebb, tehát könnyebben mozgatható, valószínűleg kisebb színpadon is elférnek. De vajon elbír az ország vagy Budapest két ilyen nagy formátumú zenekarral? Mert igény az bizonyára van rá.
5: Igen, nagyon jó kérdés ez. Hát szerintem, ahogy a többi szimfonikus zenekarok megférnek, megférhet a két nagy formátumú cigányzenekar. Az nem baj, hogyha nemzetnek van két kiváló cigányzenekara. annak nem jó, aki esetleg valami más gondol. Tehát itt nem versengésről van szó, mert azért én tisztában vagyok azzal a brenddel, amit előbb említettem volt, azt én építettem. 18 évig. Száztagú cigányzenekarra nem lehet szembe menni, meg nem lehet rivalizálni. Lehet jó muzsikálni, lehet egy egészséges versenyhelyzetet teremteni, és valamikor őket ide hívják, van, aki minket hív. Most például a történelmi Magyarországot bejártuk a Magyar Kultúra napján. 40 tagú, Pannon cigányzenekar, Budapesten, Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda. Ott ünnepeltünk együtt a Székely testvéreinkkel, és itt a Magyarországon a cigány testvéreinkkel. Tehát ezzel nem szabad így gondolkozni, és tényleg szeretném azt, hogy ne is vegye úgy senki se, hogy a két zenekar versenyezik, nem versenyezik. Tartsuk egymást tiszteletbe, örüljünk egymás sikerének, én örülök, mert nem tudom magam elvonatkoztatni, mert benne van a munkám a mai napig is. Nem tudom még mennyi ideig lesz benne az én munkám, de látom, hogy jól csinálják a fiúk. Tehát azt követik, amit én ott hagytam.
4: Mi a terve a jövőre nézve a 40 tagú Pannon cigányzenekarral?
5: Hát minden esetre erre kell egy politikai akarat ahhoz, hogy a Pannon cigányzenekar fent tudjon maradni és versenyképes legyen. A piacon, nemzetközi és a hazai piacon el lehessen adni. És nem mellesleg, ugye itthon a nemzetet boldoggá tenni az, hogy tudunk választani, hogy most kinek a koncertjára menjünk, de ehhez politikai akarat kell, magyarul az, hogy egy kiszámítható működési támogatás, ami éves szinten van, amire kaptam, hála Istennek, egy ígéretet, hogy hamarosan a 40 tagú Pannon cigányzenekart be fogják sorolni, és kap majd támogatást. Nyilván ez akkor lesz meg, hogyha minden optimális. Tehát nem fogok menni kopogtatni senkinek az ajtaján, ez egyszer le lett tárgyalva. Nekem, hála Istennek, nagyon jók úgymond a kapcsolataim, és azok a kapcsolatok, azok az emberek, azoknak meg nagyon jó benyomásuk van én irántam. Tehát itt a keresztény konzervatív körökben nekem elég ismert a nevem.
4: És milyen tervei vannak Nándi bácsinak, mint Beke Farkas Nándor a jövőre nézve? Következő
5: években. Hát, hogyha jó Isten is úgy akarja, és élünk, és van egészségünk, akkor mindenképpen szeretnék egy székházat, hogy tudjunk próbálni. Szeretném azt, hogy amit említettem, hogy legyen egy kiszámítható működési támogatás, eszköztárat, hangszerparkot, kottákat, anyagokat beszerezni, aztán ez már nyilván egy távlati, de nagyon jó muzsikusok vannak a Pannonban, csak a Puka Károlyt említem, azt hiszem mindenki csak a kalapját veheti le, és ő nagyon szeret tanítani, és vannak még ott kiváló pedagógus vénával ellátott muzsikusaink, hogy szeretnénk az új nemzedéket kinevelni. Nekem ez egy régi vágyam, még a száztagúban nagyon sokat tettem ezért, csak sajnos nem sikerült. Talán itt sikerülni fog, és hát mindenképpen a zenekar részére hát egy olyan havi illetményt, ami méltóképpen van rendezve a muzsikusokkal, és hát ennek fejében nyilván próbálnak, játszanak és föllépnek. Minden esetre még ezek tágfogalmak, nekem ez ugyanúgy megvolt a száztagú cigányzenekarban is. Már évekkel ezelőtt beadtam egy beadványt, hogy szeretném, hogy a zenekarnak legyen fizetése, havi fizetése, hogy ne kelljen elmenni Portás bácsinak, ne kelljen letenni a lantot, amit gyerekkorunk óta tanultunk. Nem a munkával van baj, csak mi az életünket tettük rá a zenére. Tehát nem biztos, hogy jó portások lennénk. Ha jönne egy betörő, akkor elszaradnánk, de ez távol legyen. És nagyon halkan mondtam, remélem, hogy egy csoportvezető sem fogja meghallani.
4: De ha már így felmerült ez a téma, akkor mondjuk el, hogy valóban az utóbbi években, évtizedekben ez egy súlyos probléma, hogy olyan zenészek, akik az életüket áldozták a zenére, és gyerekkorukat feltették arra, hogy mindennapi gyakorlással képezzék magukat. Nagyon sokan sajnos arra kényszerültek, hogy szakmát váltsanak, illetve ezt a hivatást, ezt felcseréljék valami olyan munkára, amiből meg tudnak élni. És ez egy súlyos probléma. Lát ebből valamiféle kiutat, Nándi bácsi, a következő években?
5: Egyelőre nem. Sajnos nem.
4: Vagy a cigányzenével kapcsolatban lehet, hogy esetleg lesz valami felévedés a következő időszakban?
5: Hát van az a magyar államnak, a kormánynak egy nagyon jó döntése, ami évek óta működőképes, ez a Muzsikáló Magyarország. És ez nagyon jól működik, 4 hónapot lehet játszani nyáron, úgyhogy ha felkeresünk mondjuk egy éttermet, és a tulajdonossal megbeszéljük, hogy hagyj játszunk itt, neki nem kerül egy forintjába se, lehet, hogy valami előnyhöz majd juthat, ezt nem tudom pontosan, de ahogy én is csináltam, bementem a barátomnak a szállodájába, és azt mondtam, hogy szeretnénk itt muzsikálni, és neked nem kerül semmibe se, minket a magyar állam fog fizetni, hogy ezt megtenné, de nekünk, hogy tudjunk pénzhez jutni. Persze, hogy megtette. És nagyon sok kollégámnak sikerült ez így, és nagyon hálásak vagyunk ezért a magyar kormánynak, hogy ezt a cigány zenészeknek tudta biztosítani, és biztos megélhetés. Hát most azt kellene egy kicsikét hosszabban, mondjuk 6 hónapra, vagy egy évre, vagy valamilyen ehhez hasonlót kitalálni. Uh-huh. Ez nagyon jó lenne.
4: Kulturpolitikai szempontból ez egy jelentős lépés, hiszen a cigányzene az valóban a magyar kultúra egyik gyöngyszeme, kiemelkedő gyöngyszeme. És akkor természetesen itt még ezen belül pontosabban felsorolhatjuk a 100 tagú cigányzenekart, a Rajkót, a 40 tagú Pannon cigányzenekart.
5: Így van, a Rajkóról nem is beszél, hát a Rajkó meg a ugye másik, már akkor nem kettő van, van 3. Igen, és ők is nagyon, nagyon jó muzsikusok, nagyon jó muzsikusok. Már igazából nem annyira Rajkók, mert már nagypapák is, de kiváló muzsikusok, de viszont a hűségüket ez azt jelzi, hogy még mindig ott vannak, és nyilván, hogy a vezetés is, ugye Gerendási Pista barátom, az igazgató úr is ezek szerint nagyon jól csinálja a dolgát, mert ott maradnak az emberek, és az ő szájuk íze úgy édesebb, hogy kapnak ők is valamilyen illetményt. Igazából nem nagyon tudom a Rajkónak a belső életét, de rosszat nem hallok kifelé, így hát csak jó lehet.
4: A cigányzene utánpótlása az egy kardinális kérdés. Elsősorban a Rajkó Talentum szakiskola végzi ezt a képzést. Természetesen korábban ez a 100 tagú cigányzenekar keretében is működött, amit még Nándi bácsi vezetett be. De hogy látja most ezt, hogy tulajdonképpen lesz utánpótlás?
5: Hát ezt mondjuk, mert azt hiszem, működik a iskola, ugye, a Rajkóban, hogy hányan jelentkeznek, egy, és hányan mennek végig. Tehát ez a tól így, ezt talán az igazgató úr tudja megmondani, de hát ez nem az én kérdésem, csak most beszélgetünk, esetleg az igazgató úr hallgatja. Üdvözlöm, mert jó barátságban vagyunk. Tehát ez nagyon fontos, hogy tól így, hogy vannak a gyerekek, milyen korosztályt lehet bevonni ebbe a tanítási rendszerbe, és milyen tanárok, mert az nagyon fontos az, hogy felfigyeljenek, tiszteljék a tanárokat, hiszen a fiam is, meg te is tanítottatok a Rajkóba, és akkor még ti nagyon fiatalok voltak, azt hiszem szerintem még akkor főiskolában, nem tudom, harmadik, negyedikesek volt.
4: Vagy már főiskola alatt is, igen, a Zeneakadémia alatt is már tanítottunk.
5: Így van. És akkor, és mégis tudtak tőletek tanulni, és azt hiszem te elég sokáig is ott maradtál.
4: Igen.
5: És
4: 12 évig ott tanítottam.
5: Na, pontosan. Ennek nagyon örülök.
4: 13.
5: Nagyon jó. És hát a fiam az nagyon szeretett tanítani, csak nem fér bele az idejében, igen, meg hát pénzt is szeretett volna keresni, és hát itthon mondjuk 2-3 zenekarba volt, a Virtuózba, volt a MÁV-ba, aztán a Budapest Koncertóba, de mégsem.
4: Virtuózokba.
5: Így a Virtuózok, igen. És mégsem volt igazából elég, és akkor kiment külföldre.
4: Hogy érzi most magát Nándi kint külföldön? Ezt tőle kellene megkérdeznem, de azért...
5: Hát, amit én tudok, hogy jó érzi magát, megvan neki anyagilag a számítása, szakmailag is, de mondjuk nyilván, hogy akkor nem ment volna el egy évre felvételizett, nem mondta meg a londoni filharmonikusokhoz, és egy évig ott volt. Tehát addig kivett egy év szabadságot a Genti Operázból, és ott is szólamvezető szekunda principál volt a londoniaknál is. Meg itt, szóval...
4: De hát ez egy óriási dolog egyébként. Igen, tehát a londoni szimfonikus zenekar az a világ egyik legnagyobb szimfonikus zenekara. És az, hogy a Farkas Nándi ott van ebben a zenekarban, hihetetlen, óriási dolog.
5: Van. És hát az az igazság, hogy ahogy mesélte, ez egy, úgy kell elképzelni, mint egy hegedű verseny. Tehát három fordulós volt, függöny háta mögött, és az utolsó három az face to face. Egy orosz, egy kínai, meg ő. Két csaj, meg ő.
4: Ez igen.
5: És akkor hála Isten, őt szavazták meg. Nagy dolog.
4: Nagy dolog, így van.
5: Óriási. 34-en voltak, és ő maradt egyedül.
4: Szóval ez a sok tanítás, ez a rengeteg gyakorlás, ez azért csak beért. És meghozta a gyümölcsét.
5: Hát persze, hát azért itthon is több akkor repetitora volt, mint például akkor még a Kodály Bónos négyesnek volt a primáriusa, a Falvai Attila, most meg a Nemzeti Filharmonikusoknak az első koncertmestere. Tehát ő volt a legjobb sívó tanítvány, és a professzor azt mondta, hogy amit én itt megmutatok a gyereknek, akkor az, hogy otthon ne felejts el, és akkor megadta a telefon,

0: Hát azt mondta, hogy jó, hát azt mondja, ne te csináld, azt mondja, neked a véredben van. Ezt sértésnek vette. Mert hogy jobban csináltam, mint a többiek. Azt hiszem, ez ismerős, mi? A gyerek egyből ott hagyta. Azt mondta, haza akar jönni. De az haza jön. Viszont a Varga Tibor az nagyon rendes volt. Az Svájcban. Hát vannak ilyenek, na hát. Most, amit említettem, hogy a Ruha Istvánnal, a Pista bácsival voltunk, annak örültünk a legjobbat, és rengeteget tanult tőle a gyerek. Rengeteget. Az olyan pedagógus volt, meg egy olyan szívlélek. Ugye, aki valaki nem tudja, ő cigány származású volt, Nagy Károlyi, ugye az erdélyi Párcium részen született, és azt kell tudni róla, hogy az édesapja is prímás volt, és egyszer volt Veszprémben egy kurzusa, és Szentpéteri Csilla volt a korrepetitor az zongorán, és akkor meghívtam őket, én már ismertem a Csillát, és akkor eljöttek a Baricskába muzsikáltunk, a Micivel, az öcsével, és jött a Pista bácsi, és minden, és ott muzsikáltunk, piás, minden, és egyszer csak azt mondja, mit szerintem, azt mondja, fiam, add már azt a hegedűt. És elkezdett nótálni, no, Pista bácsi. Hát azt mondja, fiam, hát mi olyan csorok voltunk, a drága apámmal, azt mondja, jártunk, azt mondja, kocsmázni. Na tessék.
1: Na. Azt a mindenit.
0: Hát ez az. Hát ez...
1: Ilyen az élet, hát igen.
0: Igen, és hogy mekkora művész lett. És jó, te szeretem. Aztán nagyon jó barátságot kötöttünk, nagyon, hát nagyon sajnálom. Voltunk is 2 évvel ezelőtt Nagy Károlyba fellépni, és akkor elmentünk a temetőbe is, meg a múzeum is van róla. Nagyon szépen nagy becsbe tartják a Pista bácsit, és ismerik. Egész Románia ismeri, a Stefán Ruha.
1: Így van.
0: De ő mindenkinek a Pista bácsi.
1: Az OSK-s vizsga után kikkel muzsikált? Milyen zenekarokban?
0: Muzsikáltam a nagybátyámmal, a Bulhó Rácz Jancsival, édesanyámnak a bátyával. Aztán muzsikáltam az unokapátyámmal, Patyi Farkas Béla, a Beke Farkas Sándor, az öcsémmel, a Mici Farkas Gyulával, apámmal, Patyi Farkas Gyulával, apámmal, Farkas Nándorral, és amikor a család kötelékéből úgy már eleget szívtam és tanultam, akkor már kint a pályán, hát volt egy nagyon jó szériám, amikor ifjú Járóka Sándor, Gabora József, Petrik József, a Mészáros Tivadar, akkor Miskó Jónás Lajos, aztán a Mészáros Tivadar, és hát több olyan prímás volt, akik kisebb, rövidebb, hosszabb ideig, de ezek a meghatározók, akiktől igazából tanultam is, és magamba szívtam. Itt már ugye terc prímás voltam, és ezekben a zenekarokban nagyon kiváló zenekari tagok is voltak, tehát az idős, meg ifjú Balog, vagy Vak Lacika bácsi és a Lacikával is, tehát vagy a Hankó Feri bácsival, Didi Béla Brácsossal, vagy a Kacsesz Jancsi bácsival, tehát a nagybőgősöket, Sügőle öreg, meg mind a két gyerek, Dodi, Jenő, a Jenő az gyerekkori barátom, hát a klarnétosokkal, hát most Kis Ernő, a Porka Bandi, Kecskés Sándor. Sőt, a Burka bácsi, meg a Fátyol bácsi is. A Józsi bácsival is, amikor már idősek, akkor Kanesz. Tehát ezek a régi nagyokkal, fiatalokkal, ugye, Kis Fátyollal, ő is egy nagyon ragyogó, jó klarnétos volt. Vagyis, hát még mindig van, és csak mondom, hogy a mi korosztályunkban, hát sok, mert nem lehet így most elmondani, tehát aminek mindig is örültem, hogy mindig én idősebbekkel szerettem muzsikálni, hogy mindig tanuljak. Mindig úgy, hogy én legyek a legfiatalabb, vagy a legrosszabb. Akkor tudok tanulni. Na most a tőlem

0: tanulok fiatalon, minek? Hát akkor nem tudok előre menni, és barátaim is mindig idősebbek voltak. Most már nagyon nem találok idősebbet magamnál.
1: Mit jelentett Nándi bácsinak, amikor megkapta a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét?
0: Nagy elismerést. Uh-huh. Elmondom őszintén, hogy jól esett, mert a munkásságomat pojentírozták ki, ami a száztagokba végeztem, amit az ifjúsági végeztem, a zenekari végeztem itthon és külföldön, és teljes mértékben nekem ez így egy nyugodtságot, egy elismerést fejezett ki, ami szakmai szempontból teljesen rendben van. Még ehhez még, nem tudom, előtte vagy utána a magyar kultúra lovagja is lettem, tehát azért ez is egy nagyon kiemelkedő. És hát ugye a zenekarral, amit elértem a száztagúval, a Magyar Örökségdíj, tehát ott volt, a Kovács műhelyben ott voltam. Vertem a vasat, ezerre toltam a kályhát. Tehát azok a dicsőségek, azok én is ott voltam, a régi nagyokkal. Gyere. És hát ugye Magyar Örökségdíj, rengeteg külföldi fesztivál nagy díjak, akkor rádió nívó díj, tévé fesztivál díjak, akkor hát ugye a Hungarikum díj, az mellett én indítottam, én voltam az egyik, tehát elindítója, úgymond, volt a Fergeteges, a Sziszi legendája, az jó 300 fellépést eredményezett a Expedi Dance-el, a Ramkultúrházban, ott kezdtük, és én társproducer voltam ebbe a csodálatos, nagyon jó előadásba, annyira, hogy Shanghai, Peking végigjártuk. Végig turnéztünk Németországba, sokszor olyan volt, hogy háromszor is visszatapsolták a táncosokat, nem engedték le. Jó, hát mondjuk a zenekar is jó volt, ugye szoktam volt mondani, hogy csúnya a zenekar, de azért jó játszik ám, nagyon. Ezért vigyázunk. Úgyhogy, és akkor volt olyan, hogy az egyik helyen tudtam például Pekingbe cimbalmot szerezni a nagykövetségtől, akkor előttünk a Mága Zoliék voltak ki, és kértem, hogy segítsen benne. De átmentünk Shanghaiba, ott meg nem, de viszont volt zongora, és azt mondta az Oszi, semmi baj. Ökrös Oszkárról beszélek. Semmi baj. És odaült a zongorához, és akkor mehet. Nagyon nagy volt, te. Úgyhogy sok, hát, hol, merre járkáltunk, olyan jó volt. Tényleg én a gyerekkori barátaimmal, hát az Oszival együtt fociztunk, de azokkal a nagyokkal, akik akkor ott volt, Orgona Dezső bácsi, akkor a Füles Bicskei Géza, akkor Banyák Nándi bácsi, akkor hát még Olá Ernő, Pepe, Szegfű, hogy csak a csellósokat nézem. Hát akkor, hát olyan címbalom, Morzsa Oszi, olyan címbalom kar volt. Ő is annyira tudtak, és olyan tanult emberek voltak. Így kezdődött el. Így kezdődött el. Ilyen címbalmosok voltak, meg brácsások, meg hegedűsök. Hát Szalai Anti, Radúj Anti, azok is ott voltak, ugye Honvéd művész együttesből. Meg hát most a Beethoven, a Rácz Vili, az is a Duna művész együttes koncertmestere. Hát a Kolompártiban az én drága barátom. De nagy terces volt, de jó cigány volt. Nagyon, hát nem akarok senkit se kihagyni. Nagyon nagy muzsikusok voltak ott. És akkor, amikor ugye művészeti igazgató, így állt föl, művészeti igazgató Berki László, művészeti vezető, ifjú Sánta Ferenc, másik művészeti vezető, ifjú Járóka Sándor. Hát ilyen emberek, bocs, ezeket meg kellett élni. Ott kellett lenni velük, hogy magamba szívjam. És nekem siker.
1: Van egy fantasztikus lánya is, Nándi bácsi, azért őt is említsük meg mindenféleképpen, Angyit.
0: Ja, Angyikám az az én kislányom, akinek a férje a Kálai Ernő, a Magyar Operaház első koncertmestere. Ő a Juilliardon diplomázott New Yorkba, és a Isaac Perlman volt neki a tanára, ott diplomázott a Perlmannál, és hát egy végtelenül nagy művész, és egy alázatos ember, és egy jó férj. És hát szeretem azt, hogy amikor kimegy a színpadra, ott már teljesen minden ki van zárva, és alázattal a zene iránt. Látszik, kisugárzik, igazi művész. Amikor kimegy a színpadra, és onnantól kezdve semmi, csak a darab. Semmi más. Úgyhogy hát család egybe van. Szeretem az öcsémet, aki a Mici Farkas Gyula, aki szintén egy kiváló jó prímás. A Nászom a ifjú Kálai Kisernő, úgyhogy kiváló hegedűs és művész és cigány prímás, és hát a család az így egybe vagyunk, úgy jó meg vagyunk, hála jó Istennek. Muzsikusok, van miről beszélgetni, így tárgyalni. Úgyhogy...
1: Így van. Mikor volt az a pillanat, amikor a vallás az egy picit jobban előtérbe került az életében? Volt ilyen, vagy ez egy hosszú folyamat?
0: Igazából én vallásról nem beszélnék, hanem Isten szeretetéről. Tehát azelőtt én mindig szerettem a Jóistent, és hát olyan, ha nagyon valamit akartam megköszönni, vagy kérni, akkor bementem a templomba, vagy évféli mise volt. Uh-huh. Sőt, voltam én minisztrás is. De ezzel a katolikus háttérrel már nem rendelkezem, és karizmatikus szabad keresztény vagyok, és tehát másképpen élem meg, másképpen imádkozom. Egy Istent imádunk, tehát ezen nincs vita. Csak másképpen vannak magyarázva az igék, másképpen lehet értelmezni. Ugye Jézus megmondta, hogy bálványokat ne imádjunk, ugye a templomok tele vannak bálványokkal, tehát most ezt nem akarok senkit se megsérteni. Tehát egy Istent imádunk, és ez a fontos. Tehát nekem igazából, hogy a feleségemet elvesztettem, most már 13. éve sajnos, és akkor mi megtértünk a Híd gyülekezetébe, és onnantól kezdve élem azt az életet, és próbálom is megtartani. Néha sikerül, néha nem, de hát, mint említetted, volt halandó, és az ember nem tökéletes.
1: Az emberek gyarlók, igen, sajnos.
0: Igen.
1: De próbálunk azért minden esetre a legjobban.
0: Mindenképpen. Igen. A szándék az megvan, hát néha sikerül, néha nem. Tehát nem úgy, mint egy farizeusit elkezdem itt mondani, hogy én ilyen meg olyan, nem, hát sajnos én is ismernek a kollégák azért. Egy-két utazásnál nagyon jól össze szoktunk jönni.
1: Tehát ez hozzátartozik.
0: Jókat eszünk, iszünk.
1: Így van. De ez hozzátartozik az élethez.
0: Te voltál velünk egy pár szor azért, te tudod.
1: Igen. Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy a zenész élet az valahol egészen más, mint hogyha valaki mondjuk ügyvédként, könyvelőként, vagy hivatalnokként dolgozik. Hát ez egy igazi hivatás, egy igazi életforma, én azt gondolom. Hát, főleg a szórakoztató zenészeknél.
0: Hát most csak hagyd mondjak két és nagy ikon. Az egyik a Boros Lajos, hogy hát ugye milyen beteg volt már, vagy milyen öreg, vagy fáradt. Betotyogott, és leült a székre, és elkezdett muzsikálni, és ahogy megszabta a nótákat, meg amit akart muzsikálni, hát ez még akkor is. Ez az egyik. Tehát az, hogy az utolsó pillanatig. Most ugye voltunk a MOM Kultúr központba a Magyar Kultúra napján. Ott ünnepeltünk a közönséggel, és ezen a gála műsoron, gála koncerten megkértem a Bangó Margit művésznőt, hogy Margitkám, gyere már segítsé. Azért a te neved, meg te, meg tudod, hogy imádlak. Jaj, Lándikám! Hát 40 éves barátság, meg 50 éves a család barátság. Tehát meg bejártuk vele is az egész világot, Margittal, amikor ugye száztagúban volt. Hát csak azt mondom, hogy Portugáliában a világkiállításon mi voltunk a nyitó, vagy Guatemalába, vagy Japánba, vagy Németországot végig utaztuk, hát főzött ránk, mit tudom én, zsugáztunk minden. Na, szóval mondom, Margitkám, gyere már segítsél a zenekarnak. Eljössz, akkor azért más fényt vett fel. Kell egy ilyen nexus.
1: Igen, így van.
0: Most nem minden prímás hívhatja fel a Bangó Margitot, meg fel se veszi, ha éppen nincs kedve. És akkor mondta, jó van, Andikám, rendben van minden. És eljött, és ahogy kijött a színpadra, tombolt a nép, így meglebegtette azt a tunikás, szép ruháját, és akkor elkezdett énekelni, és a szék ott volt neki. Itt is a szék. Tehát, ameddig tudnak dolgozni, addig a színpadon vagyunk. Ha le kell ülni a székre, akkor leülünk. De hála Isten, a torkával nincs semmi baj, és úgy megfogja a zenekart, meg úgy beindítja. És akkor fölkelt a székről, és hátra nézett, és mindenki értett, szakadtunk.
1: De jó.
0: Úgy tud vezetni zenekar, mint egy prímás. Hát ilyen nincs, ilyen nincs. Hát, na és hát úgy, hogy a jó Isten oda tette hozzánk, és hát ez nagyon nagy segítség.
1: Biztos vagyok benne, hogy a közönség tombolt, és imádták a zenekart és a Bangó Margitot természetesen.
0: De ez az, hogy a Jóisten mindig belém helyezi azt, hogy kire gondol, hogy kivel lehetne. És van olyan, igen, megint csak azt mondom, hogy amikor azt mondja az Úr, hogy behelyezlek téged az én fő embereim közé. Csak meg kell hallani, hogy kit hívjak fel? Ennyi.
1: Hát Nándi bácsi, nagyon köszönöm, hogy itt volt és beszélgettünk. Én nagyon sok sikert, koncertet és lehetőséget kívánok a jövőben személy szerint is, és természetesen a 40 tagú Pannon Cigány zenekarnak egyaránt, és biztos vagyok benne, hogy lesz még lehetőségünk itt beszélgetni a jövőben.
0: Köszönöm csak még egyet, és szeretném, hogy ezt meg is maradna. Tehát azokhoz szólok, akik esetleg úgy gondolnák, hogy kicsikét dicsekedtem, ne botránkozzanak meg, mert ez is meg van írva, hogyha dicsekedtek, akkor az én nevembe dicsekedjenek. És én az Úr dicsőségére csinálom, mert tudom, hogy mindent őtőle kapok. Amen.
1: Köszönöm szépen. Mai vendégem Beke Farkas Nándor volt, aki korábban a 100 tagú cigányzenekar elnök menedzsere volt, és jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekar menedzsere. A beszélgetésünk mai második részében szintén mesélt nekünk a munkájáról, az életéről és a hitről. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is 10 órától. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Mm.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: számot?
1: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A kormány és a főváros közös szervezetén keresztül szoros együttműködésben valósul meg a rákos rendezői terület fejlesztése, amely a korábbi elképzelésekkel ellentétben köztulajdonban marad. A beruházás koordinációja az áprilisban lezárt tervpályázat alapján halad majd, a megvalósításhoz pedig Európai Uniós forrásokat is bevonnak, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook videójából. A beruházás finanszírozási hátterét részben a most induló Vekerle Sándor lakásfejlesztési program, részben pedig az Európai Uniós források biztosítják, hangsúlyozta a miniszter. A fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülésén a közbiztonság növelése érdekében a kormány a budapesti rendőri állomány jelentős bővítését tűzte ki célul, amit részben a minisztériumi portaszolgálatot ellátók átcsoportosításával valósítanának meg. Ezt megelőzően a budapesti rendőrfőkapitányság már átfogó akciókat indított a lakossági és bűnügyi adatok alapján kiválasztott helyszíneken, melyek első hónapjában több mint 11 ezer igazoltatást és több száz elfogást, illetve előállítást hajtottak végre. A főváros frekventált éjszakai negyedeiben továbbra is megerősített jelenléttel tartanak ellenőrzéseket, folytatva a 2025-ben elért mintegy 1,4 millió órás közterületi szolgálatot. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség Magyarországon, amely során elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatra és minden olyan tevékenységre figyelnek, amely elvonhatja a sofőrök figyelmét az útról. A rendőrség tájékoztatása szerint az ellenőrzés nem csak a telefonálásra terjed ki, hanem menet közben bármilyen elektronikai eszköz használatára, illetve kép vagy szöveges tartalmak megtekintésére is. Külön kiemelték az üzenetírást és olvasást, a közösségi oldal böngészését, valamint a filmnézést, mint különösen veszélyes figyelemelterelő tevékenységeket. A fokozott ellenőrzés október 5-én hétfőn kezdődik, és egészen október 11-éig tart.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 28-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa, aki a napokban volt 65 éves, és mesélt nekem az életéről, a Rajkó zenekarban töltött éveiről és a cigányzenéről. Tartsanak velünk ma este is!
5: A mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa, aki a napokban volt 65 éves. Köszönöm szépen, Dezső bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést.
6: Nagyon szívesen, Bandika.
5: Hogy érzi magát mostanában?
6: Köszönöm szépen, nagyon jól.
5: Lassan nyugdíjba?
6: Hát éppen egy hete adtam be, de már előtte már én ilyen szakmai nyugdíjba voltam.
5: Igen, a klarnétosokat hamarabb lenyugdíjazzák.
6: Igen, 25 év után. Aha.
5: Ez miért van? Én nagyjából tudom, de azért egy picit beszéljünk
6: inkább
5: róla.
6: Inkább az egészségügyi dolgok játszanak abban nagyobb szerepet. Énekesekre vonatkozik, fúvós hangszeresekre, meg táncosokra. Mert ugye ez nem 25 év szolgálata, hanem aki ezt szeretné elérni, előtte már kell az egy 25-öt tanulni legalább, vagy 20-t.
5: Igen, tehát ez minden hangszernél így van, csak hát természetesen.
6: Igen, hát ilyenkor... egészség. Hát van olyan például, amit hallottam, hogy fagottosok 15 év után mehettek el.
5: Aha. Na, igen, sokkal jobban igénybe veszi ez a fúvós hangszer, ugyebár a szervezetet, hiszen azért erőteljesen kell fújni. Hát az a tüdőt azért az erőteljesen megterheli.
6: Igen, hát én még ebbe bele tudtam esni, mert aztán egy idő után le is tiltották ezt a nyugdíjat. Úgyhogy én, nekem sikerült még elmenni.
5: de nem tudom, hogy egy zenész valójában hogyan tud nyugdíjba menni. Hiszen egyik az, hogy nyilván a nyugdíjrendszerünk az nem feltétlenül olyan, ami jótékonyan hat mindenkinek az életpályájára. Másik pedig az, hogy letenni a hangszert, én azt el se tudom képzelni.
6: Hát nekem se volt szándékomban, nem is tettem le, mert hát 49 vagy 50 éves voltam, azt hiszem, amikor ebbe a szakmai nyugdíjba tudtam elmenni, de hát azóta is folyamatosan ugye aktívan klarinétozom azóta is.
5: Most is jelenleg a 100 tagú cigányzenekarnak a szólamvezető klarinétosa.
6: Igen, igen, igen.
5: Egy picit kanyarodjunk vissza a gyökerekhez, hiszen ezek mindig nagyon fontosak és izgalmasak. Ha jól tudom, Dezső bácsi akkor szintén zenés családban született.
6: Igen, hát az egész család az.
5: Sőt, a fia is, róla majd még külön beszélgetünk.
6: Jó. Édesapám is zenész volt, prímás, a nagyapám is, az pedig brácsás volt. Aha. A apai nagyapám is prímás volt, de az nagyon korán meghalt, sajnos nem is ismertem, mert 52 éves korában hagyott itt minket, én meg még akkor meg se voltam, nem is születtem meg. Aztán volt még a családban, akit nagyon sokat hallottam apukámtól, meg a apám testvéreitől, hogy ő nagyapjuk, az én dédnagyapám, Olá Gábor nevű. Ő egy nagyon híres klarinétos volt, arról hallottam a családban.
5: Aha. Ő az, aki a Markó Miklós féle cigányzenészek albumában is esetleg igen, megtalálható?
6: Igen.
5: Aha. Ez egy régi kiadás, ami, ha jól emlékszem, 1896-ban igen. jelent meg, és tulajdonképpen egy összefoglaló könyv a kornak a híres cigányzenészeivel.
6: Igen, pontosan így van. Én ezt a Boros Lajos mutatta meg nekem ezt a aha. könyvet, mert ő neki meg volt, és én akkor az ő zenekarában voltam, és azt mondta nekem, hogy mutatok egy fényképet, mintha magadat látnád. És akkor oda volt írva, hogy Olá Gábor, akkor már tudtam, hogy miről van szó, szóval ugye a szüleimtől hallottam róla, meg a családba, és úgy írták, hogy Olá Gábor minden idők egyik legjobb klarinétosa. Hát ez szépen ismerés volt a részére. Ez meg büszke voltam rá, azóta is büszke vagyok rá.
5: Igen. És akkor innen jött esetleg a klarinét iránti szeretete? Vagy hogy kezdett el klarinétozni, Dezső bácsi?
6: Úgy bandikám, hogy akkor már ugye Zalaegerszegen laktunk, egyébként Győrbe születtem, de ott laktunk akkor már Zalaegerszegen, olyan 8-9 éves otthon, és akkor a család mindent elkövetett, hogy én legyek hegedűs, akkor legyek cimbalmos, zongorát is akarták. Aha. Hát egyik se sikerült nekik, mert kélek szépen Kaposvárról akkoriban oda került Zalaegerszegre egy Darvas András nevű klarinétos a nagybátyám zenekarába. És valamiért kellett oda menni, ahol muzsikáltak az étterembe, és engem is elvittek anyámék. Aztán, mikor én ezt meghallottam, a klarinétot, meg hát jó is csinálta, aztán kélek szépen, de a legjobban az ragadott meg olyan érdekes dolog, hogy kisgyerekként én rá 8-9 éves gyerek voltam, és ráéreztem arra, hogy azt a klarinétost olyan, mintha egy kicsit megkülönböztetett szeretettel álltak volna hozzá. Mert ugye a hangszer miatt is meg. És akkor én mondtam anyáméknak, hogy mikor mentünk haza, mondom én ezt a hangszert akarom. És akkor még eltelt még egy ilyen jó fél év, egy év, hogy ők nagyon erőtették, hogy ezt nem szabad, fiam, te kis sovány gyerek vagy, tudod, általában.
5: Ja, tesz felépítés.
6: Igen, aztán hát...
5: Igen, nem. Azért kell hozzá egy fizikum.
6: Hát aztán nem sikerült nekik győzni ellenem, én győztem, aztán kélek szépen. Akkor elkezdtem tanulni klarinétozni.
5: Mennyi idős volt akkor?
6: Én 10 éves koromban kezdtem. És akkor utána egy évre abba is kellett hagynom, mert volt ilyen születésemtől kezdve 11-szer voltam tüdőgyulladásba. Oh. És akkor azt mondta az orvos, hogy hagyjuk abba, mert maradt egy folt a tüdőn nekem akkor gyerekkoromba, és mondta, hogy hagyjuk abba most ezt a hangszert, legalább egy évet kell ezt egy kicsit pihentetni. És akkor utána, mikor lejárt az egy év, akkor elkezdtem újra a zeneiskolába tanulni, és 13 éves koromban, 1973-ban meg már tudtam felvételizni a Rajkó zenekarban. úgyhogy a gyerekkori vágyam sikerült, a Lajkó zenekar is, meg az is, hogy klarinétos lehettem. Hát az én generációm az még mindent elkövetett, hogy cigányzenész lehessen, mert ennek akkor elismerése volt ennek a műfajnak akkor még. Meg hát a Lajkó zenekar ugye nem beszélve Farkas Gyula vezetésével.
5: Ez akkor egy kitörési pont volt?
6: Hát az, mert most képzeld el, hogy vidékről ugye, hát mondjuk mehettem volna szakiskolába, akkor annak hívták még, mert az én klarinét tanárom az Pécsen végzett. És mondta anyáméknak, hogy ő nagyon szeretné, hogy oda mennék. Hát akkor is mindent el kellett követnem, hogy ne úgy legyen. Aztán akkor ugye én jöttem a Lajkó zenekarban, sikeres felvételim volt, és akkor sikerült bejutni oda.
5: De először klasszikus zenével kezdett gondolni.
6: Persze, hát
5: mint mindenki természetesen.
6: Mindenki.
5: Uh-huh. És akkor miket kellett játszani?
6: A felvételire gondolsz?
5: Akár a felvételig, igen.
6: Hát ott azt hiszem, hogy akkor már első kröpsöt játszottam, ami, ami egy kicsit nehéz volt nekem még koromhoz képest. Akkor a Balassa Berkes kladinét iskolák voltak még akkor, meg külön voltak, azt hiszem egy kotta volt olyan, ami ilyen előadási darabok, ilyen könnyebb menüettek, meg ilyenek. Addig jutottam Zalaegerszegen a klasszikus tanulásba, aztán a folytatás az már itt volt, Pesten.
5: Ez a hagyományos zeneiskolai rendszer.
6: Igen.
5: És cigányzenét nem tanult esetleg, például otthon?
6: Hát én úgy tanultam cigányzenét, hogy csak lemezeket hallgattam.
5: De jó.
6: Messze környéken nem volt kávéházi cigánytlarnétos.
5: Aha.
6: De még talán a megyébe se. Aztán hát csak lemezeken. Meg tévében, akkoriban mindig minden vasárnap délben volt a Nóta szó.
5: Aha.
6: És akkor ott.
5: Hát ott. Ezek inspirációk voltak.
6: Ó, de még milyen?
5: Családi összejövetelek voltak gyermekkorában, hogy összejött a családi zenekar például, és akkor jól érezték magukat?
6: Hát volt ilyen, persze, meg az én gyerekkoromban, legalábbis a mi családunkban, meg a baráti körben nagyon nagy szokás volt a névnapok megtartása, születésnapok megtartása, és akkor lehetett hallani, tudtunk így, mert abban részt vehettünk mi is, hát ugye elvittek egy ilyen névnapra anyámék, aztán akkor hallottam, hogy mulatnak nótákat. Hát akkoriban ugye a Kovács Apollónia, amiket énekelt, az már másnap, más láger volt. Mert ugye a zenekarokban is mindig a legjobb zenekarokkal volt neki a fölvétele. Idős Járók, a Sándor, Boros Lajos, Lakatos, ezek. Szóval amik akkor mentek, vagy arnóták, hogyha énekelt a Kovács Apollónia, akkor már két nap múlva az egész ország énekelte. Szó szerint.
5: Nyilván hallották a rádióban, hát tévé akkoriban.
6: Hát akkor még nem nagyon volt.
5: Ez egy egészen más világ volt, ezt nyilván már én is nehezen tudom elképzelni, pedig hát én 81-es vagyok.
6: Igen, hát még a telefont is, ugye, megmondja az ember, hogy...
5: Gyerekkoromban még nem volt nekünk se vezetékes telefonunk, csak a 90-es évek elején.
6: Nekünk is ugyanakkor.
5: Közepén. Hát persze, igen, ez egy más világ volt. És amikor felvételizett a Rajkóban, akkor az milyen érzés volt? Nyilván hát, nagy izgalom volt, hiszen azért mégiscsak ott ült a Gyula bácsi.
6: Képzeld el, Andikám, hogy akkor Rajkó zenekarba bekerülni nagyon nagy dolog volt. Azt csak azok tudják, akik ott voltak abban az időszakban.
5: Hányan felvételiztek?
6: Akkor ilyen 250-en, képzel, de 3 napig tartott, meg 4 napig akkoriban a felvételizés. Azt akkor fölvettek 3, 4, 5 gyereket.
5: Tehát mondja Gyula bácsi.
6: Nem.
5: Hogy összesen?
6: Összesen, abban minden hangszer benne.
5: Hát
6: abban
5: ez, minden hangszer. Ez komoly túljelentkezés, igen.
6: Hát képzeld, hogy ilyen sokan... Ekkora respektje volt Bandikám a cigányzenének, a kávéházi cigányzene, akkor szerintem a magaslataiba járt. És akkor hát ugye sikerült az a felvétel, és akkor ott már tovább tudott az ember fejlődni, tanulni. Hát ilyen embertől, a Farkas Gyula, meg hát a nagyobb gyerekek között ugye ott volt apukád, akik tőlünk 5 évvel voltak már akkor idősebbek. Akkor kis zenekari órák is voltak, sokat tanultunk apukától, Berki Béla ott volt, a Csócsi Jenő is ott volt még akkor. Ilyenek, hát akkor Molnár Laci, a nagybőgős. Sokat tudnák mondani, akik még akkor ott voltak, aztán sokat lehetett tőlük is tanulni, nem csak a Gyula bácsit, hanem egymástól, inkább úgy mondom, hogy a idősebb gyerekektől. Akkor nagyon sokat számított, én voltam 13, mondjuk apukád meg 19. Hát most nem, amit nem tudtunk a próbán megtanulni, vagy nem tudtuk olyan gyorsan elsajátítani, akkor a nagyobb gyerekek megmutatták.
5: Én azt gondolom egyébként, hogy ez az egyik lényege a Rajkó módszernek, tehát tulajdonképpen annak az oktatási struktúrának, ami a Rajkót körülvette. Igen. Tehát nem csak az volt a specialitása, hogy úgy mondjam, hogy a Farkas Gyula, vagyis a Gyula bácsi kézről tanította a gyerekeket egyesével, hanem az is, hogy együtt laktak ezek a kollégisták, természetesen apukám is ott volt, és akkor Dezső bácsi is, és még sokan mások, és egymástól tanultak. Ez hihetetlen inspiráció egyébként.
6: Pabdikám, neked nem kell mondani, mert zongora művész vagy. Ha összejön egy olyan osztály, így mondom, mint például a miénk volt akkor, ott voltak gyerekként a Puka Karcsi, a Balog Laci. Na most az idősebbekben meg voltak olyan kimagasló tehetségek, mondta, előbb említettem a nevüket. Azok húzzák föl a többit. És ha valakinek megadatik az a szerencse, hogy egy ilyen közegbe be tud kerülni egy ilyen osztályba, most így mondom, hogy osztályba, akkor nagyon könnyen megy minden, mert húzzák föl a többit magukhoz. De hogyha te vagy köztük a legjobb, akkor most 13 évesen, tudod, az nem...
5: Igen, az nem inspiráló.
6: Az nem.
5: Hogy telt egy nap akkoriban?
6: Akkoriban két próba volt. Volt egy reggel, azt hiszem 9 órától, és délután 2-től is volt. És akkor ezeket, hogyha például volt tánckari próba, vagy készültünk olyan előadásra, akkor volt olyan is, hogy délután 5-től este 8-ig. Akkor meghallgatták a vezetők a tánckarral együtt való muzsikálást, hogyha készültünk valahogy, hogy hogy áll a műsor, vagy külföldre, mert ugye akkor rengeteg voltam előadás. Rengeteg.
5: Merre jártak akkoriban?
6: Hát Magyarországon, csak példát mondok neked, ilyen április-május körül megindultak a balatoni előadások, aztán szeptemberig, az minden nap volt. De hát volt 3 zenekar. Volt 2 nagy zenekar, meg egy akkoriban úgy mondták, hogy úttörő zenekar. A kis zenekart.
5: Hogy is hívták ezeket, ha jól emlékszem? Csermák
6: és a Bihari.
5: Bihari.
6: Bihari vagy Lavotta, nem tudom. Lehet, hogy összekeverünk, de a Csermák az biztos. Hát én, amikor bekerültem, akkor az egyikbe volt a Berki Béla, a primás, az egyik nagyzenekarba, a másik nagyzenekarba apukád. És akkor mi kis zenekarba, mikor voltunk, akkor... mikor ott kellett, akkor ilyen, akinek már egy kicsit ment a bűsor, volt olyan lehetőség, hogy átkerültünk oda egy külföldre, vagy egy belföldi turnéra, vagy egy előadásra.
5: Uh-huh. Az egy nagy dolog volt nyilván,
6: hát,
5: hogyha
6: képzeld el.
5: Magasabb fokozatba léphetett az ember.
6: Hát hogyne.
5: És hogy ment az iskola? Az mikor
6: azt is zajlott? Akkoriban kérlek szépen a maga a tanuláshoz igazították, a próbákhoz, meg az elfoglaltsághoz. Volt olyan, hogy nem voltunk 3 hónapig iskolában. De aki akart, azért azt is megtanulta, ezt tudod, amit ott kellett.
5: Tehát Gyula bácsinak én úgy tudom, hogy nagyon fontos volt, hogy mindenki letegye az érettségét.
6: Persze.
5: Tehát a Rajkóban ez...
6: Minden, szerintem mind, aki ott letöltötte az idejét, meg is szerezte mindent.
5: Meg is szerezték, igen.
6: Meg is szerezte.
5: Jól emlékszem, dolgozó gimnáziumában.
6: Igen, olyan hasonló hogy szintű.
5: Oda jártak a gyerekek, ugye? Igen. Hiszen tulajdonképpen ezek a gyerekek már mind dolgoztak.
6: Igen,
5: akkor.
6: De amikor mi voltunk, akkor még bent voltam az iskola, a 3. emeleten. Akkor még ott volt az iskola. Ugyanúgy ki volt a két, vagy első osztály, második, harmadik gimnáziumi osztály.
5: Farkas Gyulára hogy emlékszik vissza?
6: Hát,
5: milyen személyisége volt? Milyen volt ő? Hogy tanított?
6: Szerintem úgy nem tud tanítani senki. Nem is fog már. Ezt a műfajt úgy senki nem fogja tudni tanítani mindent. Most képzeld el,
5: mit csinált?
6: Hát csak egy példát mondok neked, hogy azok a cimbalmosok, akik már ott voltak 3-4 éve, mondok neveket is, Rátonyi Pali, Dányi Jenő, Kökény Andor, ez a generáció. Már úgy tanult Keskeny Jóska. Képzeld el, úgy tanultak tőle, hogy nem is mondta Gyula bács, hogy F-et, vagy G-t, vagy mitüssé, csak mutogatott, azok meg már tudták, hogy mi van. Olyan nem tudom, hogy
5: hát nem tudott cimbalmozni, vagy cimbalmozni is tudott. Mert láttam például vele olyan fotót, hogy nagybőgőzik. De ő eredetileg hegedűs.
6: Igen, eredetileg hegedűs volt, de minden hangszeren tudta új rendeket például, ugye nagybőgőn. Szerinted ugye a hangokat 1000%-ot tudta cimbalmon, mert annak a hírébe is hát, hogy hangolni nem tud úgy az országban senki mindő. Meg olyan gyorsan.
5: Ő hangolta a cimbalmot?
6: Igen. Aha. 20 perc alatt kihangolt 3 cimbalmot.
5: Nyilván akkor ez egy élmény lehetett így vele tanulni. Tanítottak ott mások is. Kik voltak még, ki rendészik
6: hát
5: szívesen?
6: Az én időmben, amikor mi kerültünk be 73-ba, akkor kélek szépen volt egy Rátkai nevezetű nagybőgős. A felesége írt egy zeneelméleti könyvet. Hm. És ez a Rátkai akkor az operában volt nagybőgős. Akkor volt a Kovács Árpi, a hegedűs, az Árpi bácsi, az operában volt koncertmester, fantasztikus sóhegedűs volt. Ő is tanított. De ezek...
5: Miket tanítottak?
6: Hát a Kovács Árpi az inkább a hegedűsöknek mutatott nagyon jó dolgokat.
5: Tehát hegedűt tanított?
6: Hát...
5: Vagy inkább
6: elméletet? Tanította a zenekart is, tudod, aha. De az... Hogy mondjam neked, inkább ilyen korepetitor-szerű volt. Ő azokat a számokat, amiket már megmutatott a Gyula bácsi, igen. Akkor ő az ő próbáján az át lett gyakorolva. Aha. De olyan sok mindent nem tudott bele tanítani, mert a Gyula bácsinak annak a hírébe is állt, hogy ott volt a partitúra előtt, aztán teljesen másképp mutatta meg. Most akkor tudod, amikor a korepetitor meg bejött a zenekarhoz, néztek ott, tehát az csak el volt, hogy most mi miket muzsikálunk. És akkor mondtuk, hát így tanultuk a Gyula bácsi. Jó, nem azért mondom, hát nagyon jó, de most nem tudta átvenni velünk, mert nem tudott beleszólni legtöbbször.
5: Hát tulajdonképpen a Gyula bácsi írta hát ezeket a számokat cigányzenekarra legtöbbét.
6: Igen.
5: Tehát mind a saját átiratai. És nyilván ott alakulhatott, gondolom, akkor a próbán, hogy ezt most hallotta, hogy ez most nem szól jól, akkor ezt most csináljuk egy picit másként,
6: igen,
5: gondolom.
6: Igen.
5: Egy korepetitor meg nem feltétlenül
6: hangszerelő. Hát az most nem tud ebbe beleszólni, igen. Mert ő csak igen. A partitúrát nézi, és kíváncsi rá, hogy most például a brátszólamot csinálja, vagy és akkor más harmóniákat hall, meg más dolgok. Uh-huh.
5: És klarinétot ki tanított?
6: Klasszikus klarinétot a Vámosi Péter nevű. Azt hiszem, hogy ő is az operában. Onnét is menj nyugdíjba. A fia csellós.
5: Igen.
6: Az volt a klasszikus klarinét tanár. Aztán ugye a többit már mindent a Gyula bácsi mutatott. Meg hát egymástól, tudod.
5: Uh-huh. És egymástól mit tanultak?
6: Mindent.
5: Tehát mondjuk, amennyire hallom, tehát mondjuk a nótákat, azokat egymástól tanulták főleg?
6: Hát igen, de többnyire hegedűsöktől. Aha. Hát azok ugye többet tudtak, mint mi.
5: Jaj.
6: A primások,
5: ismertek.
6: Meg hegedűsök, azok többet, meg csárdásokba, koncertvissákba, ugye hegedűre, amik voltak, meg mit tudom én, azok gyakorolták, és akkor, amik úgy volt, hogy feküdt Larnétra, vagy valami, akkor inkább ők mutatták.

0: legtöbb, ami a kávéházi cigányzenében egy hangot nem tanultunk kottából.
1: Én nézegettem a kottákat. Tehát, hogyha megnéztem mondjuk egy szólanóta kötetből, nagyon szépen le vannak írva ugyebár ezek a dallamok, és akkor én, mint zongorista, klasszikus zongorista, megpróbálom ezeket lezongorázni, hát szörnyen szól. Mert ugyebár az a plusz, amit mondjuk hallás után az ember levesz egy másik prímástól, hát az nincs benne, azt nem lehet leírni egy kottába.
0: Az biztos.
1: Tehát tulajdonképpen ez valóban nem egy olyan műfaj, amit lehet kottából tanulni.
0: Hát nem igazán.
1: Emlékeztetőnek esetleg.
0: Annak jó. Annak jó, igen. Hogy most mondok egy példát, egy valamit régen muzsikáltunk 15 éve, vagy 10 vagy 5, és akkor emlékszem rá, hogy én valamikor erre leírtam, hogy milyen stíveket játszok a zenekar, és akkor gyorsan kiváltnézem, és megvan. Erre jó, de egyébként mindent fejből tanultunk meg kézről, meg egymástól így.
1: Tehát ennek megvan az előnye, mert bármikor eszébe jut az embernek, hogyha mondjuk kérnek egy számot, egy nótát, akkor már tudja is az ember játszani, nem kell az, hogy előkeresgéli a kottájából, kottagyűjteményből, vagy az iPadjáról, vagy valahonnan. Igen. Úgy akkor hogy is van ez? Tehát hát megvan ennek az előnye.
0: Van, sok előnye van.
1: És akkor gondolom, ebben az időszakban készültek föl az OSK vizsgára is.
0: Igen.
1: Az hogy zajlott?
0: Hát...
1: Azt tudom, hogy hatalmas anyag volt. Legalábbis a prímásokét valamennyire ismerem.
0: Hát most gondolom, azokat nekünk osz... is, zenekari tagoknak is mindent kellett tudni.
1: Ja, ja.
0: Ami aha, ugye a prímásoknak. Csak azt mondom neked, hogy népdalból volt ilyen 50-60 kötelező. Uh-huh. Az már elég sokám népdalból. Akkor ugye magyar nóták, csárdások, és akkor jöttek a gyitányok, nagyvalcerok, amik már nehezebbek. Ugye hegedűsöknek elment egész a Szarazátéig, a vizsganyag, hullámzó Balaton, repülfecske. Ezek most azokban nekünk, én csak klarinétról beszélek, de minden kísérő hangszer négy, nekünk kellett tudni a saját dolgunkat a zenekarban. Amikor mentünk vizsgára, akkor például kihúztad az Erkel palotást, és akkor kellett a zenekarba, ami klarinétra van. Tehát ezeket nekünk, mert voltak akkoriban olyan próbák, ugye, akik velem együtt voltak, azok mindenki emlékszik erre az időszakra, hogy a Gyula bácsi kisebb zenekarokkal is foglalkozott déltől egyig. Aki be akart menni, vagy akit ő kijelölt magának, azoknak ezeket is megtanította. Vagy hogyha például mentünk Bécsbe, ahol képzeld el, ilyen háromnapos ilyen bálok voltak, magyar bálok, és akkor a Rajkó jártak abban az időszakban ki. Én most kézzel, de 74-ben voltam apukáddal, ilyen magyar bálon.
1: Ez hát, igen.
0: És akkor is az volt, hogy a Gyula bácsi déltől egyig ilyen számokat mutatott, például bécsi zenét mutatott.
1: Keringőket gondolom, Strauss keringőket is.
0: Ilyen kisebb valcerokat. Kisebb számokat. Nem ilyet, mint a Kék Duna, meg vagy, hanem ilyen, amiket is a közönség ismert. Akkor tanultunk tőle ilyet. De például ugye gyitányokban, nagy valcerokban, ami már vizsgaanyag volt a előadó művészi engedélyre, már ki voltak írva ez a vizsgaanyag, mi már ezeket mind tanultuk a Rajkóban. Az összes 5-6 nagy valcert, ami ott kötelező volt, akkor ezeket a palotást, egy Erkel palotás, stb., akkor verbunkosok, bihari, ezeket nekünk már mind kézbe volt, olyan nagyon nagy felkészülés nekünk ahhoz nem kellett. Csak inkább a népdal meg a nóta világába voltunk egy kicsit lemaradva. Tehát az meg hamar össze lehet.
1: Meg lehet tanulni hamar. Ja. Mikor tett el egyébként az OSK vizsgát?
0: 79-ben, azt hiszem.
1: Ez tulajdonképpen annak a kornak a diplomája volt, én ezt szoktam mondani, ugye?
0: Hát ez
1: hiszen a cigányzenészeknek sajnos egyébként még most sem kaptak diplomát ebből, holott azért én azt gondolom,
0: pedig már
1: hogy
0: ugyanúgy,
1: úgy gondolom.
0: Már minden műfajban megvan ez az egyetemi oktatástól kezdve.
1: Tehát a népzenészek is kapnak a Zeneakadémián ugyanolyan diplomát, mint amit régen a cigányzenészek mondjuk egy középfokú OSK vizsga keretén megcsináltak.
0: Igen. Aztán ez is megszűnt már évekkel ezelőtt, már ez is megszűnt. Szerintem akik még most ilyen 40 évesek, 30 évesek, azok nem is tudják ezt, hogy ez csak hallásból, hogy volt régen.
1: Pedig ez milyen fontos

0: a minőségnek a megtartása
1: érdekében. Hát elsősorban az meg az, hogy rá kell készülni.
0: Hát ez nagyon...
1: Van ugye. Miért tanulni, mert ezt meg fogod kapni, ezt az előadó művészi engedélyt.
0: Tehát akkor ez szükséges is volt ahhoz, hogy valaki elmenjen muzsikálni. Hát például, mondjuk egy étterembe muzsikáljon valaki, vagy egy szállodába.
1: Igen. De még itt is tettek különbséget egyébként, mert az én fiatal koromban, még a 70-es években is így volt, már így kezdődött, hogy szállodákban például a A kategóriás zenészek játszhattak csak.
0: Ugyanúgy, mint a primásoknál.
1: Primásoknál biztos, hogy az.
0: Igen, igen, igen.
1: Az, akinek nem A kategóriája volt primásnak, az nem vehetett részt például egy szállodában, nem lehetett nívás. Uh-huh. Aztán ezek mind borultak idő múlva, tudod.
0: Milyen élmény volt a Rajkó zenekarban egy turné? Nyilván egy turné mindig fárasztó, akár még kisgyereknek is. De azért megvan ennek a szépsége is.
1: Vandikám, csak a jóra emlékszik vissza az ember.
0: Ja, értem.
1: Akár melyik kollégámat megkérdezel, vagy akik ott tanultak, beszélünk egy órát, és rosszat nem tudunk mondani, mert csak a szép meg a jó jut eszünkbe. De szerintem nagyon jó. Hát most kézed egy gyerekként egy ilyen zenekarban lenni.
0: Hát ez az.
1: Mondok neked egy olyan példát, lejöttünk a színpadról, és akkor sorba álltak, hogy aláírt a belépőjegyüket, meg ilyeneket.
0: Hát akkor igazi sztárok voltak, lehet azok. Mondani, de tényleg?
1: Mi azok volt?
0: Igazán, igazán.
1: Aki abban nem volt benne, az el se hiszi ezeket, amiről most beszélünk.
0: Mondjuk minden évben fellépett az Országházban Rajkó zenekar. Hát ez is egy óriási dolog hát, egyébként. Hát, meg az a rengeteg turné, tehát hogy amit teljesített hát, a Rajkó zenekar egyszerűen hihetetlen. Tehát
1: annyi külföld volt, annyi belföldi turné.
0: Melyik az a legemlékezetesebb turné, amire visszaemlékszik?
1: Hát a legelső külföldön, ami volt 1973-ban Belgiumban, Liège-ben volt a kis zenekar. Ott voltunk először külföldön. Hát most képzeld el, hogy 13 évesen kikerülni Liège-be Zalaegerszegről.
0: Hát az óriási dolog.
1: Grand Hotelben laktunk, soha nem felejtem el, az volt a szállodának a neve. És akkor előadásra, amikor mentünk be, és jöttek a hangmérnökök, állították a mikrofonokat, tehát nekünk az egy csodálat volt. Volt olyan, aki eljött mellettünk, megsimogatta a fejünket, hát kisgyerekek voltunk.
0: Hát igen.
1: És akkor elkezdődött az előadás, vett belőle a tévé részletet, rádió. Hát ezek...
0: Azért ez csodaszámba ment szinte.
1: Felejthetetlen élmények. Uh-huh. Felejthetetlen élmények igen. Ezek. Ott voltam életemben először külföldön, Belgiumban, Liège-ben voltunk. És akkor nagyon sok magyar volt az előadáson. Előadás után jöttek oda hozzánk. El akartak minket vinni vacsorázni, persze nem engedtek el az igazgató. Tudod, nem lehetett csak úgy mászkálni meg. Hát,
0: csodálatos. Szigeti volt akkor az igazgató, jól
1: igen, emlékszem. És a német László volt a igazgató helyettes, de velünk többnyire ő foglalkozott a német.
0: Ja, aha.
1: Szigeti az csak akkor már, amikor valami komoly, nagyon komoly dolog volt, akkor találkoztunk vele. Meg amikor hozott impresszáriókat a színházterembe, akkor képzeld, de volt fogadózenekar is, mikor jött valami impresszárió, a színház terem bejáratától egy ilyen 10 méter ott a lépcsőni. Ott volt 6 tagú zenekar, az volt a fogadó zenekar, és akkor már amikor jöttek külföldi impresszre, már ott megálltak 5 percre, hallgatták a zenekart, és akkor ott a sziget, hogy még a színházteremben lesz az előadás. Nagyon nagy sztár zenekar volt ám a Rajkó. Nagyon nagy.
0: Amikor a Gerendás Istvánnal beszélek, mindig kiemeli a Szigeti bácsit, hiszen nem csak a Farkas Gyula kellett ahhoz, hogy létrejöjjön ez az egész Rajkó zenekar.
1: Igen, hát a Szigetinek a nagy ismerettsége, tudod.
0: Igen, hát, igen. Hát ez, tehát ez
1: aztán a Gyula bácsi
0: sem ment volna semmi.
1: Biztos, hogy igen. És akkor megtalálták a Gyula bácsit, aki szóval meg aztán erre olyan alkalmas volt, hogy ő neki már utódja nem lesz. Ha igény lenne, akkor se találnának, szerintem még hasonló utódot sem mindő volt.
0: És miután végzett a Rajkó zenekarban, elment a Rajkó zenekarból, akkor hol kezdett? Hol muzsikált?
1: Hát kérlek szépen, én akkor visszamentem Zalaegerszegre másfél évre, mert akkor ott voltam katona. Hát azért mentem vissza így igazából, mert a horvát Karcsi a nagybőgős, akkor indulta ki, mit tudom. És abba a zenekarba, aki őt kísérte, én voltam a klarinétos, és ő akkor volt katona, több társával együtt, és akkor nekem az a kultúrparancsnok, vagy nem tudom a igazi kifejezését ennek, ő olyan ígéretet tett, hogy Dezsőként bejössz ide, bevonulsz, itt leszel, állandóan az irodámba fog szűrni, nem kell semmit csinálni, tudod, a katonaság milyen...
0: Hát azért ez kemény volt.
1: És akkor kérlek szépen, az volt a vége, hogy a tévé felvétel előtt mi kaptunk 5000 forintot akkor fejenként, nem tudtuk, hogy miért. És akkor jött ez a...
0: Hát az azért az nagy összeg volt.
1: Nagyon
0: nagy. Óriási összeg.
1: Nagyon volt. Nagy.
0: Nem tudom, 2-3 havi fizetés akár?
1: Hát inkább 3.
0: Aha.
1: És akkor képzeld el, hogy jött ez a kultúrparancsnok be a Rajkóba, összehívatott minket, és akkor mondta, hogy felső butasításra a Rajkó zenekar nem vesz részt ezen, aki mi tudi tévéfelvételen, mert akkor már bejutott oda, mint szólista a nagybőgös Horváth Károly. És akkor ezt az összeget kaptuk, és ő meg mondta nekem, hogy Dezsőkém, azt mondja, engem meg áthelyeztek. Azt mondja, nem tudom, azt mondja, nem tudok neked segíteni, hogy hova fogsz kerülni katonának. És akkor én meg elmentem Zalaegerszegre, de akkor ott hagytam én a Rajkó zenekart 5 év után, vagy 6 év után. És akkor Zalaegerszegen voltam katona, de nagyon jó körülmények között, mert ugye a szüleim ott laktak, és a zenekarban voltam. Azért ijedtem meg tőle, megmondom neked őszintén, mert akkor akik bevonultak katonának, nappal dolgoztak, fizikai munkát végeztek. Este meg kellett menni a hoteli fűságba muzsikálni. Aztán...
0: Hát a fizikai munka az nem tesz jót a zenészkéznek. Hát
1: sajnos ezt intézték akkor. Ezt Budaörsön vagy hol volt az alaktanya, már nem tudom. És hát ilyen fizikai munkát végeztek. De nem csak én, a Puka Karcsitól kezdve mindenki, aki katona volt.
2: Mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa volt, aki a napokban töltötte a 65. évfordulóját, és mesélt nekem az életéről, a Rajkó zenekarban töltött éveiről és a cigányzenéről. A beszélgetés folytatása érdekében tartsanak velünk holnap is 22 órától. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Hagyományok és jövő. Egyensúlyra törekszik a frissen megalakult bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. Hivatalosan is megalakult a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. Vajda Emese elnök örömmel és büszkeséggel osztotta meg a szervezet közösségi oldalán, hogy tegnap megalakult a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. A posztban külön gratulált képviselőtársainak, Balogné Gál Dórának, Balog Attilának a mandátumok megszerzéséhez. Az önkormányzat elnöke egy új időszak kezdetéről is szót ejtett, amelyben szeretné, ha együtt, egymást tisztelve és támogatva tudnának dolgozni a bátaszéki roma közösségért. Ezen felül bízik abban, hogy egy jó együttműködés révén képviselőtársaival meg tudja újítani a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzatot. Ápolni fogják mindazt, amit elődjeik rájuk hagytak, megőrzik roma értékeiket, miközben nyitottan, együttműködve építik a jövőt. Józsefvárosi roma nőket vonnak be egy új kutatásba. Részvételi kutatás indul a Józsefvárosban élő roma nők igényeiről és tapasztalatairól. A több hónapos folyamat célja, hogy maguk az érintettek mondják el, milyen szolgáltatásokra, programokra és támogatásokra lenne szükségük a kerületben. A kutatás lebonyolításával a Józsefvárosi Önkormányzat az UCU Roma Informális Oktatási Alapítványt bízta meg. Józsefvárosban élő roma nő vagy? Elmúltál 18 éves? Akkor most téged keresünk, szól az UCU felhívása. Az alapítvány arra kíváncsi, mit várnak a kerületben élő roma nők az önkormányzattól, milyen szolgáltatásokra volna szükségük és milyen programokon vennének részt szívesen. Mi lenne az, ami neked, a gyermekeidnek vagy más nőknek valóban segítséget, lehetőséget, vagy egyszerűen egy jó közösséget jelentene? Ezt szeretnék kitalálni. A programba 18 év feletti Józsefvárosban élő roma nőket várnak, kisgyermekes anyák, fiatalabb és idősebb nők, dolgozók, munkát keresők, tanulók és diplomások jelentkezésére egyaránt számítanak. Az UCU hangsúlyozza, minden élethelyzet és minden tapasztalat számít. A résztvevők 2026. októberétől 2027. márciusának végéig összesen 10 alkalommal találkoznak, várhatóan havonta egyszer. A találkozók többsége 2,5-3 órás lesz. Az időpontokat a résztvevőkkel közösen egyeztetik. Beszélgetések, közös gondolkodás és kreatív programok segítségével gyűjtik össze, mi fontos a józsefvárosi roma nők számára, és ezek alapján közösen tervezik meg a józsefvárosi roma női programot.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma